0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat. Hamarosan lejár a gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány lépéseket tesz, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány elrendelte az országos módszertan kidolgozását az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét, továbbá a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását. Az adatokat szeptember 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Június végén lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első babaváró hiteleseknek, így jön a büntető kamat, írja a Bank 360. Az államilag támogatott szabad felhasználású babaváró hitelt 2019. júliusa óta lehet felvenni, és 5 éven belül kell gyermeket vállalni főszabály szerint. Aki ezt nem teljesíti, annak büntető kamatot kell fizetnie. Akik 2019-ben felvették a hitelt, de azóta sem vállaltak gyermeket, nekik mintegy 3,7 millió forintnyi kamat támogatást kell majd 120 napon belül egy összegben visszafizetni. Elrendelte a MÁV vezérigazgatója a soron kívüli átvilágítását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, írta Hegyi Zsolt közösségi oldalán. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetést is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN-számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és komoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele! Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?

0: Kamu reklám.
1: A dzsungelben minden lehető. Te is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
9: Fogyakorni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

ha ugyan egyáltalán hiányzom, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és ő miért nem.

0: Hobby Rádió.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai Űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat. A nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17 délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött, és elsüllyedt.

0: Sziasztok, én Lukás László vagyok a Tankcsapdából, amit hallgattok, az a Hobby Rádió.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Bocsánat, hogy menjetek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten 1 órában. Nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte a MOHU. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat a nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Jön még kutyára másik kutya.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciája.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Don't

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallások leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezéstől és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csaknem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csaknem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A Mohu tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, család megerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mintegy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsán nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugdíj. A szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
4: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya eldékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hideg front hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
8: Reklám!
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Hello, Csáli vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
9: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebben dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen idős voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 1-én Tünde nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A tündér szó utolsó mással hangzójának elhagyásával alakult ki ez a női név. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Tünde név olyan személyiség kialakulását segíti, aki szinte megállíthatatlanul halad a céljai felé, jó üzleti érzéke van és élvezi is az üzlet világát. A Tünde becézése tündécske, tündib, tündike, tüncsib, tüncsike, tündér, tündérke és tücsök. Jeles viselői ennek a névnek Kiszel Tünde, ex-modell és műsorvezető. Ma is a Nyilas Tünde színésznő, Nagy Tünde műsorvezető, Nyilas Tünde kézilabdázó, Semmi Kis Tünde szépségkirálynő, Szabó Tünde színésznő és Szabó Tünde úszó, valamint ön, kedves hallgató. Szintén e napon köszönhetik Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Justin, Konrád, Kunó, Pamela, Pamfil, Pandora, Paulina, Simeon, Szemira, Szemirámisz és Tündér nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, június 1-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1911-el kezdünk, június 1-én megalakult az első magyar filmvállalat. Ez a nap a 20. századról szól, 1913-mal folytatjuk, június 1-én megszületett Sőtér István Kossuth Díjas író, irodalomtörténész. Egy évet lépünk előre, 1914. június 1-én meghalt Feszti Árpád festőművész. Főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett, népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette, amely a II. Világháború alatt nagyon megsérült, jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható. 1927-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Márkus László Kossuth Díjas színész, kiváló művész. 10 évet ugrunk előre, 1937. június 1-én megszületett Colleen McCullough, ausztrál írónő. Ismertebb filmjei a Tövis madarak, a Hiányzó évek, a Mary és Tim. Ugyanebben az évben maradunk, 1937. június 1-én megszületett Memphisben Morgan Freeman, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Miss Daisy sofőrje, a Robin Hood a tolvajok fejedelme, a Vírus, a Gyűjtő. Morgan Freeman Amerika egyik legkiválóbb színésze, akit eddig 3-szor jelöltek Oscar-díjra. Emlékezetes alakításokat nyújtott mozifilmekben, televízióban és színpadon egyaránt. 10 évet ugrunk előre, ismét 1947-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Jonathan Pryce, walesi angol színész. Ismertebb filmjei a Karib-tenger kalózai, a Királyné nyakéke, a Stigmata, a Ronin és a James.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet Izsaiás próféta könyve 30-as fejezetéből.
1: Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Isten az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mielyt meghallja, megfelel néked.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!
4: 2026. június 1-je, hétfő. A szőlősgazda így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 1-től a 12. versig. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből nekijáró részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Emélkedés. A szőlő munkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlőskert nem a miénk. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazda szolgákat küld, prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendőli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a felebarát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk, vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk? A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik, a szegletkő, az alapkő a helyére kerül, és kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk, engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve. Uram Jézus Krisztus, te vagy az Atya fia, akit értünk, ami megváltásunkért küldött a világba. Bocsásd meg, ha elutasítottalak, ha nem fogadtam el szavadat, vagy ha életem gyümölcseit magamnak tartottam meg. Add, hogy felismerjem, minden, amim van, tőled kapott ajándék. Taníts meg hálás szívvel visszaadni, amit rám bíztál. Légy életem biztos alapköve, akire bizalommal építetek minden helyzetben. Téged akarlak szolgálni, és neked akarom adni jó cselekedeteim minden gyümölcsét. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz, több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: meg jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Két olyan ételt fogunk készíteni, ami nem hagyományosan lesz elkészítve magyarosan. Mi magyarok a pacalt ugye pörköltnek készítjük, olaszosan fogom elkészíteni önöknek. Először hallgassák meg a pacalt toszkán módra. Az elkészítés ideje 60-70 perc, a hozzávalók 1 kg előfőzött pacal, 3 deka vaj, 5 evőkanál olívaolaj, 5 deka reszelt parmezán sajt, 10 deka vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 deciliter húsleves, lehet kockából is, 5-6 szem hámozott paradicsom, egy babérlevél, bazsalikom, bors, ízlés szerint és 1 deci száraz fehérbor. A vaj és az olaj keverékén sárgára pirítjuk a reszelt vörös hagymát, illetve a vékonyra szeletelt zöldségeket, az egész fokhagyma gerezdeket, valamint a babérlevelet. Beletesszük a felcsikozott pacalt, majd jó sűrűre beforraljuk. Ezután hozzáöntjük a bort, a kockázott hámozott paradicsomokat, a paradicsomokat nem kell meghámozni, én egészbe szoktam belekockázni, ezután sózzuk és borsozzuk. Hozzáöntjük a húslevest, majd lassan puhára pároljuk. A kész ételbe belekeverjük a bazsalikomot, és parmezánnal bőven meghínve, frissen melegen tálaljuk. A másik pacalételünk a szicíliai rakott pacal. Elkészítés ideje ennek is kb. 70-80 perc, a hozzávalók 1 kg pacal, 1 fej vörös hagyma, 3-4 kanál olívaolaj, 35 dek a paradicsom, 35 dek a padlizsán, 5 dek a szalonna, békön szalonna, 10 dek a jusajt, 2 kemény tojás, 1 evőkanál reszelt parmezán, ízlés szerint só, bors és olaj. A padlizsánt felkockázzuk, besózzuk és egy órán keresztül állni hagyjuk, majd leöblítjük és leitatjuk róla a vizet. Olajon pirosra sütjük, leszűrjük. Ezután olívaolajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vörös hagymát és szalonnát, rátesszük a tisztított, csikozott pacalt és zsírjára visszapirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kockára a paradicsomot és majdnem puhára pároljuk. Egy tűzálló edényben rétegesre lerakjuk a pacalt, a padlizsánt, a jussajtot, a felkarikázott kemény tojásokat. Tetejét megszórjuk reszelt parmezán sajttal és sütőben szép pirosra, ropogósra sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Hát hiába beszélek, te szerencsétlen.
1: Jaj, jaj, jaj.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 1-én Tünde nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A tündér szó utolsó mással hangzójának elhagyásával alakult ki ez a női név. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Tünde név olyan személyiség kialakulását segíti, aki szinte megállíthatatlanul halad a céljai felé, jó üzleti érzéke van és élvezi is az üzlet világát. A Tünde becézése Tündécske, Tündib, Tündike, Tüncsip, Tüncsike, Tündér, Tündérke és Tücsök. Jeles viselői ennek a névnek Kiszel Tünde, ex-modell és műsorvezető. Ma is egy Nyilas Tünde színésznő, Nagy Tünde műsorvezető, Nyilas Tünde kézilabdázó, Semmi Kis Tünde szépségkirálynő, Szabó Tünde színésznő és Szabó Tünde úszó, valamint ön, kedves hallgató. Szintén e napon köszönhetik Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Justin, Konrád, Kunó, Pamela, Pamfil, Pandora, Paulina, Simeon, Szemira, Szemirámis és Tündér nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják vele.

0: Jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható. 1927-tel folytatjuk június 1-én megszületett Márkus László Kossuth Díjas színész, kiváló művész. 10 évet ugrunk előre, 1937. június 1-én megszületett Colleen McCullough ausztrál írónő. Ismertebb filmjei a Tövis madarak, a Hiányzó évek, a Mary és Tim. Ugyanebben az évben maradunk, 1937. június 1-én megszületett Memphisben Morgan Freeman, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Miss Daisy sofőrje, a Robin Hood a tolvajok fejedelme, a vírus, a gyűjtő. Morgan Freeman Amerika egyik legkiválóbb színésze, akit eddig háromszor jelöltek Oscar-díjra. Emlékezetes alakításokat nyújtott mozifilmekben, televízióban és színpadon egyaránt. 10 évet ugrunk előre, ismét 1947-tel folytatjuk június 1-én megszületett Jonathan Pryce, Walesi angol színész. Ismertebb filmjei a Karib-tenger kalózai, a Királyné nyakéke, a Stigmata, a Ronin és a James Bond. 1959-tel folytatjuk június 1-én megszületett Ellen Wilder zenész, a Depeche Mode együttes tagja. Egy évet lépünk előre, 1960. június 1-én járunk, ekkor született Simon Gallup zenész, a The Cure együttes tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. június 1-én meghalt Básti Lajos színész, kiváló művész. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Üzenet Izsaiás próféta könyve 30-as fejezetéből.
1: Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Isten az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mielyt meghallja, megfelel néked.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 1-e, hétfő. A szőlősgazda így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 1-től a 12. versig. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből nekijáró részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Emélkedés. A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlőskert nem a miénk. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazda szolgákat küld, prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendőli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a felebarát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk, vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk? A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik, a szegletkő, az alapkő a helyére kerül, és kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk, engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve. Uram Jézus Krisztus, te vagy az Atya fia, akit értünk, ami megváltásunkért küldött a világba. Bocsásd meg, ha elutasítottalak, ha nem fogadtam el szavadat, vagy ha életem gyümölcseit magamnak tartottam meg. Add, hogy felismerjem, minden, amin van, tőled kapott ajándék. Taníts meg hálás szívvel visszaadni, amit rám bíztál. Légy életem biztos alapköve, akire bizalommal építetek minden helyzetben. Téged akarlak szolgálni, és neked akarom adni jó cselekedeteim minden gyümölcsét. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz? Több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Szupi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Szupi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes takétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 1-e, hétfő. A fővárosban rendezvényutó munkálatai miatt a Hősök tere továbbra sem járható az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Várhatóan csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamara Erdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamara Erdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcán Álmától útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Ma és kedden lezárják az Andrássy úton befelé a szervizutat a Bajza utcától a Kodály köröndig filmforgatás miatt. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell számítani, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárják a Kossuth-Lajos utcánál várhatóan ma délután 5 órától, holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarubontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyja a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget felé a Kőris utca, Korányi Sándor utca megállót is. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Elmúlt percekben Szatmári muzsikát hallottunk a Sebő Együttes előadásában. A felvétel a Fővárosi Művelődési Házban készült 1979. februárjában, a Sebő Együttes egykori táncházában. Önök a Népzenei Kabarokád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A múlt heti adásomban már elindítottam egy sorozatot, amelyben a táncház találkozó lemezeket mutatom be. A múlt heti adásomban az 1982-es táncház találkozó lemezt mutattam be. Most a sorozat második része következik, amely az 1983-as táncház találkozó lemez. Ezen a lemezen hallhatunk szatmári muzsikát, utána mékeréki román táncokat, majd dunántúli muzsikát fogunk hallani, és a műsor legvégén pedig széki muzsikát. A legelején Lőrinc Révi táncokat fogunk hallani, amelyet Karsai Zsiga bácsi fog figyülni és énekelni, aki sajnos 2011. március 15-én 90 évesen távozott az élők sorából. Tehát akkor most következzen a második 1983-as táncház találkozó lemez. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Bravo!

Állnak, busfészkedre rátalálnak csuhája. Csak, csak, csak, haj, hej!

0: Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van,
1: hívd telefonon,
0: vagy küldj SMS-t.
2: 0630 913 8080.
0: Keres az interneten
3: a www.hobbiradio.hu weboldalon.
0: E-mail címünk
3: info@hobbiradio.hu. Hobbiradio. Hobbiradio.
0: Ja, hogy Y-nal írják.
4: A sorozat következő részét, melyben az 1984-es táncház találkozó lemezt fogom bemutatni, a jövő héten hallhatják.
3: Hobbirádió.
0: Mit is akartam mondani?
4: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbirádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínűbb, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeket.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 1-e, hétfő. A fővárosban rendezvényutó munkálatai miatt a Hősök tere továbbra sem járható az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Várhatóan csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcán Álmától útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Ma és kedden lezárják az Andrássy úton befelé a szervizutat a Bajza utcától a Kodály köröndig filmforgatás miatt. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell számítani, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárják a Kossuth Lajos utcánál várhatóan ma délután 5 órától, holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarubontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyja a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget felé a Kőris utca, Korányi Sándor utca megállót is. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Várok mindenkit a következő sztár.

0: mindenkit a következő sztárportréval is.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted, te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam, a Pirike, ő volt az igazi nagy szerelem. Hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
4: Szerintem mindig fokozatok vannak, és fejlődünk. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
0: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami, most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy ő, bár nagyon kizártnak tartom hát már így 60 évesen, de az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűnek, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világ mindenséget lehoztam az égről.
3: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most
4: de már nem annak kell. Oka van.
3: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
4: de szeretjük. De most figyelj, te még soha nem váltál el, de még soha nem hát szakítottál.
3: Nem is tervezek elválni.
4: De nem szakítottál még soha nővel?
3: Hát, de illetve egyébként most, ahogy mondod...
4: Nem szakítottál soha?
3: Azt hiszem, hogy nem.
4: Veled szakította?
3: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
4: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
3: Hát az könnyen lehet ez alapján, de folytasd.
4: Akkor gondolk, hogy az ő. Ő nála leketyegtél?
3: Hát úgy tűnik.
4: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
3: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, vagy... hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
4: De ezen nem gondolkodunk. Hát nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint hát ő, és akkor az, majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdés, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnik. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Micsoda butaság.
3: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
4: Nem! De ott, nem döntöm, hogy csillan valami.
3: Hanem az magától megcsillan, rendben van.
4: Igen.
3: És az két ember között megcsillant, és ez egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan nem is tudom, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hújj. De hazajöttem...
4: Ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant valami.
3: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
4: Ezt csak te
3: mondod.
4: Ezt csak te mondod. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
3: Igen, igen.
4: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt a számomra betölti.
3: Hát ez lehet egy pillanatnyi, és hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valamikor egy pillanatra éppen olyan elveszettnek érzed magad, és pont akkor szembe jön az a másik nő, csillan.
4: Nem.
3: Hogy nem? Miért nem?
4: Nem történt meg.
3: Nem?
4: Nem. Miért, hogy elveszettnek érzem magam?
3: Hát aznap, mert mit tudom én...
4: Aznap nem kaptam meg a reggeli kávét,
3: hát nem a reggeli...
4: és azt mondom, hogy ez a nő itt a parton, ez biztos minden nap reggeli kávét hoz, míg az én feleségem ma nem hozott reggeli kávét. Na menj innen! Mert most csillant valami a reggeli kávéban. Miért? Azért, mert rossz kedvem van, azért most nem vagyunk mi jó. Miről beszélsz most?
3: Én azt hittem, hogy te beszélsz erről, hogy jöhet egy csillanás.
4: Nem! Azt mondom,

0: Tudom, hogy az én feleségemmel is volt egy csillanás, de azért volt csillanás, mert az előzővel már nagyon rosszul voltunk. Azért a lehetőség benne volt, hogy ránézzek erre a nőre, és megcsillanjon köztünk valami. Ha nekem hiányérzetem lenne, akkor keresném azt, hogy ki az, aki ennél jobb, mert ez nekem valamitől nem jó.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség, mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitól. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja, ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat 2 évre rá.
3: Igen, én tudom.
2: Hogy lett egy gyermekünk.
3: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség, nem?
2: Igen,
3: és
2: eleve
3: akkor az van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
2: Szerintem mindenben.
3: Tényleg?
2: Mindenben, igen.
3: Egy legjobb választás.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Söveggyártó Áron, színművész.
2: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni, meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
3: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul, és látja a feliratot, Isten hozott.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi? Olyan igazi nincs.
3: Szerintem
4: mindig az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
3: De van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
4: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi, mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
3: Na, három is van.
2: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
3: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helyen mellettem.
2: Igen. Na,
3: de tényleg, nem viccből mondod, hogy igen?
2: Nem, jó. Komolyan.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen, akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb, akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
3: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad, ó, de jó.
4: Ez de, van ilyen.
3: De
4: van
3: nem
4: ilyen.
3: Mindig így van?
4: Nem.
3: Hanem inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
4: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazzaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
3: De nem csak, hogy jó lesz, hanem, hogy ez az. Nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
4: Azért
3: én
4: mondom, nem.
3: Elsőre szeretek választani, te nem?
4: Hogy én is,
3: ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
4: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
3: Elsőre?
4: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
3: Hogy ez az.
4: Ez az, igen. Ez
3: de
4: az
3: nem csak, talán. Hogy jó, hanem de
4: és
3: jó.
4: És mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
3: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
4: Kicsit gyanús.
3: Gyanús?
4: Kicsit gyanús.
3: Tényleg?
4: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, az egy kicsit gyanús.
3: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásba?
4: Ritka, de lehet.
3: És aztán, ha meg ritka, és így állunk hozzá, hogy ritka, akkor ráállítjuk magunkat, hogy végül mindig csak tizedszerre találjuk meg, nem?
4: Hát igen, de akkor ha az ember olyan laza, és úgy gondolkodik ezzel, hogy ha meg nem, akkor majd eladom, azt veszek másikat.
3: Azt is lehet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köz. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
3: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
2: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
3: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
2: Barátnő aztán... egy. Szerelem egy.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
3: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi piroska. Mindig a jobbnál jobb piroskákat kerestük, és aztán egyszer
5: aztán
3: csak...
5: egy közepes piroskánál kikötöttünk.
3: Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már végig muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. A helyet, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
5: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Volt, hogy egyszerre öt.
3: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
5: Nem, ez eszembe se jutott.
3: Sőt, visszautasítod ezt, amit most mondod?
5: Kikérem magam.
3: Sőt, szoknya pecér?
5: Igen, büszkén vállalom. Hát nem büszkén, de vállalom.
3: Hát igen.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Mindegyik az igazi volt. Csak lett igazibb.
2: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
3: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
2: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
3: Bár aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Hobbi Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
10: Hobbi Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még 3 gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt. Illetve nem is, 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi, ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, mint férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
0: Sztárportré, sztárportré, sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Műsorajánló.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy erre velem táncolj, mi?
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
8: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt, a daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganat típusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széles körű alkalmazás előtt. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
7: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
9: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 1-e, hétfő. A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt a Hősök tere továbbra sem járható az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Várhatóan csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégéken a pesti alsó rakpartot lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-al és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál mától útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Ma és kedden lezárják az Andrássy úton befelé a szervizutat a Bajza utcától a Kodály-köröndig filmforgatás miatt. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell számítani, illetve a Magyar utcát időszakosan lezárják a Kossuth-Lajos utcánál várhatóan ma délután 5 órától, holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarubontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, kihagyja a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget felé a Kőris utca, Korányi Sándor utca megállót is. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt.
7: Hobby Rádió.
6: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, M. Lengyel Lászlót, a Magyar Újságírók sajtószakszervezetének ügyvezető elnökét. Itt a Bartók Béla út 152-ben. Köszönöm, hogy sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk a magyar és a nemzetközi újságírás. Kedves M. Lengyel László, mit jelent a neve előtt ez az M?
1: Hát ez egy hosszú történet, nem akarom utatni a hallgatókat. Mohácson születtem, tehát vegyük úgy, hogy mohácsi, de miután 17 évet éltem Moszkvába, először azt mondták, hogy a mazoista, aztán azt mondták, hogy a moszkvai. Én most azt szoktam mondani, hogy a másik.
0: Tömör és velős. Kedves M. Lengyel László, ki lehet ma újságíró?
1: Hát sajnos akárki, akire egy arra fölkent ember, egy szerkesztő, egy tulajdonos, olyan valaki, aki üzemeltet egy platformot, ahol újságírásnak látszó tartalmak megjelenhetnek, rábök egy emberre, és azt mondja, hogy akkor te holnaptól újságíró vagy. Korábban ez egy sokkal szigorúbb kiválasztási folyamat volt, amibe bizony a szakmának is volt beleszólása. Ma a szakmának nincs beleszólása, kizárólag a tulajdonosoknak, szerkesztőknek.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki újságíró, mégpedig jó újságíró legyen?
1: Hát én két dolgot emelnék ki elsősorban, az egyik a kíváncsiság, a másik a műveltség. Tehát egy újságírónak valahol minden témához értenie kell. Én nem hiszek a nagyon specializált és kizárólag egy-egy témához köthető újságírókban. Ők inkább szakemberek, és nagyon sokszor nincs meg bennük az a képesség, hogy a nagy közönség számára érthetően lefordítsák a mondani valójukat. A mi időnkben az volt, hogy az újságíró tényleg először is tudja használni a nyelvet. Legyen tiszta, egyértelmű és világos az, amit leír, vagy elmond, vagy valamilyen más módon nyilvánosságra hoz. A másik dolog, hogy tudjon odafigyelni másokra, érezze azt, hogy a témában mi a fontos, és ezt közvetítse. Tehát az újságíró képviselje azt a befogadói közeget, közönséget, régen azt mondtuk, hogy a nyájas olvasót, amelyiknek az ő tartalmai szólnak.
0: Magyarországon MUOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szervezete, van a MUK, a Magyar Újságírók Közössége, és még sok más. Mi a különbség közöttük, László?
1: Sajnos ideológiai, sajnos
0: politikai?
1: Ezek, igen, politikai buborékok, vagy legalábbis a kisebb szervezetek esetében politikai, ideológiai és érzelmi buborékok. A MUOSZ még őriz valamit a régi egységes szakmának az etikájából, az értékeiből, de itt a politika mondta ki azt a MUOSZ-ról, hogy ez egy maradványszervezet, ez úgymond a régi rendszernek egy itt maradt szigete, és ezért nagyon sok kollégánk sajnos nem csatlakozott a MUOSZ-hoz. Azt érteni kell, hogy a MUOSZ az egy egyesület, az egyesületi törvény szabályai alapján működik, és Ez egy kulturális szakmai csoportosulás. Ezzel együtt a legnagyobb taglétszámú. A MUK az egyértelműen a rendszerváltásnak a terméke, az egykori MDF-nek a szatellit szervezete, amelyik ma már persze nem az, de mindenképpen jobboldali értékeket val, konzervatív értékeket val, ehhez joga van. Aztán vannak a katolikus újságírók, vannak a protestáns újságírók, vannak a sportújságírók, én nem is tudom, hogy még kik vannak, vidéki újságírók,
0: tudományos újságírók.
1: Tudományos újságírók régen is voltak, az mondjuk úgy, hogy egy nagyon speciális szakmai közösség, amelyiknek semmi köze a politikához, semmi köze valamiféle ideológiai elkötelezettséghez.
0: Én olvastam, hogy a TUK kedvezményes, ingyenes strandbelépőt ad például Sarudon.
1: Hát itt
0: hogy kinek... jön ez össze? Sarudi központú ez a TUK?
1: Nem, szerintem kinek milyen személyes kapcsolatai, összeköttetései, egyebei vannak. Mi például üdültetjük a tagjainkat Jászszent Andráson, ahol szintén van hozzáférésük az ottani termálfürdőhöz, vagy éppen Balatonszemesen, mivel vízparti az apartmanunk, ott pedig az ingyenes strandhoz. Minden szervezetnek egy normális funkciója az, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújt a tagjai részére, ezek nagyon szerteágazóak, például a mi sajtóigazolványunk, nyugodtan mondhatom, hogy a világon a legelismertebb, hiszen rajta van az IFJ, az International Federation of Journalists, tehát a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek a logója, ezért a világon mindenütt, ahol ismerik ezt a szervezetet, elfogadják az igazolványunkat, ilyen értelemben a legértékesebb. Mi adunk ki Magyarországon egyedül nemzetközi újságírói igazolványt, ami még talán a saját itthonra szóló, de a logót tartalmazó igazolványnál is értékesebb a nemzetközi szintéren. És vannak szolgáltatásaink az egyszerű kirándulásoktól, csoportos múzeumlátogatásoktól, bármi hasonló, és az üdültetés, ez normális, ugyanis sajnos ezek a szakmai, szakmapolitikai, a mi esetünkben pedig egyértelműen érdekvédelmi közösségek a jelenlegi eddigi, mondjuk így, politikai helyzetben elsősorban közösségként, baráti közösségként tudtak működni, és sokkal kevésbé tudták ellátni a kifejezett érdekvédelmi funkcióikat, ugyanis ahhoz egyrészt fogadókészség kell a munkaadói oldalon, másrészt pedig támogatás kell mind a jogi, mind a politikai oldalon.
0: Mi az a DUE?
1: Ez azt hiszem, hogy a Diák Újságírók Igen. Egyesülete. Ez egy nagyon érdekes, aranyos kis közösség. Szerintem néhány kolléga megtalálta ott a helyét a felnőttek közül. Jó, hogy van, én ennek kifejezetten örülök, ellenben nagyon, de nagyon szomorú vagyok, hogy a DUE nem keresi, nem is akarja megtalálni a kapcsolatot az igazi szakmai közösségekkel, például a MUOSZ-szal, például a sajtószakszervezettel, de akármelyik másikkal is.
0: Mi ennek az oka?
1: Én azt hiszem, hogy mindennek személyes okai vannak a mi közösségeinkben. Mindenki szeret kakas lenni a saját szemétdombján, és nem nagyon figyel oda, hogy ezzel lehet, hogy kiváló munkát végez a saját köreiben, de egyben ezeket a köröket be is zárja bizonyos keretek közé.
0: Kedves László, mi a MUKESZ? Magyar Újságírók és Készítők Európai Szövetsége. Ez is ide tartozik?
1: Hát erről én még nem hallottam. Hallottam egy európai újságíró közösségről, vagy szövetségről,
0: aminek
1: van Magyarországon, vagy 50-60 tagja. Ezek, én azt hiszem, hogy bizonyos fokig maradványszervezetek, bizonyos fokig tényleg egyéni ambíciók alapján működő szervezetek, soha semmilyen befolyásuk a szakmapolitikára, a szakmai érdekvédelemre, a szakmának a nemzetközi szintéren való képviseletére, az én, hangsúlyozom, az én meglátásom és véleményem szerint nem volt.
0: Tehát fűzfa.
1: Akár.
0: Faragó. Egyesület.
1: Igen, hát most 10 ember alapíthat bármilyen egyesületet, miért ne? Én azt mondom, virágozzék 100 virág, de azért mindenki tudja a saját helyét és erejét.
0: Kedves László, a nemzetközi újságíró igazolványhoz kik juthatnak, hogy lehet hozzájutni?
1: Hivatalosan és egyértelműen a mi tagjaink. Mi vagyunk Magyarországon egyedül az IFJ-nek, ennek az igazolványnak a kiadására jogosult nemzetközi újságíró szervezetnek a tagszervezete. Következésképpen a mi tagjaink juthatnak hozzá. Ezzel együtt megértve az itthon kialakult szervezeti szakmai helyzetet, a MUOSZ tagjainak, hogyha igazolják, hogy ők ott teljesen jogosan vannak, kifizették a tagdíjukat, és valóban újságíróként tevékenykednek, akkor nekik is kiadjuk. Én erről a partnerszervezetet Brüsszelben tájékoztattam, elmondtam, hogy ez a gyakorlat, nem emeltek kifogást, úgyhogy ez így működik.
0: A nemzetközi újságíró igazolványnak mi az előnye, és hol használható fel?
1: Hát ugye létezik egy olyan, hogy az Európai Unió információs direktívája, amelyik pontosan intézkedik az újságíróknak a jogairól, és hát ebben az is benne van, hogy az újságírót minden különösebb előzetes vizsgálat, akkreditáció egyéb nélkül,

0: van az újságírónak oda bemenni, kérdéseket föltenni, anyagot készíteni, akár úgy, hogy csak egyszerűen látogató.
1: Én sokszor hallottam, hogy újságíró igazolvánnyal, nemzetközivel is visszaélések történtek. Hogy ítélik ezt meg? Vagy hogy hozzák rendbe a dolgokat?
0: Hát az úgy van, hogy amikor egy dokumentumot valaki kiad, onnantól kezdve már nem tudja ellenőrizni ennek a felhasználását. Itt az egyén felelőssége az, hogy mire használja föl. Én egyébként nagyon korlátozottan látom a lehetőségét a visszaélésnek, de tudunk egy nagyon szomorú konkrét példáról.
1: Lehet róla beszélni?
0: Hogyne. Ez egyébként az első Fidesz kormány idején volt, hogyha minden igaz. A nemzetközi újságíró igazolvány abban az időben az amerikai vízum kérelemnél lényegében automatikus vízumhoz való jutást adott, hiszen Amerikában, mondom itt a 2002 előtti időszakról van szó, nagyon komolyan veszik, vagy vették, és még a mai napig is nagyon komolyan veszik a sajtószabadságot, plusz úgy gondolták, hogy ha valaki újságírói minőségében jön az országba, akkor az nem akar ott feketébb munkát vállalni, az nem akar ott maradni, nem akar sündörögni, nem akar semmit, az megcsinálja a munkáját, aztán megy haza vissza a dolgára. És akkor a Fidesz sajtó központjából rendszeresen kaptunk igazolásokat, hogy bizonyos hölgyek az ő munkatársaik, ezért ők újságírók és jogosultak úgymond a nemzetközi újságíró igazolvány igénylésére, hogyha megfeleltek a feltételeknek, mi dokumentumok alapján dolgoztunk, akkor ki is adtuk az igazolványt, és hát kiderült, hogy hát mondjuk úgy, hogy szexmunkára, meg fekete munkára, meg ilyenekre mentek ki egyes hölgyek, és ezt az Egyesült Államokból a megfelelő szervek visszajelezték. Ránk nézve negatív következménye nem volt, viszont ugye aki ezt szervezte annak idején, hát ez természetesen elvesztette az állását, meg ezért, hogy ő ellene eljártak megfelelő módon, mert hát mi, honnan tudjuk mi egy fejléces, pecsétes, és így tovább papírról.
1: Egy irodába távol emberektől.
0: Egy parlamenti pártnak a sajtó központjától, hogy ez valamiféle stikli vagy hamis dolog.
1: Milyen ma a média helyzete? Most beszélhetünk arról, most voltak a választások 12-én. Beszélhetünk a média helyzet változásáról 12-e előtt, és várhatóan utána, vagy ugyanaz folytatódik?
0: Hát először is ugye a magyar média helyzet az beleilleszkedik abba hatalomtechnikai vonalba, amit 2010 után a kormánypárt, a Fidesz kialakított. Először azt mondta, hogy el kell foglalni a médiát, biztosítani kell a propagandánk, a meggyőzésünk, az emberek gondolkodása, irányításának a felületeit. Utána el

0: elfoglalta a politikai teret, ugye tudjuk jól, hogy a megfelelő intézmények az állami számvevőszéktől az ügyészségen át a köztársasági elnöki intézményen, az alkotmánybíróságig, a legfelsőbb bíróságig, és reggelig sorolhatnám, hogy meddig beépítette a maga embereit, majd kialakította azt a gazdasági környezetet tulajdonosváltásokkal, tulajdonosoknak a feltőkésítésével, sokak ezt egyértelműbben lopásoknak minősítik, ezzel a gyakorlattal, és hát ilyen módon létrejött egy hatalmi struktúra, egy hatalomtechnikai struktúra, ami aztán elment egészen a választási körzeteknek az átszabásáig a különböző választástechnikai dolgoknak az alkalmazásáig, szavazatmaximálásig, és így tovább. Na, erre mondott most április 12-én nemet a magyar társadalom, méghozzá hatalmas többséggel. A média szempontjából ez két dolgot jelent. Az egyik az az, hogyha figyelte a megelőző pár hónap, de különösen pár hét eseményeit, akkor a még meglévő független média felületek rendkívül aktívvá váltak. Ugye előjött a két százados, egyáltalán Magyar Péter is azzal a bizonyos partizán interjúval a médiában, annak egy szűk, de aztán egyre jobban terjedő szegmensében tudta magát megmutatni, és jöttek utána ezek a különböző interjúk, anyagok, tényfeltárások, tényleg olyan dolgok, amelyek mind a közösségi médiában, mind az interneten, mind bizonyos fokig valamelyes szélesebb elérést biztosító, nem csak digitális felületeken is, igenis eljutottak a tudatos, öntudatos szavazókig. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan választás volt, amelyet megelőzően a közvélemény befolyásolása szempontjából a nem kormány média ellensúlyozni, sőt, nem félek a szótól, akár legyőzni is tudta a hivatalos propagandát. A másik dolog pedig az, hogy most megnyílott egy remény. A második napon, tehát közvetlenül a választást követő napon, 13. tehát már 13-án megjött az Európai Újságíró Szövetségtől egy felhívás Magyar Péter irányába, amelyik rámutatott azokra az anomáliákra, amik a magyar média helyzetet addig jellemezték, és fölkérték a Magyar Pétert, hogy erre fordítson figyelmet, tegyen meg mindent a média helyzetnek a rendbetételére. És ebben még az is szerepelt, hogy a két EFJ tagszervezetet, tehát a MUOSZ-t és a sajtószakszervezetet akár hallgassa is meg, kérdezze is meg, hiszen nálunk azért nagyon sok tapasztalat és tudás összegyűlt. Ezek fontos dolgok, de ezek semmilyen automatizmussal nem járnak, még akkor sem, hogyha Magyar Péter megjelent a Kossuth Rádióban is, és az M1 TV csatornán is, és ott elmondta, hogy igenis rendet fognak tenni a közmédiában, olyan értelemben, hogy propaganda felületekből valós a társadalmat, tehát nem a győztes pártot, hanem a társadalmat képviselő klasszikus tájékoztató felületekké akarják visszaalakítani a közmédiának a felületeit. Ez egy nagyon fájdalmas, nagyon nehéz, nagyon hosszú, nagyon bonyolult folyamat lesz. Itt lesz ellenállás, itt lesz félreértés, itt lesznek önjelöltek, itt rengeteg minden lesz. A szándék megvan, és ez nagyon fontos.
1: Most zene következik, mégpedig M. Lengyel László által kiválasztott zene, fogadják szeretettel, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: László, szólás szabadság, az emberi jogokhoz tartozik, pláne az újságíróknál, hisz nekik vezető szerepük van a tömegek értesítésében. Hogy áll ez ma, és mi a jövő?
1: Nagyon bonyolult lesz, azt hiszem, az én válaszom. Ugyanis a szólásszabadság az én felfogásom szerint nem az újságírók, és még csak nem is az újságíró szakma
0: feladata.
1: Szabadsága, mert önmagában az, hogy ők mit mondanak, hogy végzik a dolgukat, az egy dolog. Erre azt szoktam mondani, hogy ez még csak az ugatás szabadsága, és ugye a kutyaugatás nem hangzik föl a mennyekbe. Ami sokkal fontosabb, hogy a szólásszabadság, a sajtószabadság az a társadalom állapota. Nevezetesen, hogy egy társadalom létrehoz egy ellenőrizhető, megformált struktúrát, amelytől azt várja el, hogy olyan információkkal lássa el a tudatos, önmagukért felelősséget vállalni tudó és akaró tagjai számára, amelyek racionális életvezetési döntéseket alapoznak meg. Tehát olyan információs térbe kerülnek a társadalom tagjai, hogy tudjanak racionális politikai, gazdasági, kulturális, családvezetési, bármilyen döntéseket hozni, egészen odáig menően, hogy mit főzzön valaki, vagy nem tudom én. Na most, ez ugye egy kettős felelősség, egyrészt a társadalomnak ki kell verni a tájékoztatási intézmény rendszerből ezt a tartalmat és minőséget, másrészt a tájékoztatás rendszerének produkálni kell azt a tartalmat, amely kiegészíti a társadalmat. Ha ez hibátlanul és mindenféle probléma nélkül a világ egyetlen országában sem működik, még a baráti Egyesült Államokban sem, még Nagy-Britanniában, ugye a BBC hazájában sem, de talán a legjobban a skandináv országokban, Benelux államokban, arrafelé, igen, és vannak nagyon biztató jelek azért Dél-Európában is, például Spanyolországban részben.
0: Mi ennek az oka? Az egyéni érdek?
1: Hát az az oka, hogy a tájékoztatás jelenleg
0: a hatalmon lévő kezébe van.
1: Nem feltétlenül, hanem az üzleti alapon működik. Ez az üzlet lehet a hatalmon lévők üzlete is, ebben teljesen igaza van, de lehetnek ezek magánkézben lévő dolgok. Magyarul, hogyha valaki média felületet üzemeltet, azt vagy nyereségesen akarja üzemeltetni, abból ő bevételt, sőt, nyereséget akar produkálni, vagy pedig azt mondja, hogy nekem annyi pénzem van máshonnan, más üzletekből, hogy megengedhetem magamnak, hogy hát bizonyos veszteséget elviseljek a média felületek üzemeltetéséből, cserébe azért, hogy az én üzeneteim átmenjenek. Na most itt már látjuk a problémákat, mert mindenképpen bejönnek bizonyos tulajdonosi szándékok, és nem tudják a legtisztességesebb újságírók sem tökéletesen és teljesen befolyás nélkül végezni a munkájukat. ez csak akkor volna lehetséges, hogyha maga a társadalom tartaná fönn a tájékoztatási rendszert. Viszont az a modell, amit úgy hívunk, hogy pulitzeri modell, tehát, hogy nagyon olcsón, nagyon nagy példányszámban, nagyon sok hirdetés révén tudunk tömegmédiát csinálni, ez ma már nem működik. Ma minden nem a hirdetéseken, hanem a reklámokon alapul, és a kettő nem ugyanaz. A hirdetés az kénytelen igaz lenni, a reklám meg, hát mondjuk úgy, hogy billeg valahol az igazság és a
0: hazugság
1: határán. Következésképpen, amikor együtt jelenik meg a hirdetés és a tartalom, ezek egymást
0: ütik.
1: Bántják, ütik, azt mondja a befogadó, hogy ha ott hazudnak, akkor itt miért ne hazudnának, ez mondjuk az egyik része, de a másik része az, hogy a reklámipar ma már elveszi a bevételeknek a többségét a hordozó felülettől, a hordozó felület vált kiszolgáltatottá a reklámiparnak, és nem fordítva. Innentől kezdve, mivel a tulajdonosoknál nem volt meg az a kreativitás, hogy rájöjjenek, hogy itt valahol fordítani kéne ezen a modellen, és nagyon furcsa, érdekes, egzotikus kezdeményezések a crowdfundingtól kezdve az előfizetéses internetes tartalmokig, a podcastekig, a mindenféle új jelenségekig azért vannak, de ebből még nem alakult ki egy egységes, a társadalom szintjén megjelenő, és a társadalmat maradéktalanul kiszolgáló tájékoztatási rendszer. Na most erre várunk, vagy reménykedünk benne, vagy jó lenne, ha lenne ilyen. Egyelőre morzsáit látom, meg gondolkodásokat látok, de még nem mondhatom el azt, hogy elindultunk ebbe az irányba.
0: M. Lengyel László, aranytól díjas magyar újságíró, külpolitikai tudósító és szakmai érdekképviseleti vezető. Korábban az MTI, a Magyar Távirati Iroda, és a Népszabadság moszkvai, illetve utazó tudósítójaként dolgozott 17 évig Szovjetunióba és Oroszországba. Többek között Gorbacsovot is meginterjúvolta. Milyen volt László Gorbacsov?
1: Na, ebből a 17 évből azért 5 év az egyetem volt, tehát tudósítóként én 12 évet dolgoztam Moszkvában, illetve a köztes időszakokban pedig valóban utazó tudósító voltam, és nem is a mondjuk úgy, hogy kívánatosabb helyekre, hanem mindig, ahol konfliktus volt, ahol probléma volt, ahol háború volt, ahol gondok voltak, de nem volt állandó tudósítója a magyar sajtó nyilvánosságnak. Nos, Gorbacsov, hát azt hiszem, hogy életem legnehezebb interjú alanya volt. Először is ilyen egy-két szavas, egy-két mondatos kérdés-válasz az többször volt úgy, hogy Gorbacsov még hatalomban volt, de ez a bizonyos nagy interjú, amelyik a Népszabadságnak egész oldalát kitöltötte, ez már akkor volt, amikor Gorbacsov nem volt a Szovjetunió elnöke. És azért mondom, hogy életem talán legnehezebb interjúja volt, mert Gorbacsovnak föltett az ember egy nagyon konkrét kérdést, de ő nem föltétlenül arra válaszolt, hanem azt mondta el, amit ő mondani akart. És nagyon nehéz volt, ugye egy interjúnak mindig kell, hogy legyen egy íve. Mindig kell, hogy valahonnan elinduljon, és valahova kifusson. Sőt, az a legjobb, hogyha le is kerekedik, tehát körbe járunk egy problematikát. És azt hiszem, hogy ott fordult át valamelyest a dolog, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy mi is volt az ő igazi szándéka a szovjet társadalom és a szovjet politikai hatalmi rendszer átalakításával, ahogy a pártpiramisról ő át akarta rakni egy általa, de fölülről létrehozott, hát mondjuk úgy, hogy állami vagy polgári piramisra a hatalom működését. Ott azt hiszem, hogy a Gorbacsov ráérzett arra, hogy én értem őt, és körülbelül itt tartottunk, amikor belépett a sajtótitkár, és azt mondta, hogy lejárt az idő. Hát úgy kirúgta őt Mihail Szergejevics, hogy na hagyjon csak bennünket békén, mert most kezd érdekessé válni a beszélgetés.
0: Szuper.
1: Úgyhogy hát ez egyszerre élmény is volt, egyszerre egy hihetetlen szellemi kihívás is volt, meg egy nagyon nehéz, szakmailag nagyon nehéz történet volt. Talán sokkal érdekesebb volt a Nyikolaj Riskovval, Gorbacsov miniszterelnökével folytatott beszélgetés, ahol szinte az első perctől megtaláltuk a közös hangot, és hát még egyre fölhívnám a mostani kollégák figyelmét, hogy sem Gorbacsov, sem Kirill akkor még nem pátriárka, csak metropolita, sem Nyikolaj Riskov, sem a Nobel-díjas vagy világhírű orosz művészek, filmrendezők, akárkik soha nem kérték be az interjú szövegét, az megjelent, ahogy megjelent, és utólag a megjelent formát azt kérték el. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy a...
0: Ez a teljes bizalom.
1: Igen, ez a kulcs szó, a bizalom. Nyilván a sok-sok évnek, meg a rólam a megfelelő szerveknél összegyűlt információknak és az én munkámról kialakított
0: képről
1: véleménynek is köszönhető, hogy ezeket meg tudtam csinálni.
0: László, aranytollas, díjas magyar újságíró. Mi ez az aranytoll? A rádióhallgatói talán nem ismerik.
1: Az aranytoll az egy életmű díj, amit a Magyar Újságírók Országos Szervezete ad ki, egy évbe talán hatott. Itt ezt nem egy konkrét teljesítményért, egy írásért, vagy egy interjúért, vagy ilyesmiért adják, még csak nem is az előző évi munkáért, hanem a pályán eltöltött idő alatt kivívott szakmai teljesítményért. Én erre büszke vagyok, ugyanúgy, ahogy a két darab népszabadságdíjamra, amelyiknek az a legnagyobb értéke, hogy azt a kollégák szavazták meg, amíg ezt tehették, ott semmilyen főnöki beleszólás nem volt, vagy éppen a MEASZ-nak a Radnóti díjára, ami szintén egy közösség díja. A lényeg az, hogy soha semmit az életemben nem kaptam úgy, hogy én kiálltam a sarokra, és azt mondtam, hogy itt vagyok én, nézzetek rám, tessék, izé, most akkor szabad engem díjazni. Hanem valakik valamit megláttak, valakik valakiknek valahogy javasoltak, és aztán az erre felhatalmazott grémium azt mondta, hogy igen, akkor mi ezt neki odaadjuk.
0: M. Lengyel László utazás szervezéssel is foglalkozik, igaz ez?
1: Hát utazás szervezéssel ugyan nem,
0: de tanácsadás, vezetés?
1: Nem csoportokat viszek, ez csak az utóbbi 3 évben van az életemben, és azt hiszem, hogy az idén be is fog fejeződni. Hát így 70 pluszosan már ne kezdjen az ember egy teljesen új
0: szakmába.
1: Én ebbe az egészbe úgy kerültem bele, hogy van egy barátom, akivel 1962. szeptember 1-én véletlenül egy padba ültünk az általános iskolába, és ő belőle a magyar tulajdonú utazási irodák közül a második legnagyobb forgalmú utazási irodának, a Proko Travelnek a tulajdonosa lett. Na most ő tudta az én volt szovjet térségbeli múltamat, az ezzel kapcsolatos tudásomat, úgyhogy már korábban is nagyon ritkán előfordult, hogy többnyire kataloguson kívüli exkluzív csoportok vezetésére fölkért, mondván, hogy olyan finomságokat is meg tudok mutatni, amit egy átlagos a turista útvonalakat és helyszíneket bejáró idegenvezető nem tud. És valamiért megüresedett a Kaukázuson túli térség és a üzbegisztáni, és hát fölkért arra, hogy Örményországba, Grúziába, Azerbajdzsánba, Üzbegisztánba vigyek csoportokat. Ez elsősorban a mi barátságunk miatt indult be. Nem mondom, hogy könnyű munka, nem mondom, hogy minden szempontból hálás munka, de érdekes munka, és hát annyiban köze van az újságíráshoz, hogy itt is a bizalom, a kapcsolatteremtés, az embereknek az összefogása, az embereknek a kezelése nagyon fontos. A tudásom ezekről a térségekről, akár földrajzilag, akár politikailag, akár kulturálisan, és így tovább az említett 17 év okán természetesen megvolt, ebből csak föl kellett bizonyos dolgokat frissíteni, illetve ráállítani arra a vonalra, amit egy ilyen út megkövetel, hiszen ott azért mégiscsak bizonyos speciális tudásra is szükség van, útvonalakra, konkrét épületek, vagy konkrét cégek, vagy egyebeknek az ismeretére. Ezt viszonylag könnyű volt pótolni.
0: A műsor címe Egészségedre. Kedves László, az előbb említette 70-en túl. Itt ül velem szembe, én maximum 55, talán 60-nak gondolnám. Mit tesz egészsége érdekébe, hogy ilyen fit, a haja pompás, az arca sugárzó, fiatal férfi benyomást kelti?
1: Hát... Ugye ilyenkor a legbanálisabb válasz az, hogy a gének. Él az édesapám, 96 éves, él az édesanyám, 91 éves, most május 1-én lesznek 72 éves házasok. Tehát mondhatnám azt, hogy a gének, hogyha szegény öcsém 60 éves korában nem halt volna meg egy gyógyíthatatlan betegségben. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a gének. Azt sem lehet mondani, hogy én egy kifejezetten sportos, magára mindenben odafigyelő, táplálkozásban, vagy mozgásban, vagy fitness, wellness, ilyenekben gondolkodó ember lennék. Én élem az életemet. Egyrészt sok a feladatom, de ezeknek az öme azért, mint az eddigekből kiderült, szellemi jellegű, nem fizikai jellegű. Én azt hiszem, hogy az én titkom az a nyugalom, a boldogság és az elégedettség. Egyrészt mi nagyon-nagyon szép házasságban élünk a feleségemben, mert két házasságból három gyerekem van, jóba vagyunk, rendben vagyunk, meg tudunk beszélni sok mindent úgy, hogy egyikükre se telepedek rá. Van egy nagyon széles és általam nagyon megbecsült baráti köröm, amire nagyon büszke vagyok. Rendszeres találkozások, beszélgetések, akár közös utazások, hétvégék, főzések, vacsorák, bármi egyéb. Nagyon fontos szellemi közeg. Például ma este is megyek a Kass kiadó tulajdonosához, korábban ugye a Kossuth kiadónak volt a vezetője, Kocsis András Sándorhoz, aki egy civil szalont működtet, és hasonló dolgok. Úgy érzem, hogy nem unatkozom, nem ültem le nyugdíjasként a kanapéra, és ez tart. Amúgy semmi különlegeset nem teszek az egészségem érdekében. Állandó gyógyszert nem szedek, az igaz, nincs is rá nagyon szükségem, minimálisan magasabb a cukrom, néha fölmegy a vérnyomásom, vannak ilyen apró bajaim, de köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Tervei 2026-ba, László.
1: Hát...
0: privát és munka, és ne hagyja föl ezt az utazást Örményországba, ezt a utazás vezetést.
1: Hát pedig én azt ígértem a barátomnak, hogy az idei év lesz ebben az utolsó. Aztán itt, ahol most ülünk... itt is úgy gondolom, és ezen már biztos, hogy nem fogok változtatni, hogy az ügyvezető elnöki munkát azt egy nálam majd 30 évvel fiatalabb emberre fogom ráhagyni, hogyha őt meg is választja a tagság, már pedig őszintén remélem, hogy úgy lesz. Ettől még persze nem szállok ki teljesen a szakszervezeti munkából, de már nem akarom. Nem azért, mert nincs hozzá erőm, hanem mert azt hiszem, hogy új idők jönnek, innovatívnak, kreatívnak kell lenni. Az én kapcsolataim azok sajnos néha a szószoros értelmében kihalnak körülöttem. Furcsa módon fölfelé, tehát a nálam idősebbekkel volt sok szempontból szorosabb a kapcsolatom, a nálam fiatalabbakkal. Meg fogom találni, én azt hiszem, a helyemet a továbbiakban is, csak már nem akarom azt, hogy akár a MUOSZ külés biztonságpolitikai szakosztályában, akár a sajtószakszervezetben, akár az utazásoknál tőlem függjenek az eredmények, hogy én rajtam múljon az, hogy milyen lesz a jövő. mert a jövő az már nem az én felelősségem. Persze ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok hajlandó bizonyos dolgokat megtenni és vállalni.
0: Árszpoétikája, hitvallása. Nekem élni és élni hagyni.
1: Hát nekem meg valahonnan az általános iskolából, a Kölcsei Parainéziszéből az a bizonyos jókor szokjál-e gondolathoz. A társaságban született ember nem önmagáé. Számtalanok azok a jótétemények, amelyek a társas életben reánk háromlanak. Szabad-e hát e jótéteményekkel ingyen élnünk, mint zsarnok a más izzadása vérével? Ez számomra azt jelenti, hogy aki társadalomban él, aki közösségben él, az felelős azért a társadalomért, és azért a közösségért, és semmi nem lehet több az ember életében, mint az őt körülvevők bizalma, a beléfektetett bizalom, amivel nem szabad visszaélni.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm M. Lengyel Lászlónak, hogy hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: M. Lengyel László.
0: És Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A GoodWe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes GoodWe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

0: reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
2: a Hobby Rádióban!
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne lenne legalább egy termék visszahívásról szóló hír, és általában sajnos ezek élelmiszerek. Na most akkor örüljünk, hogy ilyen hatékony a szűrő, vagy inkább kezdjünk el azon szorongani, hogy egyre több az egészségünket veszélyeztető, kimondom, szemét kerülhet a boltok piacaira. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elkezdte a reformételeket kínáló vendéglátóhelyek ellenőrzését, ma pedig már be is tudunk számolni az eddigi eredményekről. Előjáróban csak annyit, hogy végül is megnyugodhatunk. És nem véletlenül beszélünk ma ismét az étrendkiegészítőkről. Ezúttal a hatóság indított vizsgálatot kiemelt figyelemmel a CBD termékekre. A kérdés persze az, hogy mi mire figyeljünk, ha ilyen terméket szeretnénk venni. És mit tehetünk, ha a bank duplán vonta le a törlesztő részletet, hova érdemes fordulni, de röviden választ kaphatunk ma arra, hogy hogy a legcélszerűbb ezt elrendezni, azért azt gondolom nem olyan egyszerű, és ha még lesz idő, akkor természetesen újból földolgozunk egy történetet, amelyet a hallgatók küldtek a facipesz2025@gmail.com-ra. Sok a témánk, már is kezdünk. Rengeteg termék visszahívás volt, mostanában szinte minden hétre jutott egy-kettő, volt, ami nagyon rémisztő volt, volt, ami szerintem nem ért el annyira az inger küszöbünket, pedig nagyon fontos, és a legtöbb az élelmiszerekre vonatkozott, ami meg pont szerintem megint csak kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjon. Eitmar Norberthez fordulok, az NKFH sajtófőnökéhez, hogy ez most... Ugye úgy vezettem fel a műsor elején, hogy részben ez jó, mert azt gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, nagyon figyelnek így unión belül, részben viszont nem jó, mert ugye elkezdünk szorongani, hogy ennyi, hogy fejezzem ki magam, milyen termék használhatatlan, de élelmiszer is, tehát hogy ennyi veszélyes termék tud kijönni. Úgyhogy most akkor örüljünk, vagy sírjunk?
1: Hát ez tulajdonképpen az egyik szemünk örül, a másik meg sír, vagy nevet. Című történet. Valóban így van, hogy nagyon szigorúak az Európai Uniós és így a magyar jogszabályok is az élelmiszerbiztonság területén, és egyébként nem élelmiszertermékekre vonatkozóan is, és ezek mind a gyártásra, a forgalmazásra, az importálásra vonatkozó szabályok. Nyilván ezeket azért a gyártók, forgalmazók, kereskedők, importők igyekeznek betartani, ez az általános tapasztalat, de vannak olyan esetek, amikor nem sikerül ezeket betartani. És ekkor jön az az élelmiszerbiztonsági kvázi felügyelet, amiről beszélünk, és aminek a végső mondjuk egy terméke az a termék visszahívás.
0: Ugye nagyon... De van, ami egész Európában visszahívásra került, ami nyilván nem csak Magyarországon van.
1: Sőt, fordulom. Még olyan is van, nem csak Európában. Tehát például az év elején volt ezek a tápszeres visszahívások, az globális jelenség volt.
0: Meg
1: tehát...
0: valami fűszernél is.
1: Ez is volt, a tápszerek az kifejezetten Észak- és Dél-Amerikában is visszahívásra kerültek, tehát az globális jelentőségű, és az esetek többségében ez nem magyar specifikáció, tehát amikor Magyarországon visszahívásra kerül, akkor általában a külföldi gyártót is érint az, vagy forgalmazót az adott termék. De ami nagyon fontos, hogy a hatóság nagyon résen vannak unió szerte, és erről már többször beszéltünk, mert ez az uniós riasztási rendszer, a RASF, ahol, hogyha például mondjuk Spanyolországban találnak egy ilyen terméket, termékvisszahívást intéznek, akkor abban a pillanatban csipog a kollégáknál
0: de
1: is.
0: De miért van most ennyi, vagy eddig miért nem volt ennyi? Tehát, szerinted mi a véleményed azért?
1: Korábban is volt azért nagyobb számban. Szerintem sokkal inkább odafigyelnek a hatóságok is erre, sokkal hatékonyabban lépnek fel, és a kommunikáció is hatékonyabb minden fogyvédhatóság szempontjából, és ezért jön igazából számunkra elő az, hogy több van, vagy úgy tűnik, mintha több lenne. Ráadásul azért most már nem csak honlapok vannak, hanem közösségi média csatornák, és ezért is tűnhet úgy, hogy ömlik ránk a termék visszahívás.
0: Koriander eszembe jutott, azt hívtak vissza, de az például, ha jól tudom, Indiából származott.
1: Így van, és
0: ezek hogy csúszhatnak be ebbe a nagyon szigorúan ellenőrzött Európába?
1: Hát nyilván azért egy tömegtermelés folyik mindenhol, egyébként nem csak a harmadik országokban, tehát Európai Uniós területen egyaránt, és ilyenkor előfordulnak problémák. Sok esetben egyébként ez nem olyan nagyon vészes jellegű, tehát valamikor csak a tájékoztatási kötelezettség nem megfelelő, hogy nem tüntetnek fel valami összetevőt, ami egyébként természetesen fontos, például, hogy mondjuk egy allergént nem tüntetnek fel, tehát igenis fontos. De amikor kifejezetten gyártási hiba merülhet fel, mert mondjuk olyan tiltott növényvédőszer tartalmaz egy adott termék, akkor annak meg sokkal súlyosabb következménye lehet.
0: Egy dolog a termék visszahívása, másik, amin elgondolkodtam, hogy nyilván azokból a típusú termékekből továbbra is fog érkezni Európába vagy Magyarországra, meg fog jelenni a boltok polcain, hogy ha valami egy fókuszba, a fókuszba kerül, akkor utána egy rendszeres ellenőrzés van, élelmiszerbiztonsági ellenőrzés. Tehát mit tudom én, havonta vagy fél évente ilyen lecsapnak ezekre, és alaposan átvizsgálják?
1: Egyrészt folyamatosak az ellenőrzések. Magának a gyártónak is folyamatosan önellenőrzésben, és olyan minőségbiztosítási szabályok vannak, hogy folyamatosan ellenőrzés van, és a hatóságok is, ahogy mondtad, ellenőriztek. Aha. De ami nagyon fontos, hogyha egy termék visszahívása kerül, az nem azt jelenti, hogy a teljes portfólió annak a terméktípusnak visszahívása kerül, hanem mindig az adott gyártási szám alatt szereplő, adott minőségmegőrzési lejárati idővel rendelkező termék kerül visszahívásra, és ezt egyébként az NKFH honlapján megtalálható képpel együtt, adatokkal együtt, tehát hogyha ilyen termék visszahívás van, nem érdemes azonnal kidobni minden olyan terméket, amit mondjuk az a gyártó akár annál terméktípusnál gyárt, meg kell nézni a lejárati időszt, gyártási számot, és akkor, ha érintett, nyilván akkor vannak a fogyasztók.
0: Meg a közösségi médiában is gondolom fölteszitek, én legalábbis már találkoztam ilyennel, nem tudom, ti tettétek föl, vagy nem, de találkoztam ilyennel jó szemléletes fotókkal.
1: Abszolút, és mi nekünk is az a célunk, hogy a fogyasztók teljes mértékben tudják, hogy most ez milyen termékről van szó, annak milyen alfajtája, milyen gyártás szám, lejárati idő, stb.
0: Igen, hát azt gondolom, a fogyasztói részről a bizalom az, ami feltétlen volt, és most már nem feltétlen, és az jutott eszembe, hogy néhány hónappal ezelőtt mi beszélgettünk arról, hogy reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket fogtok ellenőrizni, és akkor megígérted, hogyha bármi részeredmény van, hogy mondjam, így ugye még a nyár teljesen nem köszöntött be, szóval, hogy akkor azt megosztod velünk, és én úgy láttam a honlapotokon, hogy már van valami.
1: Jól láttad, én meg szeretem az ígéretemet betartani. Lezajlottak ezek az ellenőrzések, amellett, hogy még folytatódnak, de vannak részeredményeink. És egyébként nagyon érdekes tapasztalatot szereztünk. Ugye a reformételek, mi minden ilyen terméket ide tekintünk, ami gluténmentes, laktózmentes, valamilyen speciális étrendet próbál kiszolgálni. És azt vettük észre, hogy kifejezetten olyan vendéglátóhelyek, ahol csak ilyeneket árusítanak, tehát gluténmentes, laktózmentes, vegán, stb., azok szinte kivétel nélkül betartják az élelmiszer biztonsági és a higiénés szabályokat. Pontosan tudják, hogy mi mit jelent, pontosan tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az mit tartalmaz az a termék, mit nem tartalmaz. Viszont az olyan esetekben, ahol vegyes, mondjuk így ételeket is kínálnak, tehát hagyományos, nem mentes termékeket, ott azért felmerültek problémák.
0: Tehát ahol van gluténmentes pizza, meg gluténos, tehát rendes lisztes.
1: Így van.
0: Csak
1: és
0: az egyszerűségedvé.
1: Abszolút. Itt ilyen 18%-os kifogásolási arány merült fel, és több eljárás is egyébként fenn van, mert például nem megfelelően kezelik a gluténos és a gluténmentes terméket.
0: Abszolút.
1: Hát a keresztszennyeződést megakadályozása miatt, meg egyáltalán, hogy tényleg senki se kaphasson olyan terméket, amit ő mondjuk adott esetben egészségi jogból nem fogyaszthat. Illetve a tájékoztatás sem volt megfelelő sok esetben, tehát amikor nem tudták azt elmondani a fogyasztóknak, hogy most tényleg az mit tartalmaz, vagy mit nem tartalmaz az a termék.
0: Van olyan, aki az étlapján nagyon szépen külön föltünteti, meg az allergéneket is, piktogramokkal, én is láttam ilyet, mondjuk meg kell fejteni, tehát vissza kell menni pár oldalt, de legalább tájékoztatnak arról, hogy mi van benne, mert hát tojás allergia, az is allergizált.
1: És ez muszáj is, tehát ez szigorú jogszabályi kötelezettsége a forgalmazóknak, hogy erről tájékoztassa a vásárlókat, hiszen ez nem csak az, hogy most kedveljük, vagy nem kedveljük az adott ételt, valaki tényleg nem ehet ilyen ételeket.
0: Hát igen, és azért itt nem abra megy a játék, hanem beteg lehet. Pontosan. Tehát egy laktózérzékenynek nagyon komoly, ha jól tudom, hasi görcsöket, problémákat tud okozni, ha megetetik.
1: Hát abszolút, vagy az egyéb allergének hát ennél nem sokkal is súlyosabb
0: következményt is okozhat. Igen. Úgyhogy ez örülök, de ez tovább folytatódik, ugye?
1: Abszolút, egész évben folyamatosak ezek a vizsgálataink.
0: Aha. Jó, egy kicsit ugrunk, de azért ugrunk, mert szerintem be fog kapcsolni a beszélgetésünkbe a Horváth Bálint is. Köszönöm, hogy eljöttél. GVHL, ne felejtsem kimondani.
2: Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Szóval nem csak a termék visszahívás az, amire mindenképpen figyelni kell, hanem az étrendkiegészítők is. Mert hogy az étrendkiegészítőknek most azt gondolom, hogy a virágkora van, minden, tehát millióféle van, az ember egyet akar, akkor százféle variáció jön fel, nem is lehet jól választani, és ugyancsak a Fogyasztóvédelmi Hatóság kezdeményezte most, de tudom, Bálint, hogy ti már hosszú ideje, nagyon kőkeményen rajta vagytok ezen a témán.
2: Valóban így van, a gazdasági versenyhivatal évek óta nagyon aktívan foglalkozik ezzel a területtel, már csak azért is, mert ez nagyon sok fogyasztót érint, nagyon sokakat érint, nagyon sokan szednek különböző étrendkiegészítőket, valóban, illetve olyan fogyasztókat érint, akik nagyon sokszor sérülőken fogyasztóknak minősülnek.
0: Az
2: a gazdasági versenyhivatal, igen, így van, a gazdasági versenyhivatal nagyon védi az ilyen fogyasztókat, akik valóban, akik betegek, idősek, de akár a gyerekek, a családok is ebbe a körbe tartoznak, vagy akár például, akik túlsúlyosak, túlsúlyjal küzdenek. Ugye ők is hát hajlamosak jobban elhinni bizonyos üzeneteket, hiszen valamilyen problémára szeretnének gyors megoldást találni. Ezért ezek a fogyasztók, ezek sokkal könnyebben befolyásolhatóak, mint általában valaki más. És hát ezek a vállalkozások nagyon gyakran, főleg az online térben, a közösségi médiában megpróbálják kihasználni a befolyásolhatóságukat, és olyan célzott kommunikációs üzeneteket alkalmaznak, amelyek ráveszi ezeket a fogyasztókat arra, hogy alkalmazzák, kipróbálják ezeket a szereket, megvásárolják ezeket a szereket. Ugye nagyon sok esetben hát több ezer, több tízezer forintos készítményekről beszélünk, tehát nem olcsó mulatság ezeket az étrendkiegészítőket megvásárolni. És nagyon gyakran előfordul, hogy bár ezek a termékek ugye ha be is vannak jegyezve Magyarországon, mert olyannal is találkoztunk, van olyan eljárásunk, aminél azt vizsgáljuk, hogy olyan terméket is forgalmaztak a magyar piacon, ami nem is volt bejegyezve, tehát nem volt engedélyezve gyakorlatilag Magyarországon, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak kell minden ilyen terméket nyilvántartásba vennie, tehát ez nem történt meg. De ha ez meg is történik, akkor nagyon gyakran alkalmaznak hát egészségre ható állításokat, hogy meggyógyít bizonyos betegségeket, vagy valamilyen egészségügyi problémákat megelőz, vagy betegségek megelőzi az Alzheimer-kort például, vagy segít a szív egészségének a helyreállításában. Ezek mind-mind olyan állítások, amelyek tiltottak. Uh-huh. Ilyeneket csak gyógyszerek esetében szabadna alkalmazni, ezért a gazdasági versenyhivatal is mindig nagyon szigorúan eljár az ilyen ügyekben.
0: Ti mennyire dolgoztok össze ezekben a témákban, mert én most arról is szeretném kérdezni a Norbit, hogy különösen a CBD termékekre mentettek rá.
2: Nagyon, nagyon szoros együttműködés van a két hatóság között, és azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés van az elmúlt években.
0: Ez tehát ti tudtok róla, amikor ők a CBD termékeket vizsgálják, vagy ti is megkonzultáljátok, hogy mi az, amit még nézenek meg, vagy ti is nézitek?
2: Én egyrészt van

0: kapok rendszerint ilyen sajtómegkereséseket, akkor ezt továbbítom, hogy melyik kormányhivatal azt továbbítottuk, és mindig meg is szoktam róla bizonyosodni, hogy törődnek ezekkel az ügyekkel a kormányhivatalok, tehát ez nem egy pusztába kiáltott szó, vagy az éterbe küldött üzenet a mi részünkről.
1: Miért pont a CBD? Ezek olajak tipikusan, ugye? És nagyon-nagyon divatos, már állítják, hogy minden fűre, fára, nagyvilágra, szóval fájdalomra, daganatra, mindenre ajánlatják.
2: Igazából ez a fő indok, és még hogy kitérjek az előző kérdésre, és abszolút megerősítve Bálintot, hogy igen, nagyon jó az együttműködés, és a megtévesztés ez egy rendkívül fontos prioritás mind a két hatóságnál. Amit mi még pluszban vizsgálni tudunk, az az élelmiszer biztonsági szabályok betartása e téren is. És egyébként a tavalyi évben például kifejezetten a potencia növelőként forgalmazott étrend kiegészítők, és a Bálint által is említett azonnali fogyást ígérő készítményeket vizsgáltuk. Uh-huh. És ugye azt tapasztaltuk, amellett, hogy megtéveszti a fogyasztókat, tehát anyagi kár is érheti, ezek olyan gyógyszer hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek tényleg csak engedély formájában, és nagyon szigorú orvosi felügyelet mellett szedhető. Most gondoljunk bele, ha valakinek komoly szív- és érrendszeri betegsége van, és nem tájékoztatják őt arról, hogy ez a potencia növelő nem fogyasztható szív- és érrendszeri betegségben szenvedők által, akkor nehogy Isten veszed egy ilyet, annak nagyon-nagyon durva, súlyos következményei lehetnek. Tehát amellett, hogy anyagi kára származik, egészségi kára is származhat ebből. És ugyanez igaz ugye az azonnali fogyást ígérő termékekre is.
1: Hát azok nem egy rémtörténet kering így a városba, hogy nagyon beteg lett, kórházba került.
2: Igen. Pontosan. És ami a CBD olajokra vonatkozó kérdésed.
1: Ugye divat, ugye?
2: Az meg abszolút divat, és azért helyeztük is az idejébe fókuszba. Ugye ez azt mondja, hogy stressz csökkentő, betegség megelőző, gyógyítást elősegítő. Ami vagy igaz, vagy nem. Most egyrészt ezt vizsgálni kell. Másrészt meg ezekben a döntő esetekben semmifajta se uniós, se magyar engedéllyel nem rendelkeznek, hogy ilyeneket árusítsanak, mert pedig ez új élelmiszer.
1: Rengeteg webshop árulja.
2: Hát az meg a másik, hogy semmifajta jogosultsága sincsen, a megfelelő tájékoztatás is hiányzik, és adott esetben még olyan következményekkel is járhatna, amely egyébként ugyanígy igaz a potenciálnövelőkre, az azonnali fogyást ígérő termékekre, tehát negatív egészségügyi következménye is megvalósulhat.
1: Állatoknak is árulnak egyébként CBD olajat. Ez is beletartozik a vizsgálatok fókuszába, vagy csak az emberre veszélyes termékeket?
2: Hát főszabályként mi a fogyasztókat védjük, aki hát a természetes személy.
0: Az állatok is fogyasztók.
2: De ugyanakkor pontosan így van. Tehát ha megtévesztés perül fel, és vásárolunk egy ilyen bármi állatnak adható terméket, nem csak élelmiszert, a mást is, akkor természetesen úgy, hogy felléptek a hatóságok.
0: Igen, itt ugyanolyan kommunikációs üzenetekről van szó, és azt gondolom az állattartók kör az egy nagyon széles fogyasztói réteg Magyarországon. A GVH-nak is számos eljárás volt állat eledelekkel kapcsolatban, vagy más állatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat vizsgáltunk, és ebben az esetben is nagyon szigorúan el kell járni, hiszen ha egy állat egészségével összefüggő, megtévesztő állítást tesznek közé egyes vállalkozások, az ugyanúgy megtévesztő, és hát bizonyos szempontból azért az feltételezhető, hogy állattartóról, hogy ő hát a szíven viseli a saját állatának az egészségét, a sorsát, érzelmileg is szorosan kötődik hozzá, bár ezt ugye a fogyasztóvédelmi törvény nem nevesíti sérülőknek egy fogyasztói csoportként.
1: De akár még
0: az állattartók is lehetnek egyfajta sérülők egy fogyasztói csoport, hiszen egy nagyon erős emóciós kapcsolódás van, és mindenki, hát ugye nekem is van háziállatom, van kutyám, és egyben elmegyek az állatorvoshoz, akkor hát
1: ugyanúgy izgulsz,
0: mint hát, igen, most éppen egy műtőtre vár a kutyám, és hát ez súlyos 10 000-be, akár 100 000 forintba
1: sem kerülni. Hát az is külön megérni egy fogyasztói remélem.
0: Ezt megteszi a kutyájáért, ugyanúgy, mint egy másik családtagért is megteszi.
1: Visszaugorva ezekre a CBD olajokra, ez engem nagyon izgat. Tudunk-e valami általános mankót adni annak, aki hisz ebbe és szeretne venni, netről semmiképpen
2: hát
1: ne vegyen?
2: Semmiképpen sem. Akkor már, hogyha nagyon muszáj, akkor tényleg ilyen szaküzlet, drogéria, de ott is jó ezt alaposan átgondolni. És
1: de mondjuk a drogéria láncokban is lehet olyan, ami nem megfelelő?
2: Elképzelhető, igen.
0: Értem. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha valaki táplál egy kiegészítőt, étrendkiegészítőt szed, előtte mindenképpen a házi orvosába konzultáljon, senkit nem bíztatnék arra, hogy saját maga kezdjen el a mesterséges intelligencia segítségével saját magát diagnosztizálni, különböző készítményeket keresni, és ezeket aztán megrendelni mindenféle hát ilyen ismeretlen honlapokról, és aztán beszedegetni ezeket a szereket, hogy Norbi is mondja, nagyon súlyos egészségügyi következmény lehet.
1: Tudjátok, hogy mit mondott nekem valaki, és én ezen komolyan elgondolkodtam, ugye kismersz, tudja, én nagyon hipohonder vagyok, de mindegy, ez most nem ide tartozik. Tehát, hogyha beütöm mondjuk, hogy CBD olaj, és a mesterséges intelligenciának ütöm be, hogy melyik a legjobb, akkor azzal a logikával azt mondják a barátaim, hogy

0: nincs érdekében az, hogy valamit megvegyek, hogy az sokkal pártatlanabb, és inkább ő döntse el, hogy melyiket vegyem meg, mint hogy ott megnézem a hozzászólásokat. Ez hülyeség?
1: Hát azért, hogyha mondjuk a nagy ilyen keresőmotoroknak a keresési metódusában jobban elmélyedsz, akkor azt rögtön ki fog jönni számodra, hogy a fizetett tartalmak kerülnek mindig a keresések elejére. Tehát és mivel a mesterséges intelligencia is ezekből az adatbázisokból dolgozik, ezért vélemezhetően a mesterséges intelligencia is azokat a tippeket fogja neked adni, amelyet valaki valahol valamit fizetett.
2: Hát ez az egyik, a másik meg, amiről már beszéltünk, szerintem ez a halucináció. Tehát a mesterséges intelligencia is inkább ad rossz választ, de olyan nincs, hogy nem ad választ.
0: Igen.
2: Így van. És amikor utána mondjuk felhívjuk a figyelmet, mert esetleg mi tudjuk a választ, most, de ez nem így van közé. Ó, bocsánat, tévedtem. Csak mondjuk, amikor ennek a súlyos egészségi következményei lehetnek, akkor az nem olyan vicces.
0: Tehát skipeljük, ez nem volt jó ötlet.
1: Nem jó ötlet, házi orvosra tessék konzultálni.
0: Ha bejut a házi orvoshoz. Jó, és akkor még egy kérdés, a CBD olajokon kívül mi az, amit most még vizsgáltok, és mikor lesz eredmény, és a közösségi médiában, mert itt nem mondjátok el soha, hogy melyik típusút ne használjuk éppen valamiből, de hogy hol tudunk ennek a nyomára akadni a honlapotokon kívül?
2: A honlapon és a közösségi média minden csatornáján, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn és a YouTube-ot se adjam ki, folyamatosan tájékoztatjuk a fogyasztókat, az eljárások folyamatosak és az ellenőrzések, de részeredmény az várhatóan most már mindjárt itt van június, úgyhogy közzé fogjuk tenni nagyon hamar. Egyébként még ami fókuszban van a CBD olaj mellett, fogyás, zsírégetést ígérő étrend kiegészítő, most ez rengeteg alakformálás, itt a nyár, mindenkinek a nyári test kialakítása mondjuk így az prioritás, úgyhogy ezeket is vizsgáljuk.
0: De az oversize a divat, én legalábbis ezzel nyugtatom magam. Na mindegy, szóval akkor nem csak a CBD olaj, minden olyan, ami most így aktuális lehet, azokat vizsgáljátok, és ki is vontok, ti kivonhattok?
2: Természetesen ki is vonhatunk a forgalomból, ezt is közzé tesszük.
0: Laboratóriumi vizsgálatokat is fogtok végezni?
2: Pontosan, így van.
0: Mert hogy azt gondolom, az, hogy valami felirat nincs ott, az engem kevésbé hoz lázba, tudom, szabály a szabály, de az, hogyha a laboratóriumi vizsgálat az mutatja, hogy nincs benne az a hatóanyag, vagy valami olyan van benne, ami éppen nem teszi jót, az már jobban elérje szerintem a legtöbb ember inger küszöbét.
2: Abszolút így van, és laborvizsgálat is van, forgalomból kivonás, sőt, tavaly évben még raktárkészletet is foglaltunk le, amikor egy híres influencer az úgynevezett kalória király, én csak kamu királynak hívom, ilyen zsírpusztító szérumokat árusított, több százezer terméket vontunk ki a forgalomban, mert nem csak olyan tájékoztatás kamu volt, hanem tényleg egészségügyi következményeket is okozhatott volna az a termék.
0: És akkor itt megint visszajutottunk ahhoz, hogy az influencerek reklámjait is fogadják fenntartással mindenki a saját érdekében, de erről is már elég sokat beszélgettünk ebben a műsorban. Köszönöm, hogy jöttetek a jövő héten, remélem megint itt vagytok, mert hogy van egy csomó téma, amiről érdemes beszélgetni. Horváth Bálint és Ejtmann Norbert volt az elmúlt percekben a vendégem, a GVH, illetve az NKFH-nak a sajtógúrúi. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönjük szépen.
3: Facsipesz.
0: Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is már itt van a stúdióval. Szeretném, hogyha több kérdést is megoldanánk. Szia!
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Úgy látszik, hogy ma ilyen nap van, hogy ilyen hallgatói panaszokkal foglalkozunk, vagy fogyasztói panaszokkal. Sajnos az sem ritka, vagy olyan is előfordult már, hogy egy bank duplán akár többször is levont egy törlesztő részletet, és azon kívül, hogy ilyenkor elkezdik a hajunkat tépkedni, elkezdünk futkorászni jobbra-balra. Mit kell ilyenkor tenni? Azon kívül, hogy nyugodtak maradjunk. Mi az a megnyugtató eljárás? Mert úgy gondolom, hogy logikusan előbb vagy utóbb vissza kell, hogy kapjuk a pénzünket, nem?
4: A legfontosabb az, hogy, és itt egy érzelmi gáton kell tulajdonképpen túllépni, hogy közvetlenül a banknál kell panaszt tenni, tehát úgymond annál az intézménynél, aki a véleményünk szerint megkárosított minket.
0: De nem az ügyfélszolgáltató is nem beszaladgálni
4: így
0: ahhoz.
4: Van. Tehát a panaszkezelés, a panaszoknak a rendezése az az üzleti területtől függetlenül történik, és ezt természetesen bevonva az üzleti területet, egy elkülönült szervezeti egység, de se objektíven a jogszabályok alapján vizsgálja meg. A legfontosabb, hogy panaszt bármilyen módon beadhatunk, nem kell, bár a Nemzeti Bank honlapján is például, a bankok honlapján is van formanyomtatvány, de hogyha ezt egyszerűen leírjuk kézzel, a főbb adatokat megadva, így is beadhatjuk. Mindenképpen érdemes rákészülni a panaszra, tehát a havi kimutatásokat, a dokumentumokat, esetleg a bankkal az egyéb levelezést, érdemes egy picit összekészíteni.
0: De miért nem látják, hogy én mennyit fizettem?
4: Igen, de persze a leggyorsabb segítői mi magunk vagyunk magunknak. Persze a bank is ezt össze fogja tudni készíteni, de lehet, hogy a bank adott esetben elfelejt egy levélváltást vagy bármit, persze nem kéne, hogy tegye, akkor ebben az esetben természetesen nálunk ott van.
0: Egyébként van olyan bank, akinek a honlapján is már van egy olyan kifejezetten, hogy a múltkor kellett valamit írnom, és nagyon gyorsan, logikusan ki tudtam tölteni, reagáltak is egy automatával, hogy vették a levelem, és aztán utána jött is a válasz, tehát hogy ez talán még gyorsabb.
4: Igen, igen, és szerintem ez egy nagyon kellemes és nagyon egyszerű felület. Igen. Lehet a bankok honlapján, a bankunk honlapján egy nekünk dedikált külön fogyasztói felület, ahol például igen, levelet is beadhatunk. Elképzelhető az is, hogy e-mailbe adjuk be, és bármelyik bankfiókba akár bemenve is ezt megtehetjük. Tehát nem kell annál a bankfióknál, ahol tartozunk, bárhol megtehetjük, ezt ők eljuttatják. Sőt, telefonon is beadhatjuk ezt a panaszt. Ebben az esetben azt is kérhetjük, hogy vegyenek fel erről jegyzőkönyvet, tehát a telefonos beszélgetés során, sőt, ezt a jegyzőkönyvet, vagy ennek a hangfelvételét, elkérhetjük 25 napon belül, ezt is meg kell kapnunk. Ha e-mailen tesszük ezt meg, akkor azért arra figyeljünk, hogy ne egy olyan e-mail címre küldjük, ami már nem létezik, vagy nem használja a bank. Voltak ilyen esetek, hogy ez problémát okozott. A banknak kötelező határidejé vannak a megválaszolásra. Ez általánosságban 30 nap, de hogyha pénzforgalmi, tehát mondjuk átutalás, kártyás fizetés, tranzakcióval kapcsolatos panaszunk van, akkor ez 15 munkanap.
0: Majd 20 nap.
4: Igen, és a banknak, amennyiben oda tudtuk tenni a dokumentumokat, világos a probléma, akkor teljes körű részletesen megindokolt levelet kell nekünk elküldenünk, vagy nem levelet feltétlenül, ugyanazon a felületen, akár a bank honlapján, vagy e-mailben is megkaphatjuk, ahogy beküldtük, és ott meg kell részletesen indokolnia, akár azt, hogy elfogadta és orvosolta a panaszunkat, akár hogy miért utasítja el.
0: Jó, akkor egy közbevetőleges kérdés, tehát itt a történet az, hogy duplán vonták le a törlesztő részletet. Ilyenkor két lehetőséget gondolok én így az egyszerű fogyasztó vagy ügyfél agyammal. Az egyik az, hogy követelem vissza, de ha 20 nap, akkor már lehet, hogy a következő törlesztő részletet is fizetnem kell, de kérhetem-e azt, hogy írják jóvá, és a következő törlesztő részletet utalják? Tehát, mert ugye ez lenne a logikus, vagy akkor még én fizetek rá?
4: Természetesen lehet kérni ezt is. Siklósi Máté ugye nemrég beszélt arról, fogyasztóvédelmi szakértők, hogy a polgári törvények alapján a legjobb együttműködés elve alapján, ha mindenkinek ez így megfelelő, az tökéletes, csak az a lényeg, hogy a bank ezt, miután itt egy rendkívüli helyzet van, egy problémát orvosolni kell, a megfelelő törlesztési sorba be tudja állítani, tehát ne származzon adott esetben
0: károm
4: problémám emiatt. Még egyetlen gondolatot a telefonos panaszokhoz hadd tegyek. Nagyon sokszor, és tényleg előfordul ilyen, hogy a bank azonnal tudja orvosolni telefonon, tehát ott valamit helyre kell állítani digitálisan, elektronikusan, mondjuk olyan panasz volt, hogy nem érem el a honlapot, vagy valami, és akkor segít az ügyintéző, a telefonos ügyintéző, akkor természetesen nem kell jegyzőkönyvet, telefon hangfelvételt visszaküldeni, mert akkor azonnal orvosolta a bank, és szerintem ez a legjobb megoldás, hogyha ezt akár befáradtam egy bankfiókba, vagy elmondtam telefonon, ezt meg tudták azonnal oldani. Mi történik akkor, hogyha a bank elutasítja a panaszomat? Akkor nyílik meg a lehetőség, és csak akkor nyílik meg a lehetőség ügyfélként, hogy elmessek a pénzügyi békéltető testülethez. Ugye egyéb békéltető testületekről is volt szó az adásokban. a pénzügyi...
0: Ez meg speciálisan biztosítás és banki ügyekkel
4: így
0: foglalkozik,
4: van, biztos, egy ugye? Nyugdíjpénztár, tőkepiac, tehát minden ágaboga a pénzügyeknek. Alapesetben 90 nap az eljárásuk, de hogyha egy bonyolultabb egy picit ez a történet, akkor ezt meg lehet hosszabbítani, de nem sokkal, még 30 nappal. Ez teljesen ingyenes, és elszámolási, anyagi jellegű jogviták esetén fordulhatok ide. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha csak annyi a problémám a bankkal, hogy azt sejtem, hogy valami rendszer szintű hibát látok, azt gondolom, hogy nagyon sokszor akadozik az internetbank, vagy valamiféle probléma, tehát nem anyagi, egyedi károm származott belőle, akkor a Nemzeti Bankhoz is beadhatom a fogyasztóvédelmi jelzésemet. Ez nem a én kártalanításomat fogja szolgálni a Nemzeti Banknak az eljárása, hanem segít nekem is, meg a többi ügyfélnek is, mert ilyenkor a panasz jellegétől függően nemzeti bankos kollégák egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítanak, és megnézik adott esetben, hogy milyen jogszabályt sért a rendszer szintű problémájával a bank.
0: De hogyha rossz helyre megyünk, akkor azért udvariasan tovább küldenek a jó helyre, feltételezem.
4: Így van.
0: Tehát mi nem tudunk lukra futni.
4: Nem tudunk lukra futni. Valamennyi fogyasztóvédelmi hatóságnak Magyarországon, tehát a GVH-tól kezdve a kereskedelmi fogyasztóvédelmi hatóságon át mindegyikünknek van együttműködési megállapodás.
0: Tehát van átjárás.
4: És segítjük egymást abban, illetve az ügyfelet is abban, hogy elkalúzoljuk oda, hogy hova kell pontosan végülis beadni a panaszt. A pénzügyi békéltető testületnek 2 millió forint összeg határig ügydöntési jogköre van. Az elsődleges feladata nyilván, hogy a felek megegyezzenek, tehát vita rendezés segítségével meg tudjanak egymásra egyezni. Ha ez nem lehetséges, akkor viszont 2 millió forint összegig adott esetben a pénzügyi békéltető testület kötelezheti is a bankot biztosított tőkepiac intézményt, pénztárt, hogy rendezze ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok esetben itt a kárösszegek vagy vitatott összegek ez alatt a limit alatt vannak. Igen. E fölött pedig ajánlást adhat ki a pénzügyi békéltető testület. Még olyan eset is előfordulhat, hogy a békéltető megoldásával vagy vitarendezésével sem elégedett az ügyfél.
0: Akkor megy bíróság.
4: Ilyenkor azt lehet, igen, hogy a PBT, tehát a pénzügyi békéltetőknek a döntése, a korábbi panaszra adott banki válasz, az nem zárja ki a bírói eljárást, ugyanakkor azért jellemzően a bírói eljárás egy húzamosabb, persze, folyamatot jelent.
0: Akkor én itt ezt azzal kötném át, hogy sajnos nem csak ilyenek vannak, mikor a bank téved, vagy vitásügyünk van a bankkal, hanem bőven vannak csalók is. Szinte már nincs olyan műsor, hogy valami kapcsán elő ne jönnének a csalókkal kapcsolatos történetek. Tényleg az ember már kapkodja a fejét. Ugye a műsor elején mondtam, hogy kriptó csaló csípett fülön a Nemzeti Bank, és azt ígértem a hallgatóknak, ami talán a legfontosabb, hogy olyan árulkodó jeleket fogunk mondani, nem én, Binder István, amik tipikusak, amire azért kapják fel a fejüket, meg nagyon jegyezzék meg, mert akkor nem fognak futni a pénzük után, mert hogy nagyon úgy néz ki, ha már 600 millióra büntetnek valakit, és megtiltják a működését, akkor ott már nagyon nagy baj van, nagyon sok embert húzhattak le. Előbb tárjuk fel a tényeket, aztán tényleg segíts nekünk abba, hogy mik azok, amitől fölgyulladjon a piros lámpa az agyunkba, jó?
4: Több mint 150 embert érintett ez a kriptocsalás. Gyakorlatilag azt ígérte a hozzá pénzbe adó ügyfeleknek ez az érintett magánszemély, hogy nagyon jól megfújja a kriptopiacokon, többféle kriptopiacon is kereskedett, nagyon jól megfújja forgatni ezt a pénzt, és nagyon jó hozamokat fog elérni. A Nemzeti Bank vizsgálata föltárta azt, hogy ennek az összegnek csak egy részét, inkább a kisebbik részét forgatta be ténylegesen kriptobefektetésekbe ez a magánszemély, a többit pedig az életvitelére költötte, tehát szó sem volt...
0: Volt, ezt szokták mondani.
4: Szó sem volt kriptobefektetésekről.
0: És egy kriptobefektetés, egy forint értékű kriptobefektetése
4: nem, azért,
0: sem volt.
4: Tehát bizonyos összegű kriptobefektetése volt, és tulajdonképpen, hogyha itt átkanyolunk rögtön az ismertető jelekre, az első az, hogy a mostani csalók, a pénzügyi panaszok és a jellemző mintázatok alapján. Ez az egyik hívó szó, hogy kriptó, mert ott olyan fantasztikus hozamokat lehet elérni. Ez az egyik ilyen. A másik a mesterséges intelligencia segítségével történő a befektetések, nem is feltétlenül.
0: Ezt mondják.
4: Mm. Ugye az egyik oldalon az, hogy aktív tanácsadó is segíti az ön munkát, hogyha aktívan akar kereskedni, trédelni. A másik pedig, hogyha önnek nincsen ideje, ez is egy nagyon jó hívószó nekünk, hogy nincs időnk erre, mert más akarjuk élni az életünket, akkor lehet passzívan kereskedni, odaadjuk, és a mesterséges intelligencia az éjjel-nappal lapátolja nekünk a pénzt. Hát ezek a hívó szavak.
0: Tehát ha ezt halljuk, akkor sikítva menekülünk.
4: Igen. Sőt, azt is gyakran megjátszák, hogy adott esetben először ezek csak tanfolyamok, azt is mondják, hogy
0: hát mi, gyere megtanulni, hogy
4: megtanulni, hogy kell a kriptokereskedéssel, uh-huh. vagy devizával, vagy bármivel, és akkor utána, úgy azért nem ismeretlen, vagy homályba rejtező csalókról beszélünk, hanem tényleges cégekről, egyszer csak hirtelen ténylegesen módot adnak, hogy el lehet kezdeni náluk kereskedni.
0: És így, megvan a bizalom, mert hogy ott tanultam, azt gondolom, hogy akkor tudom. A legjobb helyen van.
4: Így van. Na, itt ebben az esetben, a magánszeménél azért ez másképp történt egy kicsit, de itt is megvolt az a jellemző, hogy ő volt a guru, értett a kriptozáshoz, nagyon jól tudta. Másrészt egy további jellemző, hogy megpróbálta elpalástolni, akár a Nemzeti Bank, vagy a bármilyen hatóság elől is, hogy mit csinál ő valójában.
0: Mert hatósági engedély kell ahhoz, hogy én kriptóval kereskedjem?
4: Természetesen ehhez is kell hatósági engedély, hiszen ez is a pénzügyi szektornak egy ága, világa.
0: Jó, csak annyira friss még, hogy nem gondoltam, hogy már ennyire elébe mennek a dolgoknak, és már erre is van szabály.
4: Igen, sőt, ez több hatóság is végzi, mert bizonyos kripto elszámolások validálását a szabályozott tevékenységek hatósága vizsgálja, vagy nézi meg. Szóval ő úgy próbálta elpalástolni az átvett pénzösszegeknek a tranzakcióját, hogy nem forrásgyűjtésre vett át pénzösszegeket, arról pontosan tudta, hanem ő tulajdonképpen kölcsönkért ilyen papírt iratott alá a fogyasztókkal, hogy ezt a fogyasztók neki adták kölcsönként, ami ugye önmagában nem lenne.
0: Hát ez egy jó hiszeműség. Nem, egy vadidegennek nem adnék kölcsön. Hát lehet, igen. De még neked sem, de nem
4: igen, ízeltem. Igen. Tehát ez is egy nagyon fontos jellemző, és hát igazából, ami viszont az apropót adta ennek a történetnek az elmondásához, hogy a jogszabályi felhatalmazásnak köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank a határozatában ennek a magánszemélynek a teljes nevét és a címét is közzétette.
0: Vagyis ez itt is el tudjuk mondani a cég nevét?
4: A határozatban tudjuk elmondani, még a közleményünkben se tettük ezt közzé, viszont ez azért nagyon fontos, és azért található meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján. Nem azért tettük, hogy a büntetés, a szankció erejét megnöveljük, hanem azért, mert minden ilyen vizsgálatunk során lehetnek olyan fogyasztók, akiket nem tárunk föl, adott esetben a csaló magánszemély nem mondja el, és nekik nagyon fontos, hogy beazonosítsák, hogy ez a bizonyos magánszemély, ez ki volt, hol elérhető.
0: Jó, akkor ha már ez megtörtént, akkor segítsünk azoknak, akiket belehúzott. 600 milliós bírsággal csaptátok meg, az baromi sok pénz, legalábbis nekem. Nem tudom, miből fogja kifizetni, de a kérdés az, hogy azok, akiktől kvázi kölcsönkért, azok visszakapják ebben az életben a pénzüket, vagy nem? Tehát vannak-e erre valami garancia, pontok beépítve, tehát mit csinál most az MNB?
4: Bízunk benne, hogy minél nagyobb arányba igen, ugyanis a Nemzeti Bank együttműködve a nyomozó hatóságokkal már a vizsgálata során tesz vagy tehet lépéseket, amellett, hogy egyébként már a vizsgálat során föltettünk egy figyelmeztető közleményt, végzést, hogy tessék vigyázni, föltettük a tiltólistára ennek a magánszemélynek a elérhetőségeit, emellett még egyszer a nyomozó hatóságokkal zárolhatunk is pénzeket. Tehát a pénz egy részét bankoknál pénzforgalomban meg tudjuk fogni. Ami nagyon gyakori még, hogy ezek, és ez is egy tünet, egy jellemző, hogyha már megcsíptük ezeket az elkövető magánszemeket vagy cégeket, akkor rögtön az a hivatkozás következik egy részüktől, hogy nem tudnak fizetni, mert a Magyar Nemzeti Bank
0: zárolt
4: bizonyos összegeket, meg úgy általában vizsgálat folyik ellenünk. Nem, sajnálatos módon általában nem tudjuk a nyomozóhatóságokat teljes pénzeket zárolni, bár erre is volt már példa, tehát az a polgári jogi követelése annak a magánszemélynek, vagy bárkinek, aki rábízott pénzt erre, igen, a csaló magánszemélyre, az semmilyen módon nem sérül, nem változik a Nemzeti Bank vizsgálatának hatására. Tehát semmilyen olyan kifogás, ürügy, hogy nem fizetjük vissza, ez nem áll meg, attól még azonnal, ha pénzeket nem zároltuk teljes mértékben, vagy csak egy részét, a maradékot vissza kell fizetni a fogyasztóknak.
0: Maradva ennél a példánál, itt 600 millió bírságot fizet, ki az első, a szerencsétlen ügyfél, jogszemű ügyfél, akinek vissza kell adni a pénzt, vagy a Magyar Nemzeti Bank?
4: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank mindig a kielégítendő fogyasztók mögött van a kielégítési sorrendben, tehát szó sincs arról, hogy a Nemzeti Bank számára kell
0: vizsgálatot. Begyűjtje 600 milliót, én meg hoppon maradok.
4: Igen,
0: tehát ez nem
4: szó sincs erről. Először természetesen a fogyasztókat kell kielégíteni. A 600 millió pedig az nagyon jó megfigyelés. Akkor kap ilyen súlyos bírságot valaki, hogyha az elkövetési érték, vagy a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatással elkövetett érték, az is hasonló nagyságrendű.
0: Jó, itt a beszélgetés végén még egyszer mondjuk el ezeket az úgynevezett árulkodó jeleket, hogyha így ebbe a körbe kezdenek el valakit befűteni, akkor sikítva meneküljön. Ugye az egyik az, hogy azt mondják, hogy nem kell neked a kriptózással bajlódni, majd a mesterséges intelligencia megcsinálja helyetted. Ez már egy piros lámpás, mi van még?
4: Így van, ott van egy nagyon nagy gurú, akit így adnak egymásról kézről kézre a fogyasztók, az ügyfelek.
0: A tuti jó befektetés.
4: Fogyasztók, az ügyfelek, és aki mond ilyen kulcsszavakat, hogy digitális, passzív kereskedés, nem kell semmit tennie, és hozamokat mutat. Ugye ez is egy nagyon fontos szabály, hogy a múltbeli hozamok még a legális, valós befektetések kapcsán sem mutatnak semmiféle jövőképet, hiszen azt nem tudja
0: megjósolni. Ami volt, az nem feltételezi, igen, azt, hogy mi lesz.
4: Hát ezt... És a harmadik és utolsó, ami nagyon fontos, hogy ezek mindig kétszemjegyű, hihetetlen hozamok, amiket legális piacon, normális könyvek között senki lehetetlen nem tud kitermelni. Ahogy egy régi bölcs mondta, nincs ingyen ebéd, csak reális a mostani állampapír hozamok, vagy jegybanki alapkamat, vagy egyéb mutatókhoz illeszkedő hozamokat, kamatokat lehet elérni a piacon.
0: Tanulságos volt ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy eljöttél, persze számítunk rád majd legközelebb is.
4: Szia. Én is köszönöm, szervusztok!
0: Facsipesz. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt is van a stúdióban, köszönöm, hogy ismét meglátogattál minket, és hasznos tanácsokat várunk tőled, szia!
3: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Néhány héttel ezelőtt egy elég megdöbbentő hír volt a híradóban, valamelyik híradóban, az arról szólt, hogy emberek megvásároltak előre, lefoglaltak szállást, és mikor oda mentek, akkor jól elhajtották őket, és a pénzüket se kapták vissza, és az indok az volt, hogy új üzemeltető érkezett, és hogy ő meg elszámolásban van, de az, akinek bónusza volt, vagy előre megvásárolt bónja volt, azokat sem engedték be a szállodába. Mi van ilyenkor? Én azt gondolom, hogy itt dupla kár éri az ügyfelet, egyrészt az élményt elveszíti, másrészt retteghet, hogy hol lesz a pénze, és mi a garancia, hogy ugyanennyiért majd megint el tud menni.
3: Ez tényleg egy nagyon nehezen megoldható probléma, gondoltam, hogyha közvetlenül mi foglaljuk a szállást, különösen abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül van.
0: Nem, ez Magyarországon Esztergomban volt.
3: Ha az Európai Unión belül, különösen országon belül van, akkor annyiban egyszerűbb, hogy azért vélhetően az, akivel a szerződést kötötték a szállásfoglásra, az nem tűnt el teljesen, tehát nem szívódott fel.
0: Utolérhetetlen az is.
3: Amennyiben utolérhetetlen, akkor békéltető testületi eljárást, illetőleg akár rendőrségi feljelentést kell tenni, hiszen ugye átvett egy összeget, teljesíteni nem tud, nem tájékoztatott megfelelően, tehát itt felmerül a csalás gyanúja, felmerül az, hogy fogyasztó megtévesztés történt, és nyilvánvalóan van egy igény, egy polgári jogi igény a szállás, igen, összegére, és akár, ahogy mondtad, ehhez kötődően az úgynevezett elveszett vagy meghiúsult élmény esetében egy bírósági gyakorlatban abszolút megítélhető, tehát a békéltető testületek által is most már megítélhető kár térítési igény. Tehát, hogyha mondjuk volt 100 000 forint a szállás, és ők a meghiúsult igény miatt beadnak egy 100-200 000 forintos kárigényt, vigyázzon arra, hogy a békéltető testületek kötelező értékhatár azaz 250 000 forint alatt legyen az igény, mert azt megítélheti a békéltető testület nagyobb esetében, viszont már csak ajánlást hozhat. Tehát, hogyha tudják 250 000 forint alatt tartani az igényüket, a békéltető testülete előtt kötelező megjelenni a vállalkozónak vagy a jogutódjának, tehát ugye itt nem tudjuk ebből a hírből, hogy akkor most az új üzemeltető az vajon jogutódként működik, nem jogutódként működik, van-e jogutód cég, vagy a régi cég működik-e, de mindesetre annak, aki a szerződést kötötte, vagy annak a jogutódjának, meg kell jelenni a békéltető testületi tárgyáson, és annak az eredménye, a békéltető testületi döntés végrehajtható.
0: Jó, én ezzel kapcsolatban három kérdésem van. Az első az, hogyha üzemeltető váltás volt, köteles volt-e a régi üzemeltető, vagy az új üzemeltető kiértesíteni köteles lett volna-e azokat, akik már vettek vouchert, vagy akik kifizették a szállást? Kinek lett volna? Mert azt gondolom, valakinek kötelező lett volna.
3: A réginek mindenképpen, hiszen a polgári törvénykönyv egyik legalapvetőbb tétele az, hogy a szerződés kötés után a felek együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelezettek. Azt nem tudjuk, hogy az új üzemeltető szerződésben áll-e a korábbival, kötöttek-e szerződést, milyen tartalommal kötöttek, áthárították-e az első tájékoztatási felelősségét a következőre, vagy a tulajdonos vállalta ezt. Tehát ebben nyilván nem látunk bele, de az biztos, hogy valami nem stimmelt ebben a történetben, és elsőre mindig azt kell keresnünk, akivel szerződést kötöttünk. Aha.
0: Jó, tehát akkor itt a békéltető testület az, ahova azonnal el kell menni. Most megint arra kértelek, hogy ilyen hallgatói e-mailekre reagáljunk, ilyen panaszokra. Volt egy olyan is, de azt gondolom ez is nagyon tipikus, hogy nem kapta meg az online rendelt cuccát, viszont előre kifizette. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy nem szabad csak utánvétel, de van olyan hely sajnos, ahol ezt nem engedik, és ezért aztán kifizetik. És azt írta a hallgató, hogy a cég semmiféle megkeresésre nem válaszol, visszapattanak az e-mailjei, minden próbálkozása, és ennek kapcsán én majd azt is meg fogom kérdezni, hogy van-e különbség a között, hogy magyarországi cégről van szó, Európai Unión belüli, vagy Európai Unión kívüli, tehát távol-keleti. Mit lehet ilyenkor csinálni?
3: Elkezdem az utolsóval, mert van egy nagyon fontos tudnivaló. Az Európai Unión belülről azért érdemes vásárolni, mert az Európai Unió kialakított egy intézményrendszert. Ez az úgynevezett ECC-NET, azaz az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Szövetsége, amin belül, mivel minden tagországban van egy ilyen intézmény, ezek segítik a tagállamokon belül a hasonló problémák felderítését és megoldását.
0: Ez az Európai Fogyasztói Központ Magyarország is ennek a tagja?
3: Így van, így van. Tehát az Európai Fogyasztói Központot megkeressük, hogy mi Franciaországban valamit vásároltunk, nem értünk franciául, segítsenek már nekünk, mert nem tudunk velük szót érteni, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarország megkeresi a francia kollégát, lelevelezik, megkeresik, akár hatósági ügyet indítanak. Tehát megoldható ugye történet. Ez Európai Unión kívül sajnos nincs, ott magunkra vagyunk hagyva, tehát lényegében levelezhetünk a dél-amerikai, észak-amerikai vagy kínai ügyféllel, ameddig csak tudunk és bírjuk. A másik, ami alapvetően az előrefizetés. Én semmiképpen nem vagyok annyira parás, hogy azt mondjam, hogy csak utánvétel fizessünk, ennek is van számos oka. Én úgy gondolom, hogy a bankkártyás fizetés az legalább annyira biztonságos, mint amennyire az utánvétes fizetés lehet, hiszen a bankkártyás fizetés esetén ugye a csalás történik, meg nem valósul, akkor chargeback eljárást lehet indítatni, és visszaigényelhetjük a kifizetett összeget.
0: Milyen szerencsét, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő is megjött. Ilyen esetben sokszor elmondtuk már, de én azt mondom, hogy mindig ismételjük el, tehát hogyha nem kapja meg a cuccát, nem reagálnak neki, és bankkártyával fizetett, tehát előre utalunk, és akkor leginkább bankkártyával fizessünk, akkor vissza lehet a chargeback-kel valameddig szerezni, ugye?
4: Igen, azt szeretném elmondani, hogy ez a chargeback eljárás, ez nem a bankhoz kötődik, ez alapvetően, és ez egy kis kiegészítés, ez a kártya társaságok.
0: Hát a Mastercard, az American Express.
4: Neveket nem mondtam, de igen. Még Visa, alapvetően ez a kettő van itt Magyarországon, és tulajdonképpen ők garantálják. Aha. A klasszikus történet volt a Malévnek a bezárása, csődje, és annak idején azok, akik akik
0: bankkártyával
4: digitálisan vásároltak meg ezeket, azok vissza tudták kapni, akik egyéb úton módon nem tudták cashback eljárás
0: ez alá, 30 nap
4: eljárásra. Én szerintem ezért ennél több, amíg ezt le tudják rendezni, tehát a nemzetközi kártyatársaságok azért erre időt kérnek, úgyhogy én a 90 napon is gondolnám, hogy inkább túl van.
0: És a saját bankunkhoz kell bemenni, és ott kell az egész ügyletet elindítani egy formanyomtatvánnyal. Jó, tehát akkor most visszaugrunk, mert hogy Máté azt mondta, hogy semmi nincs veszve, és ezek szerint a szakember is megerősítette, semmi nincs veszve, hogyha bankkártyával fizettünk.
3: Hát akkor, amennyiben ugye tényleg egy csalóval állunk szemben, mert azért ezt mindenképpen feltételezzük, akkor működhet ez a chargeback eljárás, de volt már nekem olyan is, hogy annyira hanyag volt a kereskedő, hogy a chargeback eljárást elindítva jött rá arra, hogy hú, hát ő neki teljesítenie kellett volna. De mondjuk ki, hogy online vásárlás esetén az átvétel Lig, és az átvételtől számított 14 napig van elállási jogosultságunk. Tehát ha fizettünk, ha nem fizettünk, mindenképpen állhatunk a szerződéstől. Aha. Ha azt látjuk, hogy nem szállítja, többedik felszólítás sem szállítja, nem azt szállította, stb. El kell állni a szerződéstől, ezt egy neki küldött egyszerű nyilatkozattal elállok a szerződéstől, ennyi. Meg el lehet indítani, és ilyenkor már megvan a jogosultságunk arra, hogy ezt a pénzt visszakapjuk. Azt pedig, hogy ezt hogyan fogjuk visszakapni, hogy ezt ő magától visszafizeti, békéltetőtestületi eljárást kell indítani, vagy egy chargeback eljárást, hogyha például ugye kártyával fizettem, és ezt meg tudom oldani, az már egy másik kérdés. A chargeback eljárásán nagyon fontos, hogy a jogalapot kérni fogják. Tehát, hogy vagy nem teljesített a webáruház egyáltalán, ahogy a példában volt, vagy más terméket küldött ki, vagy késve teljesít, és még mindig nem teljesített, bár ígérget, vagy elálltam a szerződéstől, és emiatt jár visszavételár. Tehát ezekkel tudom megalapozni egyáltalán a kártyatársaságnál az elállás
0: meg kell
3: és
0: indokolni,
3: a pénzügyi
0: ez logikus, hogy meg kell. Azt gondolom egyébként, hogy az ilyen esetekben egyről nem beszéltünk a távol-keleti ügyletekről, mert hogy ugye mondtad, hogy az Európai Unió az sima, mármint úgy sima, hogy van utunk a megoldáshoz, beszélgettünk arról, hogy mi van a kártyával, de mi van, hogyha távol-keletről rendel, soha meg nem jött a cucc, jól kifizette, bottal üthetni a nyomát nagyjából, nem?
3: A távol-keletinél ugye az előbb, a legelején elmondott probléma a probléma, tehát az, hogy nincsen intézményrendszer és nincsen jogszabály, ami az országokon átnyúlóan segítene a megoldáshoz. A tapasztalatokat tudom mondani, hogyha vitába keveredünk teljesítés miatt távol-keleti webshoppal, akkor ha kellő mennyiséget alkudozunk, akkor jellemzően általában azt szokták mondani, hogy maradjon ott a termék, igen, és visszafizet ilyen 30-70% körüli összeget. Tehát az a tapasztalatunk, hogy a deal végül, ha 50%-át visszafizeti úgy, hogy ott marad a termék, már egész jól jártunk. Ez egyébként láthatóan a kínai kereskedőknek a gyakorlata.
0: De az amerikai piacra is nagyon kacsingatnak egyébként az európaiak, ott is szokott probléma lenni, ott már azért nehezebb dió visszaszerezni, és ott is vannak azért nyilván csalók, ahol ember van, ott van csaló.
3: Azt kell látni, hogy bár szidjuk a hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszert, de az európai sokan sokszor, de hogyha például az amerikaival összehasonlítjuk, akkor sose feledjük el, hogy van egy mondás arrafelé, a business is first, az üzlet az első, és alapvetően az állami irányítás is ezzel a fejjel gondolkodik. Virágozzék 100 virág, és ha az üzlet jól megy, majd az embereknek is jól megy, nem fogják egyedileg kis webshopok egyedi szállítási, nem szállítási problémáival megmozdítani a popsijukat az amerikai hatóságok.
0: Tehát ilyen
3: csimpli-csumplinak
0: nyilvánított ügyekbe egyáltalán nem.
3: Így van.
0: A másik, ami ide kapcsolódó kérdés az, hogy sokszor, hogy meghirdetnek egy terméket egy bizonyos áron, majd amikor ki kéne fizetni, mondjuk meghozzák, akkor még kiderül, hogy további költségek is vannak. Nem volt feltüntetve a website-on, senki nem tudott róla. Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy csalódottak vagyunk, mert vártuk nagyon azt az akármi.
3: Számlázni árfeltüntetés és ajánlat alapján lehet. Tehát amennyiben nincsen megfelelő feltüntetett ajánlat, akkor a hatóságok és a bíróságok gyakorlatai alapján is az a szerződés úgymond visszarendezhető. Uh-huh. Itt nagyon kérdés, hogy miről van pontosan szó. Ha arról van szó, hogy vettem valahol egy jegyet, mondjuk egy rendezvényre, és utólag derült ki, és nem tüntették, hogy van egy 2000 forintos
0: kényelmi
3: díj, vagy bármi más, akár csak a rendelés utolsó pillanatában tüntették föl, akkor ez a kényelmi díj visszaigényelhető. Kérdés
0: hogy?
3: Persze, hogy alapvetően például egy békéltetőtestületi eljárással ez is megoldható, vagy egy hatósági eljárás, a GVH is hozott már olyan döntést többször, hogy az adott díj visszajár Most például a Temu kapcsán is került ugye, sor olyan döntés meghozatalára, hogy
0: 2000 forintot mindenki visszakap.
3: Hogy a díj nem volt megfelelő, díj közlése, illetve a díj feltüntetése
0: nem volt megfelelő. Nem sieti el, pedig egy hónapja született ez a döntés.
3: Azt nem tudom, hogy hogyan válik jogerőssé, és milyen határideje van rá, de a lényeg az az, hogy erre jogosultak vagyunk, ha előre nem ismerjük. És akár, hogyha a termék árát nem ismertük, akkor is jogosultak vagyunk a visszafizetésre. Egyre nem vagyunk jogosultak. Ha kiderül, hogy egy szolgáltatásnak az árát nem tüntették föl, de egyébként kiszállították a terméket, ott azért a fogyasztói agyunk ne terjeszkedjen túl a lehetőségünkön, és ne gondoljuk azt, hogy meg is tarthatjuk a terméket szolgáltatásostól, és még vissza is jár a pénz. Aha. Tehát van, aki néhány ére meredek elképzelésekkel működik, de nyilván nem. Tehát amiért nem fizetünk, az jogosan nem is a miénk.
0: Értem, de akkor ezek szerint összefoglalva, hogyha más, tehát plusz költségek merülnek föl, azt előre jól látható módon az interneten, a honlapon föl kell tüntetni, hogy el tudjam dönteni, hogy megvásárolom így vagy nem.
3: A lehető legkorábbi lépéstől. Ez is nagyon fontos. Tehát nem az utolsó pillanatban a fizetéskor kell ezt feltüntetni, hanem a lehető legkorábbi lépésnél, ahol ez már relevánsan feltüntethető. Mert nyilván még nem rendeltük meg a terméket, nem tudja megmondani, hány kiló, mekkora a termék, mennyi lesz a házhozszállítási díj, de amint ezt tudja, onnantól fogva ezt neki folyamatosan fel kell tüntetnie.
0: Köszönöm szépen.
5: Facsipesz.
0: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Biczó Tomi volt, mint mindig, ma is segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot és okosan a vásárlása. Viszlát!
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
5: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap, egy hidegfront hatására több hullám szombaton számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 1-én Tünde nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A tündér szó utolsó mással hangzójának elhagyásával alakult ki ez a női név. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Tünde név olyan személyiség kialakulását segíti, aki szinte megállíthatatlanul halad a céljai felé, jó üzleti érzéke van és élvezi is az üzlet világát. A Tünde becézése tündécske, tündib, tündike, tüncsib, tüncsike, tündér, tündérke és tücsök. Jeles viselői ennek a névnek Kiszel Tünde, ex-modell és műsorvezető. Ma is a Nyilas Tünde színésznő, Nagy Tünde műsorvezető, Nyilas Tünde kézilabdázó, Semmi Kis Tünde szépségkirálynő, Szabó Tünde színésznő és Szabó Tünde úszó, valamint ön, kedves hallgató. Szintén e napon köszönhetik Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Justin, Konrád, Kunó, Pamela, Pamfil, Pandora, Paulina, Simeon, Szemira, Szemirámis és Tündér nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1911-el kezdünk, június 1-én megalakult az első magyar filmvállalat. Ez a nap a 20. századról szól, 1913-mal folytatjuk, június 1-én megszületett Sőtér István Kossuth Díjas író, irodalomtörténész. Egy évet lépünk előre, 1914. június 1-én meghalt Feszti Árpád festőművész. Főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett, népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette, amely a II. Világháború alatt nagyon megsérült, jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható. 1927-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Márkus László Kossuth Díjas színész, kiváló művész. 10 évet ugrunk előre, 1937. június 1-én megszületett Colleen McCullough, ausztrál írónő. Ismertebb filmjei A tövis madarak, A hiányzó évek, A Mary és Tim. Ugyanebben az évben maradunk, 1937. június 1-én megszületett Memphisben Morgan Freeman, amerikai színész. Ismertebb filmjei A Miss Daisy sofőrje, A Robin Hood, A tolvajok fejedelme, A vírus, A gyűjtő. Morgan Freeman Amerika egyik legkiválóbb színésze, akit eddig 3-szor jelöltek Oscar-díjra. Emlékezetes alakításokat nyújtott mozifilmekben, televízióban és színpadon egyaránt. 10 évet ugrunk előre, ismét 1947-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Jonathan Pryce, walesi angol színész. Ismertebb filmjei A Karib-tenger kalózai, A királyné nyakéke, A stigmata, A Ronin és A James Bond. 1959-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Ellen Wilder zenész, a Depeche Mode együttes tagja. Egy évet lépünk előre, 1960. június 1-én járunk, ekkor született Simon Gallup zenész, a The Cure együttes tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. június 1-én meghalt Básti Lajos színész, kiváló művész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Veti's notebook.

0: Üzenet Izsaiás próféta könyve 30-as fejezetéből.
1: Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Isten az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mielyt meghallja, megfelel néked.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. június 1-je, hétfő.

0: munkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből nekijáró részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlő munkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlő munkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Emélkedés. A szőlő munkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlős kert nem a miénk. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazda szolgákat küld, prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendőli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a felebarát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk, vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk? A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik, a szegletkő, az alapkő a helyére kerül, és kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk, engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve. Uram Jézus Krisztus, te vagy az Atya fia, akit értünk, a mi megváltásunkért küldött a világba. Bocsásd meg, ha elutasítottalak, ha nem fogadtam el szavadat, vagy ha életem gyümölcseit magamnak tartottam meg. Add, hogy felismerjem, minden, amin van, tőled kapott ajándék. Taníts meg hálás szívvel visszaadni, amit rám bíztál. Légy életem biztos alapköve, akire bizalommal építetek minden helyzetben. Téged akarlak szolgálni, és neked akarom adni jó cselekedeteim minden gyümölcsét. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz, több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga?
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Life is life.
0: Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
3: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontja. Kátainé a filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délután már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Az avarok. Straub Péter, látássérült régész, muzeológus előadását közvetítjük a Kultúrtanya közösségi térből.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Külön szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Szente Gergőnek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezeket a tényleg rendkívüli szép tárgymásolatokat kézbe vessük és kézbe vessétek. Több előadást tartottam már ebből a témából, de hát nekem is most van először lehetőségem arra, hogy a Nemzeti Múzeumnak a legexkluzívabb tárgyait, majd én is a végén egy kicsit megtapogathassam. Én a hasonló jellegű előadásaim során szoktam kérdéseket feltenni a közönségnek, kérlek ezen majd ne csodálkozzatok. Szeretném én is tudni, hogy kinek milyen ismeretei vannak, mennyire kell mélyebben belemennem bizonyos dolgokba, és tényleg, hogy tudjam egy kicsit, hogy mi is a háttérinformáció. Akkor a történet ugye az avarokról fog szólni, az avarokról és az avarkorról. Először is akkor szeretném, hogyha egy kicsit időben kronológiailag elhelyeznénk, hogy miről is szól ez a történet. Az első nagy periódus az ember történetében az őskor. Az őskor lezárulta után következik egy következő kor. Ezt tudjátok-e, hogy melyik ez a korszak, amire gondolok? Nagyon jó. És az ókor során itt a Dunántúlon egy nagy birodalom kiterjeszti a hatalmát. Melyik ez?
4: Róma,
3: Pannonia. Hát
4: valami.
3: Római birodalom. És ha már itt vagyunk ugye Budapesten, akkor hol volt a székhelyük?
4: Savarjev,
3: nem? Nem, közel. Aquingum. Na, és akkor a következő már nem lesz olyan könnyű kérdés. Mikor volt ez, amikor a római birodalom itt megtelepedett? És mi volt ez a provincia? Mi volt a tartomány neve?
4: Pannonia.
3: Igen, és mikor jött létre? Ez nehéz kérdés
4: első
3: valóban. Nagyon jó. Első században, több hullámban, első század közepe fele, és ehhez képest fél évezredet ugrunk mi az 500-as évek közepére, mikor ez a avar népességről mesélünk majd, tehát hogy el tudjuk képzelni, ekkor már nincsen az római birodalom, néhol még pislákolnak, fények vannak, kisebb helyen tovább élő római közösség, de a germán népek ekkor már elsöplik őket, már a hunok is eltűnnek, és az 500-as évek közepén ekkor megérkeznek ide az avarok. Az avarokkal kapcsolatban kicsit én elfogult vagyok, ezért is választottam az avarokat, mert nekem az egyik legkedvesebb korszakom, népem, mint talán Gergőnek is, ahogy gondolom, hiszen ebből a korszakból doktorált, és nagyon sokat tud segíteni nekünk ő is majd a tárgyaknál. Egészen egyszerűen az a szerencsém volt magamról röviden, hogy a Szegedi Egyetemen végeztem, és az oktatás a múzeumban volt. Ott volt akkor egy gyönyörű avar kiállítás, a tárgyak közt lőttünk felszinte, nagyon jó óráink voltak, mi is kézbe foghattunk minden tárgyat, állandóan ásatás se tudtunk menni a környező településekre, szóval tényleg szerelem volt első látásra tényleg, amikor megismertem őket. Annak ellenére, hogy amikor az egyetemre kerültem, én nem nagyon tudtam, hogy kik azok az avarok, és viccesen szoktam mesélni, hogy pedig mi az Avar utcában lakunk Veszprémben. Avar utca, hát ezen a szakmában mindenki le van döbben, hogy hát te hogy intézted ezt el magadnak, hogy te. De lehet, hogy a véletlenek azért sorsszerűek, és eredetileg Kossa Istvánnak nevezték az utcát, de a rendszerváltáskor ugye a régi párt embereket lecserélték, és ekkor lett Avar utca, de nekem még ekkor se tűnt fel középiskolásként, hogy hát ez nem a földön a lomba, a levélavar. És még az se tűnt fel, hogy a szomszédos utcát merőlegesen, ami a Néphadsereg utca volt, az meg a Kengyel utca lett hirtelen. És majd kiderül, hogy mi a összefüggés az avarok meg a Kengyel között, de hát én ezt az egyetemen jöttem rá hirtelen, és akkor már tényleg elkötelezettem, és nagyon-nagyon megkedveltem, és a tanulmányaim többségét ebből a korszakból írtam. Azért megkérdezném a közönségből, hogy van-e valaki, akinek esetleg több információ van ide előzetesen az avarokról, mint nekem volt akkoriban.
4: Csak egy regényt olvastam, Szent Mihály és Szabó Péter Avarok gyűrűje onnan.
3: Nagyon jó, lesz is róla majd szó.
4: De nem nagyon tudom, már a tartalmát már rég olvastam.
3: Igen, én is.
4: Avarok gyűrűje Szent Mihály és Szabó Pétertől.
3: Hogy milyen népesség volt, vagy bármi, honnan jöttek? Tomád, jó.
4: Milyen rokon, mint a hunok.
3: Na, alakul ez. A probléma az, hogy valóban nincs nagyon ismeretük sajnos az embereknek, mert mert hogy nincs mit olvasni magyarul nagyon. A legutóbb van egy Határtalan Régészet nevű nagyon nívós magazin, annak egy teljes száma az avaroknak volt szentelve. De nem nagyon tudok most, amit azt mondanám, hogy most kézbe adnék, és akkor tessék elolvasni, ami kicsit szégyennek érzek, mert közel 30 éve megjelent egy osztrák professzornak egy hatalmas összefoglalása az avarokról német nyelven Münchenbe. És azóta se fordították le ezt a könyvet, megjelent angolul is, a professzor most már nyugdíjba ment nemrégiben. Most döbbentem rá, Gergő, hogy milyen fiatal volt. Milyen fiatal volt, mikor ezt a könyvet megírta. Annak ellenére, hogy ez a nép, ez volt az első, aki igazából elsőként tudta a történelem során a Kárpát-medence egészét birtokolni. Tehát az egész Dunántúlt, a Tiszántúlt, a Dunatisza közét, Erdélyt. Korábban a történelemben nem volt ilyen, mindig megoszlottak a őskor, ókorban is ugye a rómaiak, szarmaták, nem volt, aki az egész Kárpát-medencét uralta volna, olyan jelentős erő lett volna. Tehát ebből már azért gondolhatjuk, hogy azért komoly emlék volt, és nem rövid idő, több mint 300 év, ugye? És a másik, hogy volt ez az említett, hogy magyar rokonság, erről majd még említek, de valóban ugyanolyan nomád nép volt, mint a hunok, meg a magyarok, a honfoglalók, de mégis kiesett az emlékezetből, nem maradtak meg, holott egy retteget nép volt a maga idejében. Rá is térnék a történetükre röviden, nagyon messze megyünk térbe és időbe, távol, egészen Ázsiáig. Az 550-es évek környéken elején kialakult egy új nagy hatalom, egy türköknek nevezték a türk birodalom. Ez nem a törökök, ezek a türkök, és ez a birodalom egy úgynevezett belső Ázsiában egy korábbi nagy birodalom területén jött létre, akiket úgy hívtak, hogy zsuan-zsuanok. Nagyon kedves ez a név. Zsuan-zsuan, vagy kínaiak huan-huannak nevezik. Na a lényeg az, hogy ennek a romjait és ebből ezt legyőzve felemelkedtek a türkök. A zsuan-zsuanok maradékai elmenekültek egészen Közép-Ázsiáig. Ott egy másik jelentős birodalom volt ekkor, a heftaliták lesznek. Heftaliták befogadják magukhoz, de hát a türkök elképesztően felbőszültek, hogy hát mi az, hogy az ő alattvalóik elmenekülnek, és megüzenték nekik, hogy ők a világ végéig is, de üldözni fogják, addig, amik a lovaik el nem tiporják őket a talpukkal. És ez így is volt, a türkök ezt nagyon komolyan vették, üldözték az avarokat, menekülnie kellett a heftalitáktól is, egy részük viszont hozzájuk csatlakozik, és ezért lesz az avaroknak egy ilyen kettős eredetük, hogy vannak belső-ázsiai hagyományok is, meg közép-ázsiaik is, de hát fejvesztve menekülnek nyugati irányba. Lehetett talán olvasni a médiában az utóbbi időben, hogy foglalkoznak is ezzel, hogy 8000 kilométert megtesznek pár év alatt, 550-es évektől 560-as évekig, átszelik egész Ázsiát, és eljut, de nyilván akkor egy szervezetnek meg kellett lennie, meg nagyon jó lovaknak. Ez máshogy nem lehetett. Eljutnak egész a Kaukázusig. De hát a türkök csak ott vannak a nyomukban, nem adják fel, és hát úgy döntenek, hogy akkor átjönnek ők Európába, ugye már csak nem jönnek utánuk a türkök, már Európa volt ekkora az eurázsiai steppének a legkeletibb széle. Az a vége a steppének, ahol még lehetett nomadizálni, az Alföldön akkor még kitűnően lehetett ezt az életmódot folytatni, és hát gondolták, ez nekik majd nagyon jó is lesz. De előtte azért még bejelentkeztek Bizáncnál. Bizánc volt ekkor az egyik szuperhatalom, hatalmas állam a Balkánon, és külköveteket küldtek oda a bizánci udvarba, Konstantinápolyba. Ez ma melyik város, tudja valaki?
4: Tisztán.
3: Elküldtek a követ. Ez szokás volt akkoriban, hogy minden idegen név bejelentkezik ugye a császárnál, hogy hát mi vagyunk, lejelentkezünk. Avarok is így tették, elment a küldöttség, és összeseregett az egész város, ahogy írják a beszámolók. Hát ilyen embereket ők még nem is láttak, ilyen népet. A férfiak hosszú hajat hajba, be volt fogva varkocsba a hajuk, összetűzve díszekkel, varkocsszorítóval, ékszerekkel, szép fegyverekkel, szép kaftánokkal, nem, előbb Bizáncban ez teljes idegen volt ez a viselet, és hát kérdezik, hogy hát kik vagytok ti. Mondják, hogy hát mi vagyunk a nagy avar nép, rettek tőlünk a világ, de hát mégis bebocsátást kértek a bizánciaktól, hogy kapjanak egy kis területet. Ez mindig szokás volt azok a népek, akik valamiért menekültek, vagy valami megszorultak, hogy a Balkánon kértek egy kis részt, de hát ugye a bizánciak nagy gyanús volt, hogy hát ha ti vagytok a világurai, akkor miért kértek ti bebocsátást, és hát aztán a bizánciak fülébe jutott, hogy hát ez tényleg itt a türkök vannak a nyomukba, és a bizánciak egyébként is állandóan keleten a perzsákkal háborúztak, ők nem akartak egy kétfrontos háborút még a türkökkel is, és azt mondták a zavaroknak, hogy nem, köszönjük, mi nem adunk itt nektek területet, és ekkor a zavarok tényleg most már úgy döntöttek, hogy akkor irányít a Kárpát-medence, nézzük meg, mi itt a helyzet. Nem volt itt se szabad a terület nyilván, a rómaiak után itt germán népek éltek, két külön germán nép élt, akik egymást állandóan legyilkolták volna minden áron. A Dunántúlon éltek a langobárdok, a Tiszántúlon és Erdélyben pedig a gepidák. Tényleg itt állandó háborús kultúrás folyt, és aztán úgy döntöttek az avarok, hogy hát ők mindenképp szeretnének ide bejutni, úgyhogy inkább akkor szövetkeztek a langobárdokkal, hogy majd ők akkor legyőzik a gepidákat, és akkor megkapják a területüket. Hát így is lett, legyőzték a gepidákat, pedig az is egy nagy komoly koraközépkori királyság volt, a germán királyság, kiirtották a gepidákat, kevesen túlélték, elmenekültek, de a nagy részt a Tiszán túl erdei az avaroké lett. Hát a langobárdok örültek, jó, a gepidáktól megszabadultak, de hát kaptak a nyakukba egy még veszélyesebb ellenséget, és ők ezt hamar rájöttek, hogy hát ezek az avarok, ezek úgy kinyifantották a gepidákat, hát ezekkel nem lesz ez jó szomszédság nagyon. Úgy megrettentek tőlük, hogy egy évvel később, 568, azt hiszem április fele volt, és húsvétot követően, húsvétot megünnepelték, mert Arián is keresztények voltak, összepakoltak, és elköltöztek. Itt hagyták egész Dunántúlt, felégették a falvaikat, kirabolták a saját temetőiket, hogy még az ékszerek sem maradjanak itt. És tudja valaki, hogy hová mentek?
4: Vadokból lettek az olaszok, nem?
3: Történelem tanár esetleg?
4: Nem, csak imádom a történelmet.
3: Ügyes, nagyon jó. Lombardia, az ő nemüket őrzi, Itáliába, Észak-Itáliába mennek, és valóban itt hagyják Pannoniát, úgyhogy az avarok kezébe esik, ölébe esik Pannonia üresen szinte, kiürítve. Na hát így kerülnek ezek az avarok a Kárpát-medencébe egy ilyen hatalmas út után, és aztán a történetükről röviden csak annyit, hogy vissza 300 élet nehézen összefoglalni, tényleg egy hatalmas birodalmat hoznak létre. Ugye a nomád életmódból fokozatosan majd letelepednek, és ők is egy földművelő életmódot élnek át, de hát a harc gyakorlatilag a vérükben van, tényleg a háború volt az életük, és főleg rájöttek, ugye, hogy déli irányba a bizánci birodalom az egy óriási lehetőség volt, hiszen ott egy fejlett kultúra volt, ami nem volt különösebben védve, hiába voltak ott városfalak vagy erődök, azokat ők könnyen elfoglalták, és szinte, mint ahogy korábban a hunok, évről évre hadjáratot indítottak az avar csapatok a bizánciak ellen, és nagy sikerrel, olyan nagy sikerrel, hogy a bizánciak úgy döntötték, hogy hát ők ugye a perzsák ellen lekötik már a erőik egy részét, ők nem fognak itt háborúzni, meg embereket elveszíteni, inkább kifizetnek egy nagy adag pénzt az avaroknak, csak hogy ne támadják meg őket minden évben. És ez lesz a hadi adó, ami azt jelentette, hogy évente több száz kiló aranyat kaptak az avarok értékben, emellett még rengeteg luxustárgyat, lovat, amit el lehet képzelni, csak hogy ne támadják meg őket. És ebből aztán itt egy nagyon erős elit kialakult, ugye, aki ezt pénzt kezelte, akikhez eljutott, ebből lesznek a gyönyörű sírok, gyönyörű leletek, és egy nagyon jelentős birodalom, aminek egyébként központja az a Magyarország területén volt, bár ugye a Kárpát-medencei volt, tehát átnyúlik a szomszédos országba is, de itt volt a centrum Magyarország területén, és ami még így aktualitásként említenék, még a vesztükről mesélnék, hogy a talpunk alatt van gyakorlatilag a zavarok, rengeteg sírt ismerünk, ereken eddig 50 ezer, körülbelül 50 ezer sír van feltárva. Tehát nagyon sok avar temető van az ország egész területén, nem is gondolnánk akár, hogy tényleg, ahol járunk, ott lehetnek avar sírok. Tényleg egy gyönyörű kultúrát hoztak létre, a hetekben nyílt meg, Ausztriában, Bécs mellett, Sallaburban, egy gyönyörű reneszánsz kastélyban egy nagy kiállítás, Gergő tudom látta is, sőt, vittek tárgyakat, ezeknek az eredetiét többek között, amiket itt majd megnézünk. Ez egy hatalmas kiállítás, a nomád népeket foglalja össze a hunoktól egészen a magyarokig. Tehát vannak itt avarok, bolgárok, a legszebb tárgyak, rengeteg gyönyörű rekonstrukció. Tehát az avarok azok közszájon forognak, nagyon sok kiállítás, úgyhogy nincsenek elfejtve szerencsére. Olyannyira, hogy most például egy új irányzat, ami ismét elővette az avarok és a magyarok eredetét, például az a genetika. A genetikai kutatások folynak az avaroknak a kapcsolatairól, rokonságairól, vagy például, hogy van-e kapcsolatuk a magyarokhoz már, mert korábban, évtizedekkel korábban volt egy elmélet, ez a kettős honfoglalás. Ezt egy László Gyula nevű professzor nevéhez fűződik, őre majd többször utalok, aki úgy gondolta, hogy a magyarok és az avarok valójában rokonok, mert a magyaroknak már volt egy korábbi beköltözésüknek, és hogy valójában két nép az rokon egymással, de ezt ma a tudomány nem tudja bizonyítani. Történetüket akkor ott hagytam abba, hogy egy nagy jelentős állam itt, akitől környező országok félnek, de hát aztán idővel az avar birodalomban is belső válságok, belharcok alakulnak ki, ugye a hatalomért, az uralomért, ezért a rengeteg aranyért, ami beáramlik, és hát a 8. században aztán megtörténik velük az, amit a magyarok el tudtak kerülni, mert Szent István volt olyan bölcs, és rájött, hogy a kereszténységet fel kell venni. Az avarok ezt nem látták be, ők ragaszkodtak a sámánizmushoz, a sokisten hitükhöz, és ekkor 800-ban feltűnik egy új jelentős uralkodó, egy nagyhatalom, ez Nagy Károly. Nagy Károly pedig elhatározza, hogy már pedig ők az avarokat megtéríti. Több hadjáratot indít az avarok ellen, távolról a frank területekről, eljönnek hajóval a Dunán, de nem sikerül sokáig, nem tudnak sikert elérni, de aztán a 790-es években sikerül legyőzni az avar hadsereget, rá is kényszerítik a kagányt, hogy fölveszi a kereszténységet, behódol, de a nép az nem igazán akar, de aztán délről egy újabb nyomás a bolgárok irányával, 841 döntő vereséget szenvednek az avarok, és aztán ez kegyelemdöfés már nekik, lassan eltűnik a népesség. Elszegényednek, és mire ide érkeznek a honfoglaló magyarok, addigra, ha vannak is már avarok, azok nem számottevő tényezők jelentenek. Ha van kérdés,

0: Totemet nagyon tisztelték. Akkor nézzük meg a tárgyakat. A régészetükkel kapcsolatban említettem, ugye, hogy eddig 50 ezer sírt ismerünk. Hát ez nem kevés. A központ ugye Magyarország főként. Ugye ezt az 50 ezer sírt azért valahogy úgy mégis hát kezelni kell, értékelni kell. Majdnem 300 évről van szó. Hát mit gondoltok, hogy lehet ezt végig is eldönteni, hogy most ez 6., 7. vagy 8. századi egy sírról?
1: A fejpára mi volt
0: rá? Igen, az tönkre ment, ugye az, ha volt is. Alakul, igen.
2: Inkább a sírmellékletek találtak, amikkel...
0: És egy konkrét sírmellékletre lehet gondolni? Mi az, amiből lehet megmondani, hogy az mikor készült? Majdnem biztosan.
1: A pénz.
0: Igen. A pénz. Több mázsa pénzt kaptak, ugye? És ennek egy része, az ötvösök nem mindent olvasztottak be, és készítettek ugye belőle aranytárgyakat, hanem egy része elkerült az előkelőbbekhez, és a zavaroknál szokás volt azt, hogy a pénzt beletették a sírba. Vagy a kezébe, vagy a tarsolyba, vagy a szájába. Ha a szájába teszik, azt úgy hívják, hogy obolus. Obolus. És ugye ez azért kellett neki ez a pénz, mert az antik hiedelemben volt, hogy a holtakat a holtak folyóján, a Styx folyón, Káron, a halott holtak révésze viszi át a halottat a túlvilágra. De hogy átfigyel, ahhoz ki kell fizetni a díjat. És ez volt az a pénz, amit őnek ki kellett fizetni, hogy átkerüljön a túlvilágra. És ugye a minden más meg azért adtak a halott mellé a fegyvertől kezdve a lóig, hogy ez a túlvilágon majd őt szolgálja. Na most ez egy nagy kör volt, de valóban a pénzeknek ugye van egy verési évük. És hogyha az a pénz az viszonylag frissen kerül bele, még úgy mondjuk, hogy verdefényes, tehát nem nagyon kopott, nem nagyon használt, de használt is azért pár év vagy évtizednél később nem kerül az földbe. A pénzekkel lehet nagyon jó keltezni a zavar leleteket, és utána pedig különböző horizontokkal, párhuzamokkal tovább fejleszteni, hogy lehet egy tagolást felállítani, és ez alapján a régészet egyébként is szeret egy hármas skálát felállítani, korai, közé középső, késői fázis, a zavaroknál is ezt sikerült meghatározni, hogy mikor van a korai, a középső és a késői szakaszuk, nagyrészt a pénz segítségével. Akkor nézzünk tárgyakat is ennyi bevezető után. Először a lószerszámzatból valamit, amit nem árulok el, hogy micsoda. Aki legelőbb van, az kedvező helyzetben van, mert elsőnek nézheti meg, de őt kérdezem is meg először, hogy mi a véleménye, hogy mi lehetett ez.
1: Ez az, amelyikből kettő.
0: Kettő van, párban van.
1: Rögtön a második sorba is egyet.
0: Igen, csak nem mondjuk meg a nevét. Még jó?
3: Sejtem.
0: Tessék bemondani.
3: Kengyel?
0: Talált süllyed. Ez nem volt nehéz, lesz majd nehezebb. Ja. Igen, gondoltam, hogy aki foglalkozik lovakkal, az...
1: Óvatosan tessék, mert ezek műanyagok.
0: Ez egy másik fajta másolat, igen.
3: Kengyel.
4: Ez a kengyel.
3: Ez a kengyel. Igen.
0: Azt kérem, hogy semmi tárgyat ne próbáljunk fel, jó? Igen. Minden másolat, de minden hiteles. Hát a kengyel nem is gondolná az ember, hogy majd mi mindent köszönhetünk a zavaroknak. Én is most döbbentem rá, hogy készültem az előadásra. A kengyellel persze tisztában voltam. A kengyelt valószínűleg a kínaiak találják fel, de a zavarok hozzák be Európába. A fém kengyelt, a vas kengyelt. Lehet, hogy korábban a nomád népek, a szkíták vagy a hunok használtak már kengyelt, csak az valami kötélből lehetett, vagy háncsból, vagy valami nem tartós anyagból, ami nem maradt meg a sírba, mert tönkrement, de a maradandó anyagból ők hozzák be, aztán innen veszik át a bizánciák, a germánok, mindenki más. Most a kengyelnek nagyon sok érdekessége van. A zavaroknál ezek a korai típusok, tehát még a honfoglalókkal ezek a kengyelek jönnek be, ezek ilyen alma formájúak, kerek a kengyel, és a...
1: Még egy kicsi kengyel.
0: Alul ennek ívelt, tehát a kengyelbe is
4: meg... Másik is van, mert csak ugyanaz.
0: És ennek a kengyelnek látható, hogy ívelt a talpa alul, ez azt jelentette, hogy egy puha csizmát hordtak, meg ilyen alma formájú kerek. Később már ilyen körte formájú, nagyobb méretű lesz, meg egyenes lesz az alja, ami azt jelenti, hogy egy kemény talpú csizmával lovagoltak. Akkor a füle, ezt úgy hívjuk, hogy hosszú fülű kengyel, mert egy ilyen téglalap alakú füle van. Van egy másik klasszikus, amikor úgy hívjuk, hogy hurkos fülű, az egy puroknak képzeljük el. A kengyelt aztán csak egy érdekesség, hogy a férfi meg a női síromba fordul, hogy különböző méretűek vagy a gyerekeknél. A jobb meg a bal oldali kengyel, mert ugye amikor a lovas gyorsan menekülni kellett, vagy gyorsan kellett a lóra felugrani, akkor ugye felugrott egyik oldalról, de azt az oldalon látta, hogy hol a kengyel, de hogy elkezdett lovagolni, és a másik lábát ugye bele kellett vakon találni, az nehezebb volt, úgyhogy azt az oldalt, azt nagyobbra szokták készíteni azt a kengyelt, hogy könnyebben beletaláljon a lába. Egy másik érdekesség, hogy a főleg a legkorábbi avar generáció, ez a honfoglaló, aki Ázsiából jön, sokszor elássa a kengyelt, az zamblát, meg a nyílt csúcsot, vagy zamblát, meg a Lándzsa hegyet egy külön gödörbe. És ott valami mágiaszerű égett nyomok vannak, ezt úgy hívjuk, hogy tajnyikok, ezek Ázsiától kezdve nyomon követhetőek egész itt

0: Európáig. A zavaroknak ez egy ilyen szokásuk volt, valami áldozati rítus lehetett, hogy a lószerszámokat így külön elásták. A lovakat, ugye hát a zavarok nyilván köztudott, mint a magyarok, leölték a lovakat és a sírva a vitézek mellé oda fektetik, és ennek létféle formája volt, hogy a teljes lovakat, és akkor lószerszámzott együtt ott megtalálják a csontvázat, de van, hogy csak a részlegesen, tehát a lóhúsát elfogyasztják, és csak a koponyát, meg a lábcsontokat helyezik a sírba. Ez kifejezetten egyébként csak a Tiszántúlon jellemző, és ez feltehetőleg etnikai oka lehet, hogy ez egy a zavarokhoz csatlakozott népességnek lehetett ez a szokása. De van olyan szokás is, hogy nem az állattal együtt teszik a kengyelt a sírba, hanem csak a magát a kengyelt, az ablát, de csak a lószerszámzat, és ezt úgy nevezik, hogy jelképes lósír. Ilyenkor talán az lehetett az oka, hogy a Nehrun családja nem engedhette meg magának, hogy a lovat is feláldozza, csak a lószerszámot tették oda, mert a zavaroknál, mind a nomádoknál a rész jelképezte az egészet. Ez jelképezte a lovat is, de nem tették meg, mert nem voltak olyan gazdagok, hogy most leüljék a lovat. És akkor jöhet egy második, azt viszont elárulom, hogy mi a következő tárgy, mert azt nehéz lenne kitalálni. Majd a férfiaknak, meg a nőknél is említem, hogy hát rendkívül szerették a cicamát, ékszereket, ruhákat, a lovat is szépen fellisztették. A kantárzatokon, a fejhámon vagy a farhámon a szíjakat nagy gyönyörű veretekkel, arról lerógó szíjakat szívélyekkel díszítették. Azt szúrták át a szíjon, igen.
1: Igen.
0: Ezt úgy hívják, hogy félgömbös lószerszám mellett, ugye hát Milás Menda a neve. Eredetileg ezüstből vannak ezek. Úgy kell elképzelni, hogy belül üreges volt, ólommal töltötték ki, és aztán belülre tettek egy ilyen U-alakú, vagy egy kapcsot, ugye, és azzal átütötték a szívéget, aztán elkalapálták, vagy visszaütötték. Az a gond, hogy ez az ólom, ez, mint kitöltő anyag, ez megeszi az ezüstöt. Nagyon nem bírják egymást, és általában, mikor feltárjuk, ahogy levegőt kap, tönkre is megy. És ez ugye préssel, nagyon vékony, tehát nagyon vigyázni kell ezek eredetibe is.
2: Vettek egy negatívot az eredeti tárgyról, most már ezt szilikon műanyaggal veszik. Régen gipszmásolatot vettek, gipsznegatívot vettek, és ezek után ez egy fürdőbe kerül, amelyik egy rézoldat, amelyikbe egy katódot, meg egy anódot merítenek, és akkor a két elektródának, tehát amikor áramot kap a rendszer, akkor elkezd kicsapódni a negatív, a belső felület a rész. Ugye ez innentől kezdve ez egy szép részfelület, csak mivel ez elemi rész, ami kiválik, ezért törékeny rézlemez, és aztán ezt utána folírozzák, aranyozzák, amit kell. Ugye a Nagyszent Miklósi másolatok, meg igazából az összes többi másolat, amit hoztam, azok is. Van néhány, ami lemez, azt majd érezni fogják.
0: Ugye ez most nagyon jó állapotú, tehát eredetiben nincs ilyen jó állapotban. Amikor mi a múzeumban kibontottuk az acskókat, hát néha már csak reszlikben volt meg az eredeti sajnos. Ezek annyira állékonyak, hogy kint a helyszínen kell valahogy konzerválni. Az valamilyen vegyszerrel kell lefújni, vagy valamilyen anyaggal bekenni, amit a restaurátor kikever, de leginkább ilyenkor kijönnek a restaurátorok is az ásatásra. Na, hogyha ott a helyszínen nincsen megmentve, akkor mire beír a műhelybe, az már tönkre megy. Amit említettem, hogy el több száz év a zavarkor, itt a lószerszámzatok is átalakulnak, változnak generációról generációra, idővel majd új formák jönnek be, és ha gondolom, akkor most a falera jön? A falera ugye az egy nagyon érdekes... Maga a szó is. Ezek ilyen kerek, középen egy kiemelkedéssel, készülettek vasból is, vagy bronzból. Ez az a lényeg, hogy a lónak a pofáján két oldalt voltak, úgyhogy a szemet ne takarják el elől, és ugye ezekből minden irányba különböző szíjak mentek az orr, meg a kantár, meg a satöbbi fele. Tehát ez egy ilyen díszítő, valójában egy díszítő funkciója volt. Ez a felület, ez jó nagy, erre aztán ráfért mindenféle indaminta nálunk Zalába. Van egy, amin egy oroszlán van.
2: Amit most körbeadunk, az a Portoványról jött, a földről, és növényi minták vannak rajta. Nevezett palmetta.
0: Meg kell próbálni kitapogatni.
2: Szimmetrikus növényi levél minták. Mondhatjuk, hát igazából virág minták. Ezek eredetileg aranyozottak voltak, és bronzból vannak ötve. Egyébként ezeknek a súlya, amiket körbeadtam, megközelíti az eredetiek. Ebből azért szereltek egy jó néhányat a lószerszámra, tehát az egész lószerszám együtt az biztos, hogy több
1: volt. Azért csörömtől, ugye, de jó?
0: Igen.
1: Sok ilyen víz.
0: Sőt, elfejtettem, hogy van egy másik érdekes ezekkel a falerákkal együtt a késsel időben, akkor meg a ló fejére helyeznek egy úgynevezett csótárt. A csótárt tudjátok micsoda? A csótár az tollforgó, tehát egy olyas, mint egy kalap, csak le van vágva a teteje, hogy üreges legyen, és abba tettek mindenféle tollakat, vagy szallagok lógtak le, tehát egy ilyen dísz volt az is, csótár.
1: Tarsa is van?
2: Az nincs.
1: Nincs?
2: Az a magyar.
1: Ja, az a magyar.
0: Itt is van tarsoly, de itt elég szegényes a tarsoly. Itt nem díszítik a fedelét, csak a záró szerkezet, vászon vagy bőrtarsoly, azt a zavarok használják azokat a szép lemezeket. Akkor én átnyergelnék a férfi meg a női viseletre. Azt kell elkezdeni, hogy tényleg szerették a cicamát, a pompát, ahogy leírták a bizánci források is, és ugye a példaadó az Bizánc volt. Bizánc akkor egy szuperhatalom volt, úgy kell elképzelni, hogy a Balkánon, és ami ott divat volt, azt próbálták ugye lemásolni. Ruházatba, fegyverzetbe, lószerzámzatba, bármiben. És hát ugye, aki szerencsés volt, az elit, ugye az említettem, hogy sokszor kapnak évente ilyen adó mellett mindenféle luxustárgyakat, kiegészítőket, fegyverőket, például fegyvereket ajándékba, akkor az megkapja eredetibe, többiek meg próbálják leutánozni, lemásolni. És tehát az avaroknál ez a másolás, ez már olyan nagyfokú volt, és olyan jól ment az ötvösöknek, hogy sokszor nehéz nem megállapítani, hogy mi az eredeti bizánci, és mi a másolat, mert vagy anyagvizsgálat kell, vagy mikroszkóp, tehát ügyesen másolták, és tényleg követték azt, hogy mi a divat. Most a férfiakra kezdve, akkor elnézést a férfiakkal kezdem, hogy említettem, hogy a források egyből szemet szúrt, hogy hát ezek férfiak hosszú hajjal, varkocsba díszítették szallagokkal, mindenféle színes, tarka, barka dolgokkal, és ugye a varkocsokat nem egy gumival fogták össze, mint a lányok ugye a hajukat, hanem erre volt egy külön kis dísztárgy, hívták, hogy varkocs szorító. Ez állt, vagy egy tégla, most az esetünkben egy téglalap alakú kis.
1: Egyenes, és akkor ebben hogy?
0: Alul volt egy tű hozzá.
2: És a umorú hátsó részében volt egy tű.
1: Itt volt, mint
2: ott a
1: biztosító.
2: Ez egy biztosító tűnek a felső lapja gyakorlatilag.
0: És azt a felső részt azt díszítették.
1: Tehát csarkok, ugye?
2: Így van. Geometrikus minta van rajta, zegzug.
0: Hát ilyen egy kicsit el volt. Volt mindenféle változata, volt hengeres alakútól kezdve. Kinek mi tetszett, ugye? A férfiak, ugye, mert ez a varkocs dísz is ugye elég furcsának tűnik, meg érdekes, de hát kedvelték a fülbevalókat is, meg a gyűrűket is. De általában mindegyikből csak egyet-egyet, tehát a férfiak nem párba viselték. Ez, amiket most körbeadunk, ez azért ez nem a köznépé volt. Majd erről a sírról külön mesélek, mert ez egy vezéri fejedelmi sír. Nagyon kedvelték ezt a gömbös formát. És a gyűrű meg az is egy ilyen nagy kőbetétes eredetileg.
1: Yes,
0: tényleg egy főnöknek ez azért szerintem dukál.
1: Igen, szerintem is.
0: Majd látni fogjuk az év garnitúráját is, az ivókürtjét.
2: Valószínűleg ez kesztyűn.
0: Igen.
1: Hát az íjat meg kellett pendíteni. Vagy ők használtak íjat?
0: Rátérünk majd. Nagyon jó közösség. Hát és akkor jöjjön a férfiaknál valami, ami egy avarnál, férfinál kihagyhat volt ebbe a korban. Azt hiszem, hogy nagy kedvencünk Gergely, ugye tövek. A férfiak úgynevezett, tehát összetett tövet hordtak, mellékszíjas öveket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy ugye maga a mai derékszíj, és erről lelógnak különböző kis övek, rövidebb övek, és ez a sok mellékszíjas övgarnitúra, ezt persze, hogy Bizáncból másolták ezt is, és az övön magán ugye van a csat, használják már ők a bújtatót, az övön vannak a derékszíjon veretek, és aztán a lelógó szívvégeken, vagy szíjacskákon szintén vannak veretek, és a végén pedig szívég. És magának próbálom elmondani értetően, hogy a maga a derékszíj részen ugye az a szívég, amit mi ide becsatolunk a bújtatóval, és itt ugye elhúzzuk, szépen elrejtjük, ők nem rejtették el, hanem nagyon hosszú volt, és lelógott így, az még lelógott, és azon egy külön, egy sokkal nagyobb nagy szívég volt. A kis szívék, ugye ezek mindig egyformák. Kinek minél több mellékszíja volt, minél szebb volt, annál gazdagabb volt. A maga ez a rendszer, hogy ilyen szíjat használok, ez Bizáncból jött, és ez az egyik övveret, ezek például úgy tartja a kutatás, hogy ezek eredeti bizánci darabok lehetnek. És ezek különböző veretek, kis szívék, pajzsalakú, kettős pajzsalakú, és ugye ezek a hátőkön ugyanúgy üregesek. Ennek az érdekessége az, hogy ennek a mintája, ezen csak ilyen beütögetett pont, meg ilyen pontszolt minták vannak. Ez tipikus ilyen bizánci díszítő volt. Ez egyébként egy gazdag, Békés megyében feltárt lovas harcos sírjából van.
1: És tudna néhányan avar tulajdon nevet mondani? Így érdekességből.
0: Személy nevet?
1: Igen, személy
3: nevet.
1: Engem.
0: Tényleg minimálisat ismerünk. Egyet mondok, jó? Egy avar, hát kettőt is, de az nem annyira avar. Az egyik a leghíresebb avar Kagánt, tényleg, aki talán a legjelentősebb volt, úgy hívták, hogy Baján Kagán. Baján.
1: És akkor így nyelvi emlékeik sincsenek, úgy különösebben.
0: De majd erre is rátérünk, jó? A bocsát akkor azt jegyezzük meg, mert erről még lesz szó. Tehát ez az a sír, amit már vezérinek, fejedelmének tartottak, mert annyira gyönyörűek a veretek, hogy azt hitték, hogy ez a legelőkelőbb, aztán kiderült, hogy még van ennél is előkelőbb. Majd mesélek róla.
2: Ezek úgy néztek ki, mint egy csap voltak éppen, aminek van egy pajzsa teste, amivel rögzített még a szíja, és ezeknek a csüngő részére szerették föl a kis szíjakat.
0: Tehát nem csatként volt használni, nem veretve, és a csat pecke az meg ott egyben van a testtel. És ez az álcsatok, ezek a legelőkelőbbek hordtak ilyet aranyból. Ez egy nagyon szűk kör. A többiek egy fokkal lejjebb még ezüstből, álcsatos kör. Szóval ez a régészek egyik álma, ugye. Szokott lenni egy kőbetét is a csat testen. És akkor az övről visszatérve még jut eszembe, hogy ugye ez az az öv, amit mondjuk a főve neki. Szokott lenni még egy külön fegyverő is akár, amin a kardot vagy a szabját hordja, vagy egy külön öv, amin csak a tegesz hordja. Tehát több öv is lehetett egy vezérnek, ami több övet is magára öltött.
3: Eszmei
0: nagyon nehéz, nem tudok nyilatkozni, megmondom őszintén.
1: Mennyi lehet egy ilyen?
2: 5 évig terjedő szabadságvesztés. Egyébként erre, hogyha beleszólhatok, azt szokták mondani, hogy mivel ezek egyedi tárgyak,
0: nincs
2: ezek
0: értetlen,
2: annyit érnek, amennyit valaki hajlandó értük adni. Ez a szeúzó kincsnek az esete volt, amelyiknek a pusztán az ezüst értéke, hogyha az ezüstnek a világpiaci árát nézzük, akkor ilyen 11-nehány millió forint lenne.
0: De hát annyira egyedi tárgy,
2: hogy nem is. A szemúzó kincset magát, azt Péter, te emlékszel, hogy mennyire becsülték föl?
0: Nem, megmondom őszintén, nem.
2: Valami elképesztő, tehát több ezer szerese az ezüst értékének.
0: És ez más tárgynál is van, tehát ami ennyire egyedi is. Ritka és régi. Akkor ugrunk egy kicsit ugye az övveretekből, elfelejtettem mondani, hogy ezeknél a korai avaroknál kezd első időszakban préselik az övvereteket, de igazából most nem is látunk olyat, mert olyan, mint az a félgömbös lószárszám, tönkre megy. Olyan vékony, vagy megeszi az a kitöltőanyag, és aztán talán maguktól, vagy valamiért rájöttek, hogy hát ez tényleg ez nem túl tartós, és aztán elkezdik 700-as évek után önteni a bronzból, főképp önteni a
2: veret.
0: Bocsánat, igen. Igen, meg a ötvös sírt. Tehát ugye ezt az önvereteket nyilván egy ötvös készítette, általában ilyen vándor ötvösök voltak.
2: Olyan lemezeket hoztunk, amiket az eredeti préselő tövekről készítettek. A préselő tő az egy domború öntött bronz, elég tömör, nehéz darab volt, aminek a domború oldalára préseltek kalapácsa a lemez. Ilyen lemezeket hoztam 6 darabot, 3-3 darabot. Ezek részben szívégeket, részben öntereket, részben pedig lószerszámbereteket készítettek velük. Nincsenek körbevágva, azért ilyen alkalmok egy kicsit a lemezek, mert nincsenek körbevágva.
1: És ruhákra is vartak éppen, nem?
2: Lószerszámra, övre, az avarforma ruhára nem nagyon, pántaveret van talán még. Ott is hasonlóak a fejpánta, fejdíszkel is hasonlóakat.
0: Ezekről az ötös gyönyörűségekre még szeretnék annyit mondani, hogy akkor amik ezen készülnek, ugye azokat találjuk meg a sírba. Ugye megrendelik az ötvöstől, kifizetik neki, hordja után eltemetik vele, és ezekről akkor ténylegesen készültek, és ezeket az öntő mintákat pedig onnan ismerjük, hogy az ötvösökkel el szokták temetni ezeket az öntő formákat. Tehát a síróba ott találjuk a eszközeivel együtt ezeket az öntő formákat is, vagy préselő töveket, bocsánat, ezek préselő tövek. Na de azért, hogyha megfogjátok, akkor nézzétek, hogy hát ezek nem egy tartós darabok. Most ezek még jobbak is, ugye, mert másolatok, de tényleg az eredeti ezüst vagy bronz, hát az nagyon könnyen törik. Említettem, hogy pár száz évvel később áttérnek arra, hogy ezeket a típusokat, illetve kicsit már más formákat, de azért megvarrendek az övveretek, a szívvégek, a nagy szívvége, csak más díszítésben elkezdik önteni. Akkor már nem préselő tövet használnak, hanem öntő formát, és akkor már valóban ilyen kétoldalú öntvények, és aztán ezekből hoztunk talán nagy szívvéget, kis szívvéget, és ezekről lehet érezni,
1: hogy...
2: Az egy állatküzdelmi jelenet, most annyi csalás van.
0: Elnézést, ön látó, aki látta ezt a szívéget, az állatküzdelmet?
2: Mert szíve adok egy olyan, amin egy növényi inda van. Ezen növényi inda van. De amit egyoldalasnak éreznek, tehát aminek homorú a hátfele, az azért van, mert itt a dalgalom másolatnak a hátoldala nincsen megcsinálva.
1: Milyen
2: ezek mindig két oldalasak. Ezzel két griff, hát ez pont egy olyan sajnos, amelyikre eléggé szép van szerve, meg anyóval stilizálva az állat. Néz ki, hogy van egy griff, ott van egy griff, a másikat valami négylábú állat, és a kettő között van, ott a griff háta fölött van egy szárny, és a kettő között pedig egy állatfej.
1: Gyönyörűséges.
0: Na, örülök. Köszönjük. Nagyon. Tartottam, hogy ez nem fog átjönni, de ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy állatküzdelmi jelenetek. Ez a szkítáktól már feltűnik a nomád népektől, hogy ilyen egymás varcangoló állatok kavalkádja, nagyon kedvelték ezt az állatstílust. És akkor fölül ugye van egy tok, úgy kell elképzelni, oda rögzítették a szívéget. Azon is van egy kis minta, és hát a bújtatót is már a zavarok használták. Végülis annyit meséltünk már erről a kultikus lényről, hogy úgy gondoltam, hogy hozok egy olyat, ami csak ez az állat van, megy körbe, de ez most kicsit furcsa lesz, mert nem ezt Veszprémbe hoztam a múzeumban, és ez műanyag, valami szilikon másolat, tehát nem fém súlya van, de talán kitapogatható, hogy ez az a griff, a szárnyas képzeletbeli fantázia lény, ami valami mítikus vagy totem állatuk volt, mert elképesztő. Ez egy övereten volt, egy szíjon, derék szíjon. Azt ütötték át. Az előbb szólt, hogy a szívvégeken van indadíszítés, és ezért ezt a népességet úgy is nevezik a zavarokat, griffes indás nép. Griffes indás nép. Annyira kedvelték ezt a két pintát. Ő akkor most a férfiakat megnéztük, fegyvert sajnos nem tudtam hozni, de majd még valamit azzal kapcsolatban mutatok. Többször említve volt ez a bócsai sír, az öv garnitúrájuk tudom körbe ment. Ezt, ha jól emlékszem, 1935-be került talán elő, és szőlő ültetéskor árokat ásotta a gazda, és akkor találta meg a sírt. Szerencsére bekerültek rajtek a múzeumba, és László Gyula, akit már említettem, eddig a kornak az egyik kiváló kutatója, ő fel is dolgozta és közzétette, és rekonstruálta a tárgyakat, viseletét. Ezt a sírt ugye ő akkor úgy közölte, hogy most nem emlékszem, hogy vezéri vagy fejedelmi sír, tehát nagyon rangosnak tart fejedelmi sír, de kagánitnak még nem mertek leírni ő sem, mert akkor még nem tudták, de érezték, hogy lenné még lehet, hogy van valami gazdagabb, még mindig, pedig már tele volt aranyjal. Akkor nézzük, hogy mi volt még ebbe a sírba az öveken kívül, az önveredeken kívül. A kelyhet az körbeadhatjuk, az rájönnek, de az ivókürt, az a lényeg, hogy minden aranyból van eredetileg, tehát ezüstből ismertek ivókürtök, meg ilyen poharak is, de aranyból eddig nem nagyon volt. Vagy bort, vagy ugye a mézsört, vagy újabban azt gondolják, hogy a komló. Még amit szerettem volna mondani, hogy a főnökkel kapcsolatban, meg az itallal kapcsolatban, hogy ez egy tipikusan steppei dolog. Egyrészt italfogyasztás, másrészt meg a csatába ugye ezzel megfújták, és a seregeket tudták kirágyítani. Majd a Nagyszent Miklósi kincsnél látjuk, hogy volt egy italfogyasztási kultúra, meg volt egy bizonyos etikett, és ez meg voltak a megfelelő edények, és hát volt ennek egy bizarr változata. Azt elfelejtettem mondani, mikor ugye bejöttek az avarok, legyőzték a gepidákat, akkor, ha jól emlékszem, Kunimundnak, a gepida királynak a fejét ezt kicsit megskalpolták, és itt a fejtetőből ezt egy csanakot csináltak belőle. Fénybe foglalták, és aztán abból ivotta. Tehát ez egy steppei szaga, egy ivócsanak a koponyából.
2: Feleségül vette ugyanennek a Kunimundnak, a Rozamunda nevű lányát, aki valószínűleg egy idő után megromlott a házasság, és egy idő után megölette a tisztelt férjét.
0: Sajnálom, hogy egy íjat nem tudtunk hozni, mert milyen íj volt ekkoriban, tudja valaki? A klasszikus íj az egy ilyen C-formájú íj, de nem ilyen, hanem ha azt mondom, hogy reflexi, akkor már biztos beugrik ez a reflex vagy visszacsapói, mert a honfoglaló magyaroknak is ez volt, meg már a szkítáknak is ez volt, ugye. Ez egy összetett íj volt, ami ugye egy ilyen furcsa alakja van neki, és hogyha kihozták, ugye, akkor az visszacsapott, és ez volt a... De ezzel nagyon jól tudtak lőni a lóról, és ez egy nagy fegyver volt nekik, ugye később a magyarokról is azt mondták a nyugati források, hogy a magyarok íjaitól ments meg minket Isten. Tehát a zavarokat is ugyannyire tették, ezt ugye sírba tették az íjat, és akkor a lényeg az, hogy ezt csont végekkel emberre vitették, csontlemezekkel szerelték fel, és ezek a csontok megmaradnak a sírokba. A fa ugye tönkre megy az íjból, de a csont ott van, és akkor tudjuk, hogy hoppá, itt volt egy íj, de még valamiből tudjuk, a nyílcsúcsokból, amiről már szó volt. A nyílcsúcsok, a nyílakat, nyílvesszőket mibe használták, mibe hordták?
1: Tegezben.
0: Nagyon jó. És ebbe a bócsai sírbe egyébként egy gyönyörű olyan tegez volt, ami aranylemezekkel volt díszítve, és nagyon-nagyon szépen sikerült László Gyulának rekonstruálni. A nyílvesszőkből ugye a szára tönkre megy, de a nyílcsúcs avas megmarad. Van közte érdekesség, nem tudom, kinél van az, milyen tompa végű. Miért olyan a kiképzése? A nyílcsúcsra miért olyan tompa végű? Azért, mert ez tompító volt. Tehát egy olyan állatra vadásznak, ami prémes volt, és nem akarták, hogy tönkre menjen a préme, hogy átjukassza, hanem csak, hogy elkábítsa, eltompítsa. Tehát ez nyilván nem egy medve volt, hanem valami kisebb szőrös állat. A klasszikus nyíl az, ami egy három tollú, három szárnyú, de van egy olyan is, amiben van egy, nem tudom, bent van-e az a vasgömb, Gergő, vagy csak át van furva, csak át van furva. Azt úgy kell elképzelni, hogy abban van ez a verzió is, ez vajon mi lehetett? Egy nyílcsúcs, aminek van a szárnya, át van furva a végén egy kis kerek furattal. Nem hiba, azt elárulom.
2: Vagy miért?
0: Amire nem tudom, micsoda, de a gyújtó az igen.
2: Hát amikor bekenik valamivel,
0: igen, az inkább az indiánoknál, igen. Itt nem tudok róla, de a gyújtó nyílhegy teljesen jó. Sőt, úgy emlékszem, hogy ez még a egri csillagokban is volt ilyen. Ugye beletették a szalmát, vagy a textilt, meggyújtotta a végét, ráült a háztetőre, azt leégett a tető például. De van egy olyan verzió, sajnos nem tudtam, hogy ott hozni, de el kéne képzelni azt, hogy ebbe a kerek lyukba egy kis vasgömb van, ami kicsit úgy tűnt benne kell körbeforogni. Igen. Tehát, hogy van erre ötlet, hogy egy vasgömb van benne abban a kis át. Jó, ezt nehéz elképzelni valóban. Úgy hívják, hogy szerintem úgy hívják, hogy süvítő nyílhegy, nyílcsúcs, mert hogyha ebből kilő egy század, mondjuk 100 darabot, ugye azt el kell képzelni, hogy a suhog. Igen, tehát a fütyülő nyílhegy, úgy is lehet, hogy süvítő nyílhegy, tehát falra másznak, elmenekülnek, olyan hangot adnak, hogy félelmetes lehet. A férfiakról ennyit gondoltam, illetve ennyit tudtam elhozni leletet. Most jöjjenek a hölgyek, hát ott aztán megint fejtől derékig cicama. A feje mindjárt kezdődik ugye a hölgyeknél, a hajadonoknál ugye szó volt rá, hogy pártát hordtak, ugye az egy textil szallag, amin nagyon szép préselt veretek voltak, különböző formájuk. Sajnos nincsen, mert nagyon... Igen, bár tehát a hölgyek, sőt, 600-as években már rendesen, tehát 1400-1500-1600. Na és a másik, ugye hát a nőknél nem maradhat el ugye a fülbevaló. Hát a fülbevaló az, amit el lehet képzelni, tényleg minden. Ez a gömbös forma, ami volt, ez nagyon gyakori volt. Nekem mi a kedvencem, sajnos nincsen olyan se, azt úgy hívják, hogy piramiscsüngős fülbevaló. Az egy gulát kell elképzelni általában színaranyból, oldalán nagy granulát kerek gömbök, a belsején pedig rekeszekbe üvegbetétek, színesek, hát elképesztően szépek. Képzeld, amikor én kibontottam egy ilyen dobozt, felelét levettem, ami hallgatóként, hát látom alatt a szám. Tehát lejjebb a nyakra, nyaknál üveggyöngyök, bopaggyöngyök, dinnye magalakút hoztam. Elképesztő féle változatosság, a korai gyöngyöket. Elsütöttem a poént, hogy ez milyen gyöngy, hallottátok? Dinnye mag, igen. Tehát ez úgy néz ki, mint a dinnye mag. És ez egyébként sötétkék, fekete színű, elképesztően szép élőbe. Több sorba hordták a nyakon a nők. A belsejében egyébként van egy kis bronz csövecske. Lukas és abba hozták keresztül a fonalat. Ezeket már a középhavarkorban hordják, tehát nem a kezdeti bejövő havarok. Használták a borostyán gyöngyöket is, borostyánból, de amit a legszebbek, és nekem nagyon kedvenceim, szemes gyöngyök. A gyöngy szemek maguk is színezve voltak különböző hullámmintákkal, színes formákkal, és azokból kis dudorok álltak ki, azokat hívják szemecskéknek, és azoknak is mindegyiknek különböző színük volt. Elképesztő szép, és ugye ezeket homokból ki, homok, hát most nem tudom mondani, hogy készültek ezek az opak gyöngyök. Ismerték ezt a technikát, hogy gyöngyöket készítsenek, ha nem is üvegből. Ezt a nők, asszonyok, gyerekek, lányok, fiatalok nagyon szerették a gyöngyöket, és aztán lejjebb haladva a testen, nem tudtunk sajnos olyat hozni, de az is egy speciálisan avar ékszer, a boglár. Boglárnak hívják, boglár, és az párból áll, és itt a felső testen a ruhát rögzíti, a ruhának a két szárát, abban is aztán mindenféle minta van, amit el lehet képzelni, de valami nagyon szépet azért hoztunk a karperecek közül, mert ugye azt is nagyon szerették. Ezt körbeadom, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláltok egy, hogy hívhatják ezt a karperecet, a mintá, ezt nagyon óvatosan, mert a végén, hogyha milyen a vége a kiképzése ennek a szárán. Van olyan is, hogy kígyófa is, de ez nem az. Segítek, mert nem egyszerű. Kürtös végű karperec. Kiszélesedik, mint egy kürtő, középen be van hasítva, ugye, elképesztően törékenyek és nagyon-nagyon finom áruk. Nagyon szerették a kislányok, fiatal hölgyek. Ez készült öntött formában is, de ezek a préseltek szerintem a legszebbek, és ami a különös mesértek, hogy ezeken pecsételt minták vannak, hogyha kitapintjátok. Az alsó harmadokon nagyon sűrű pecsétminták vannak, hasonló pecsétminták, mint amit a germánok az edényeikre tesznek, és ezért sokáig azt gondolta a kutatás, hogy hát ez biztos a germánoktól vették ezt az ékszert, de ma már vitatott ez a kérdés, de az ékszer maga gyönyörű szerintem, és ez a finom, könnyű. Annyit még esetleg, hogy az öv, ugye mondtam, hogy a férfiaknál az egy státuszszimbólum, egy meghatározó, hát a nőknél nem. Egy egyszerű vászonövet hordtak, egy sima vascsattal, ovális vagy létszögletes vascsattal, nekik nincsenek övvereteik, mellék, szívmélyek, ilyen cicoma. Egy-két készségtárgyló relóra, amit kell, hogy kéznél legyen, az egyik mondjuk a kés nekik, vagy egy orsógom, hogy egy különös lelet még, amit körbeadok, és megint kérem, hogy találjuk ki közösen ezt a női övről gyakran lecsüngő. Egy darabban. Először is mi az anyaga?
2: Csont.
0: Igen, csont. Jó, igen. Na ugye az, hogy most díszítve van a külseje, úgy hívják, hogy esztergál, tehát azzal ne foglalkozzunk. Milyen a belseje?
1: Lukas.
0: Üreges. Üreges? Na igen, nem jó. Ezt gondolták a régészek is sokáig. Ott volt a női sírokba, a comcsont környékén, ott fent volt a medence környékén, tehát nyilván az övről rúgott le. Nem tudták mi ez, hogy ez valami nyél volt, vagy mi lehetett. Ment a találgatás, amíg ez a többször emlegetett László Gyula professzor el nem jutott egy ösztöndíjjal Finnországba. De László Gyulának volt egy mondása, hogy a néprajz az az élő régészet. Ugye, mert a néprajzban sok minden megmarad a mai napig, ami a régészetben ugye kikapik, eltűnik, tönkre megy, meghal az a nép, de a néprajzban meg tovább él, mert már is használja a paraszti kézművesség, vagy bárki. És hát a László Gyula látja, hogy hoppá, ugyanilyen csontárgyak a kiállításban, a vitrínbe a női övről rónak le valóban, és hogy ezek tűtartók voltak. És aztán hazajött és elmondta ezt a restaurátoroknak, hogy nézzük már meg a belsejét, kaparjuk ki őket, és valóban egy vas tű mindig már szokott lenni, vagy kettő is, és azt kell elkezdeni, megpróbálom elmondani, hogy a női derékszíjról egy vékony szallagot lelógattak, ezt a szallagot áthúzták ugye ezen a üregen, de közben a szallagba beletűzték a tűt, és alul aztán megcsomozták ezt a izét, nem esett le, de a tűt fette ez a csonttűtartó. Ez ugye miután tönkrement a szallag, a vast meg nem merték megpiszkálni, meg nem látták, mert a föl talán elfette, senki nem rájött rá, hogy ez tűtartó. És hát ezt is aztán vannak hasába alakúak, ilyen hengeresek, mindenféle mintával. Na és akkor most visszatérve, hogy milyen nyelvet használtak, hát nem nagyon tudjuk, ugye, mert elfelejtettem azzal kezdet van a kezdenem a történetükről, hogy nincsen saját forrásuk a zavaroknak. Ugye mindent, amit tudunk, azt a szomszédos népektől, a frankoktól, a bizánciaktól, a kolostorok feljegyzései, az évkönyvek, stb. De ugye ez mind elfogult, mert nem jó szemmel nézték ugye a zavarokat nyilván, nincs belső feljegyzés. Annyit tudunk, hogy pár ívécsonton, pár tűtarton, köztük egy nagyon híresin a szarvasi tűtarton, és majd a Nagyszent Miklósi kincs pár edényen rovásírások vannak. Ugye ezek a nomád névek, ezek rovásírást használtak, aztán ugye ezt melyik kutató hogy olvassa el, ez elég vitatott, többféle olvasatú is van nekik, a nyelvüket illetően pedig valamilyen mongolos törökös nyelv lehetett nyilván.
1: Mi is nem mondja, nem egészen rokonok, nem, ugye?
0: Nem, ez már megdőlt, igen.
1: Nem is szkítak voltani.
0: Hát minden keletire azt mondják, hogy szkíták, meg hunok, ezek tág, az a nomádot jelenti általában, meg a lovas nomádot. Hát akkor jöjjön a régészek álma, minden régész talán vágyik rá a szíveménök találni hasonló leletet, vagy ha nem, akkor majd, hogy egyszer egy feldolgozást írjon róla, és egy nagy könyvet, egy kincslelet, ami Eurázsia, vagy a kora középkor egyik legnagyobb kincslelete, és annak a másolatait láthatjuk mi most majd. 1799-ben, július 3-án Nagyszent Miklóson, mai Románia, Temes megyében egy, hát mit ad Isten, megint egy szőlő telepítés árokásása közben aranyleletek kerültek elő, aranytárgyak. És ezeket megvásárolta ott egy helyi görög származású gyopjukereskedő, mert látta, hogy hát ezek komoly értékek, és aztán így eljutottak Pestre, és közben a gazda, akitől megvette, rájött, hogy hát ezért ő kemés pénzt kapott, beperelte ezt a vásárlót, és a pesti bírósághoz jutott, és így került a múzeum figyelmébe is, le is foglalták, ugye, és aztán ugye miután monarchia volt, ez eljutott majd Bécsbe, és sajnos ma is ott őrzik ezt a gyönyörű leletet, úgy hívják, hogy Nagy Szent Miklósi kincs. Ez a kincslelet, ez 23, tehát majdnem 2 tucat aranytárgyból áll, 10 kiló körüli a súlya, óriási, tényleg mondhatni, hogy könyvtári szakirodalom van róla, hogy ki volt, ki készítette, stb. Tehát ezek nagy része asztali edények, és párban vannak, tehát úgy gondolja a kutatás, hogy van egy férfi, meg egy női mindegyikből, és ebből elhoztunk, tehát korsók vannak itt, csészék, tálak,
2: kehely,
0: igen,
2: kis pohárka.
0: nincs mennyi. Tehát csupán ilyen étkezéssel, étellel kapcsolatos dolog, és ebből elhoztuk a legszebb palackot, vagy korábban korsó volt talán, mert füle is volt egykor. Ezt a Gergő kezéből lehet csak megnézni, és ő majd elmondja, hogy mik vannak ezen.
2: Ha óvatosan fogja, akkor ott hagyom a kezében, és akkor úgy jobban tudja. A hátsó asztalnak, meg odadom a másik kezét.
0: Az pedig egy bikafejes csésze, ha jól emlékszem. Az egyszerűbb, ugye? Az egy kis csésze, és egy bika, és ez a látóknak ismerős lehet, mert ez a Boráros téren a másolata látható.
4: Ez a csésze, ez a bikafejes?
0: Igen, hát ez olyan szenzációs, hogy ez minden kiállításon szerepel. Az eredeti, ugye, ami Bécsben látható, nagyon ritkán, nem is tudom, mikor volt Magyarországon, 10 pár éve, még hallgatókoromban. Óriási viták azért, hogy ez a bolgároké, a magyaroké, nem tudom ki. Ma úgy gondolja a kutatás, hogy azok a minták, azok a díszítő elemek, azok a formák, amik az edények, hogy ez avar, késő avar, és egy ilyen gazdagságú kincs nem lehetett más, csak a kagáné. Ez az avar kagánnak a fő vezetőnek a kincstárából származik, és mégpedig azért kerülhetett a földbe, mert meséltem, hogy az avar birodalom végnapjaiba ugye a frankok megtámadták a birodalmat, a kaganátust, és leírja a forrás, hogy 794-ben kis Pipin, Nagy Károly fia, eljutott az avar ringig. Szent Mihályi Szabó Péter így kapcsolódik ide, amit írt regényt, ugye erről szólt. Az avarok ringje, az a zavar erődítés volt, valamiféle földvár lehetett, ahol a központja volt a kagáni székhelynek, és itt volt ez a kincstár. És ide már annyira összeomlott a kaganátus, hogy nem tudták védeni ezt a nagy értéket, bejutottak a frankok, kifosztották, leírják a források, hogy több ökrös szekérre felhorták, tornyosították a kincseket, felszórták, mindent kiraboltak, de úgy tűnik pár edény itt maradt, és ezek megmaradtak. Ezt a sok kincset aztán elvitték Aachenbe, a Nagy Károlynak a kincstárába, ott aztán ugye gyönyörködtek benne, aztán eltűntek idővel sajnos. Szóval ez a Kagán kincstárának a része. Van valami ötlet a mintánkról? Nagyon nehéz tényes van. Vannak ilyesmi pedig szerintem. Szerintem Gergő, akkor mutasd meg egyesével, jó, hogy lássa mindenki.
2: Négy medalion van a korsón, első az egy lovas, az egy lángyás lovas, amelyik egyébként egy vadifoglyot vezet, és neki fog a nyelvéről egy levágott fej, szakállas fej, és egyébként egy ugyanolyan szakállas hadifoglyot vezet. A második medalion vele szemben, az elég testén szemben, az egy griff, amelyik egy támhadat ejtel támszarvas, és a másik kettő medalion pedig egy, az egyiken egy sas látható, amelyik egy felemelt karú nőt ragad el, és a negyedik medalion pedig egy, hát egy elég furcsa lényen, valamilyen ember fejű, de párhuc vagy oroszlán testű lényen lovagló harcos, aki egy párhucra lő rá íjjal. Hihetetlenül részletes, és hát az edénynek a többi részét is palmetták, tehát növényi ornamentika, meg különböző levélminták borítják.
0: Ez az etalon gyakorlatilag, és ezeken pár darabon van rovás írás is, meg azt hiszem, hogy görög betűs feliratok is. Mondtam, könyvtárnyi szakirodalom van róla, hogy ki mit gondol róla.
1: Nem fejtették meg rovás írás?
0: Megfejtették, csak nincs mihez viszonyítani, és nem fogadják el egyik. Nem tudják igazából, nincs meg a kiinduló pont. Sokszor esetleges is. Nos, szóval ez volt a Nagy Szent Miklósi kincs. Ez fölbe kerül, elássák, elrejtik, a zavarbirodalom végnapjait éli, és aztán eltűnnek tényleg, és van erre két hasonlat is a forrásokban. Az egyik az a kievi krónikák azt írják, hogy azt a hasonlatot használják, hogy eltűntek mind a zavarok. Ezt arra a népre használják, akik ugye aztán felszívornak és nincs nyomuk. Egy nyugati forrás pedig azt írja, hogy az zavarok pusztaságai, pusztává váltak a zavarok területe. Ez lett egy fantasztikus birodalomnak a sorsa sajnos.
1: Ha beolvadtak is, azért összeolvadtak a környező népek, akkor azért nem maradtak szájhagyományai, továbbadták.
0: Nem tudok így.
1: Amint például a kunó.
0: Hát ez azért régenben volt még sokkal, úgyhogy...
1: Kicsit régen.
0: Nem akartam belemenni ilyen mélységbe, de ugye mondtam, hogy több korai középső késő avar korszak van. A középavar korszakot azt annan számítják, hogy 670-es években történt az avar birodalomban egy bevándorlás, és ekkor bolgár népek jöttek ide. Így van ilyen kapcsolat, és aztán ők tovább is vándorolnak délre, rövid ideig élnek itt az avarok közt. Az valószínű, hogy több hullámba érkeztek ide különböző keleti népek, mindig az avarokhoz befogadták, és köztük voltak egyszer valóban a bolgárok is. Amit még szerettem volna befejezésül akkor, hogy ugye eltűntek az aurák, de szerencsére nem pusztultak el teljesen, mert a sírok megvannak, és abból káprázatos emlékanyag marad meg. Az elitnek a legszebb eletei azok Bács-Kiskun megyében találhatóak, és Kecskeméten van ebből, látóknak ajánlom, ugye, vagy kevés látással rendelkezőknek, Kecskeméten van ebből egy gyönyörű kiállítás, kifejezetten ezekből a leggazdagabb leletekből. A másikat pedig említettem, ugye, hogy most Ausztriában Bécs mellett egy hatalmas kiállításnak a részei a zavarok is. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen.
2: Nagyon szívesen.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hajlítható képernyő, Ultra HD felbontású, a felhasználókat felismerő televízió, irányított hangsugárzás, áramtovábbítás a levegőben, négyszer nagyobb kapacitású akkumulátorok, személyes asszisztensé váló okostelefonok, melyek, ha kell, lefoglalják nekünk az asztalt az étterembe, vagy megválaszolják a kérdéseinket. Mi minden vár ránk a következő években? Mindez csak néhány példa volt arra, amire fel kell készülnie a médiaiparnak és a fogyasztóknak. A mikrofonnál Szalai Dániel. A következő percekben tehát arról lesz szó, hogy milyen új innovatív technológiák vannak a kutatólaborokban, és mikorra számíthatunk ezekre. Stefanek Lászlóval beszélgetek, a PhD Account direktorával. Egy nagyon érdekes előadást hallhattunk tőled a Tapolcai Média konferencián. Arról szóltál, hogy mi jön a Facebook után. De legelőször is azzal kezdted, hogy mi volt a Facebook előtt, illetve mik voltak így az elmúlt időszak legfontosabb trendjei.
1: De alapvetően, amiből kiindultam, az volt ugye, hogy mik voltak azok a fő változások, amik akár eszköztéren, akár az oldalak tekintetében óriási változást idézett elő az elmúlt években, és ezek a Facebook, a YouTube, mint videó megosztó, illetve hát maga az okos telefonoknak a megjelenése és elterjedése volt, amik mint ilyen fő pontonként meg lehetett jelölni. Ez gyakorlatilag szerintem mind a három olyan változást eredményezett, amit ezelőtt mondjuk 10 évvel meg se lehetett volna jósolni előre.
0: Vannak még kiaknázatlan lehetőségek a Facebookon és a közösségi médiában? Még nagyon az elején vagyunk, vagy már itt az életre voltak mindent?
1: Attól függ, hogy a Facebookra hogyan tekintünk, ha mint közösségi csatornát nézzük tisztán, akkor azt hiszem, hogy valószínűleg eléri elég gyorsan nálunk is most már azt a közönség méretet, amin túl már nem tud nőni. Ugye Amerikában már látszódik, hogy inkább veszít regisztrálókat a Facebook, tehát már túl van a csúcsponton. Szerintem ez a világ többi országában is előbb-utóbb fog következni. Persze vannak olyan új területek, Ázsia például, ahol még csak most jelent meg igazán a Facebook, és most fog elterjedni. De egy idő után tényleg nem lehet több embert a netezők közül oda csábítani. Inkább szerintem az lesz az érdekes, hogy fragmentálódni fog a Facebook maga is, tehát nem lehet egy ilyen olvasztó tégely majd sokáig, és megjelennek a Facebookra szakosodott megoldások, amik mondjuk lehetnek a vásárlás, a Facebook vásárlással kapcsolatosak.
0: Ezt nevezted F-commerce-nek az előadásban?
1: Igen, de nem én használom csak, de igen, tehát az F-commerce-ként, most e-commerce helyett már inkább ez jelenik meg. Cégek, akik olyan megoldásokkal élnek, amik már kifejezetten Facebook login kérnek, és alapvetően közösségi elemekre építik mondjuk a kampányaikat is.
0: Minden így a Facebook köré fog épülni a jövő internetén?
1: Jó kérdés, valószínűleg igen. Tehát nagyon sok mindenre hatással lesz továbbra is a közösség maga. Tehát a közösség sok minden befolyásol, a saját életét is, de már befolyásol társadalmakat, befolyásol politikai döntéshozókat, és valószínűleg előbb-utóbb tényleg minden az életünk minden területébe beszivárog valahogy a közösségi megoldás. Valószínű, hogy a legtöbb olyan megoldás, ami elterjedt lesz, az valahogyan kapcsolódni fog a Facebookhoz. Azt nem tudnám megmondani, hogy most a Facebookot le tudja gyűrni például valami, erre viszonylag kicsi esélyt látok, még ugye a Google Plus-nál várták nagyon sokan, hogy na ez a cég lehet az, aki fölveszi a kesztyűt a Facebookkal, és úgy látszik jelenleg, hogy nem igazán sikerült neki, tehát a Facebooknak az egyeduralma egyelőre megdönthetetlen, de persze az is elképzelhető, hogy lesznek olyan megoldások, amik majd kikerülik a Facebookot, és nem akarnak feltétlenül oda menni. Itt inkább majd az üzleti modell lehet az, ami meggátol mondjuk kis cégeket, hogy nem akar a nagy óriáshoz becsatlakozni, és inkább valami más megoldással próbál élni.
0: Az előadásodban szó volt arról is, hogy közösségi tartalmakat fogunk kapni, tehát közösség meghatározza azt, hogy mit fogunk látni, milyen oldalakat, milyen tartalmakat.
1: Hát a legegyszerűbb példa, amit így nagyon könnyen el lehet képzelni, sőt, ami már meg is valósult tulajdonképpen, az, hogy a közösség a média fogyasztásával már is hatással van arra, hogy te milyen tartalmakat látsz. Például a YouTube, ott például, hogyha Facebook loginnal jelentkezel be az oldalra, akkor a középső részen már olyan tartalmakat látsz, amit az ismerőseid lájkoltak, osztottak meg, stb. Tehát amiket ők értékesnek találtak, és ez a tartalom így változik meg. A keresők is ebbe az irányba mennek, hogy az organikus találatoknál ne olyan találatok jelenjenek meg feltétlenül az első helyeken, amit Google-nek az automata robotjai gyakorlatilag felfedeznek a világhálón, hanem hogyha egy adott termékre keresel, akkor elsőként a saját ismerőseidnek a véleményét lásd arról a termékről vagy szolgáltatásról. És amit még könnyű elképzelni, vagy ami meg szintén már működik, hogy az ilyen utazó portálokon, vagy utazással kapcsolatos portálokon, mint például a TripAdvisor, elsőként olyan lehetőségeket, ajánlatokat fogsz látni, ahol a barátaid, ismerőseid már megfordultak, valamilyen véleményt írtak az adott szállodáról, az adott helyről, és neked is ezeket fogja ajánlani elsőként, hiszen hogyha te ismered a barátaidat, és most valamiért ugye ők a barátaid, akkor az ő szokásaik, az ő véleményük azok sokkal inkább eldöntőbbek lehetnek, mondjuk a te utazási döntéseid kapcsán is.
0: Kikapcsolható lesz, mert lehet, hogy pont én olyan helyre szeretnék menni, ahol még a barátaim nem voltak.
1: Ez egy jó kérdés, hogy kikapcsolható, vagy pedig saját magad fogod ignorálni azokat a bejegyzéseket és véleményeket. Nyilván bármire rá lehet keresni, az nem azt jelenti, hogy olyan tartalmakat nem fogsz látni, ahol nincsen az ismerőseidnek valamilyen vélemény a dologról. De az, hogy az első találatok, vagy az első tartalmak, amikkel találkozol az oldalon, gyakorlatilag mint egy beesve az oldalra, az valószínűleg, hogy megmaradnak ezek a közösségi tartalmak.
0: Ha már keresőről beszélünk, te is érintetted a kereső kapcsán azt a változást, hogy ilyen adatmezők lesznek, szervezettebb vagy struktúráltabb lesz a keresés.
1: Ez az egyik legérdekesebb terület, hogy Google is, és illetve a többi kereső cég is, de leginkább ugye a Google az, ami Magyarországon is domináns. Azt lehet látni, hogy abba az irányba megy, hogy a kereső motorok egyre pontosabb válaszokat legyenek képesek adni, illetve maga a háttér képes legyen arra, hogy összetettebb kérdésekre is egyértelmű választ adjon, ne organikus találként olyan területekre mutasson, vagy olyan oldalakat mutasson meg, amik egy-egyben a te általad használt kulcsszavakat használja, hanem tényleg fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, hogy például ki volt az, aki tegnap gólt lőtt a Manchester Unitednek, és erre a válasz az egy név legyen. Tehát a gyakorlatilag tényleg a Google-nak az eredeti elképzelése alapján összegyűjtse az információkat, és a lehető legrelevánsabb választ adja majd nekünk. És aztán a későbbiekben pedig még komplexebb válaszokra lesz képes. Például arra, hogyha azt mondom, hogy 6 órakor megy a gépem, és szeretném elérni, mikor kell elinduljak, akkor a Google képes lesz arra, hogy megmondja azt, hogy hol vagyok pontosan, a gépem az mikor indul, melyik reptérről, milyen útvonalon tudok oda kiérni, és ez alapján ki tudja számolni azt, hogy pontosan mikor kell elindulnom, és milyen útvonalat használjak majd.
0: Ez mikor valósulhat meg?
1: Ez nem olyan távol jövő, tehát hogyha amilyen gyorsan változik a technika vagy a technológia, ez akár egy 5 éven belül is bekövetkezhet már.
0: Jönnek a közösségre fejlesztett játékok. Ezek már azért itt is vannak egy picit. Mi változik?
1: Az egész játékiparban óriási lehetőséget látnak, mert azt mondják, hogy az embereknek egyre nagyobb többsége játszik valamilyen formában. Ez most lehet Xbox, vagy tehát ezek a konzolgépektől elkezdve a tableteken át a mobiltelefonokig bármi. És ez igaz is, hogy tényleg egyre nagyobb bázisa van a játékos cégeknek, viszont igazán átütő megoldásokkal szerintem még nem szolgáltak. Tehát azok már megjelentek, hogy az egyre realisztikusabb játékokban, például mondjuk egy autós játékban már könnyű elképzelni, hogy egy óriás plakáton egy aktuális hirdetést lássunk, viszont ennél sokkal több rejlik ebbe az egészbe. És van egy gamificationnek nevezett terület, ami majd arról fog szólni, hogy hogyan lehet ezt a játékosságot tényleg beépíteni normál életkörülmények, vagy akár kampányokba is. És ugye mondjuk az előadásnak a vége az pont erre ment ki, hogy talán a Facebook után a következő nagy buzzword talán ez a gamification lehet majd.
0: Tehát mondjuk egy vállalatirányítási rendszerbe belevisznek valamilyen játékot, vagy azért nem ennyire kifinomult rendszerekre kell gondolni?
1: Nem feltétlenül ennyire kifinomult, de mondjuk, hogy egy kampányoknak a végkicsengése valamilyen játékos forma lehet, és az egész rendszernek a hátterében még az áll, hogy ez a játékosság ez nem öncélú, tehát ennek nem csak feltétlenül az a szerepe, hogy az emberek szórakozzanak és a végén nyerjenek mondjuk valamit, hanem az, hogy ennek az egésznek legyen valamilyen eredménye. Ugye példaként lesz felhozva az, hogy Amerikában probléma volt az, hogy a defibrillátor készülékeknek az pontos helyéről nem volt használható adatbázis, és ezt úgy tudták pont megoldani, hogy az embereknek küldtek egy felhívást, és gyakorlatilag fotózkodni kellett egy defibrillátorral, ami a környéken megtalálható, föl kellett tölteni a pontos helyét, és ez alapján 3-4 hét alatt fölépült az az adatbázis, ami alapján meg tudják mondani, hogy ma az Egyesült Államokban hol található bárki által elérhető defibrillátor készülék. De természetesen a userek annak ugyanúgy a végén volt egy reményjáték, a sorsolás volt, a végkicsengése az ő szempontjukból inkább szórakoztató jellegű volt, de ami maradt, az abszolút egy értékes tartalom, egy értékes adatbázis a végén.
0: Az előadásodnak egy másik nagyon fontos része volt, és talán a legérdekesebb, amikor különböző ilyen technológiákat mutattál be, mindenféle mozai szavakat, például hypersonic sound, vagy más néven audio spotlighting, ez hogy működik például?
1: Ez egy irányított hang technológia, tehát hogy ezt nehéz így lefordítani a magyarra. A lényeg az, hogy jelen pillanatban bármilyen hangszórót is használnánk, a hang minden irányba terjed. Nyilván a szemben állva mondjuk egy hangszóróval lehet a leginkább hallani, de a mellettünk lévő, illetve a környezetünkben lévők ugyanúgy hallják mondjuk abból a hangszóróból jövő hangokat. Ezt a hangot, ezt gyakorlatilag lehet korlátozni, vagy ezt a hangszélességet, hogy ki az, aki hozzáférhet, és így egészen pontosan lehet irányítani a hangot, hogy csak például például teljesen egyenesen terjedjen, és csak az hallja, aki egy adott helyen áll, míg a mellette lévők az ezt a hangot már egyáltalán nem hallhatják. Ez abszolút jól használható mondjuk egy repülőgépen, amikor valaki akarja nézni az éppen vetített filmnek a hangját, a mellette ülő viszont aludnia szeretne. Maga a technológia már rendelkezésre áll, több teszt is volt már rá. Egyrészt még nagyon drága, másrészt pedig még nagyon

0: látjuk majd ez, hogy működik.
1: Ugye több szolgáltatás, meg több technikai megoldás volt felsorolva még az előadásba előtte, ami minden, ami szükséges lehet ahhoz, hogy ez a személyi asszisztens gyakorlatilag megszülethessen. De hát a leglényegesebb az az, hogyha van egy jó hangfelismerő rendszerünk, ami természetesen majd nyilván magyar nyelven is elérhetővé válik, és könnyen kezelhetővé válik, illetve van egy olyan keresünk, ami már képes összetettebb kérdéseknek a megoldására is például, akkor ennek a kombinációjaként már könnyen elképzelhető az, hogy az ember hogyan fog gyakorlatilag tényleg, mint egy asszisztenssel beszélni a mobil telefonjával, és hogyan fogja megmondani neki azt, hogy rendben, akkor szeretne egy asztalt foglalni a környező étteremben mondjuk 4 főre, amit a telefon önmaga képes lesz elvégezni, tehát rá tud majd keresni az interneten, a lokalizáció alapján meg tudja mondani, hogy hol vagyunk pontosan, be tudja határolni a közvetlen környezetet, meg tudja nézni az ott megtalálható éttermeket, csekkolhatja a szabad helyeket, be tudja foglalni, és utána egy visszajelzést tud adni, hogy rendben, akkor a következő helyen 4 asztal be van foglalva 6 órától az adott főnek, és semmi más nem kellett hozzá mondanunk, csak az, hogy szükségünk van egy étteremfoglalásra, de ugyanúgy képes lesz, naptárja bejegyzéseket végrehajtani, ugyanúgy képes lesz különböző kérdéseket megválaszolni nekünk, anélkül, hogy nekünk bármit kéne csinálnunk, akár az ujjunkat kéne használni, tehát egyszerűen hangvezérléssel ezeket meg tudjuk majd oldani.
0: Nem félnél attól, hogy mondjuk máshová foglalja le az asszisztens, tehát valamit félreért, valami rosszul történik?
1: Én személy szerint használni ilyet, amit most látni már belőle, ugye ez a mondjuk az Apple iPhone-okban már megjelent a Siri, illetve az androidos megoldásokra is egyre inkább készülnek ilyen programok, amik képesek ezeknek az első változataként gyakorlatilag sima szöveges üzeneteket küldeni, és látva a metódust, ahogy az működik, tehát az, hogy rákérdez, hogy mit szeretnék, be kell mondani a nevet, azt utána meg kell erősíteni, hogy igen, arra gondoltam, amit ő földob, vagy nem. El kell mondanom az üzenetet, amit ő bejegyzetel és visszaolvas nekem, és el kell fogadni, hogy erre gondoltam-e, vagy nem. Tehát ha ugyanezt a metódust nézem, akkor gyakorlatilag az étteremnél is ugyanez lesz, hogy először visszaküldi azt, hogy akkor ő be tudja foglalni, és minden paraméteret meg fogja adni ennek a lehetőségnek, amit utána továbbra is én fogok vezérelni, és én fogom eldönteni, hogy szeretném, vagy nem szeretném.
0: Ami még megragadta a figyelmemet, az a képernyők változása, ugye egyrészt így az OLED, másrészt pedig, hát ugye te mi lesz a tévével, tehát hogy megmaradt fő képernyőnek?
1: Igen, egy 3-4 évvel ezelőtt voltam egy előadáson, ahol Kolosi Péter mondta azt, hogy a tévé és az internetnek a harca addig tart, amíg az internet föl nem kerül a falra, és ez a tévével együtt képzelhető el, ugye? Már most is az okos tévéknek a megjelenésével nehéz megmondani, hogy meddig tart a tévé, és honnantól kezdődik az internet, vagy azt most egy internet alkalmazásnak mondjuk, vagy már az okos tévé alkalmazásának. Nehéz lesz meghúzni a határt, hogy az ember most mit csinál, és mi van akkor, hogyha digitális adást néz mondjuk a tévékészüléken keresztül, akár egy IP-n keresztül érkező bármilyen online tévéadást. Nagyon gyorsan el fognak mosódni ezek a határvonalak. Én szerintem megmarad egy nagy főképernyőként mindenképpen, és ezt mondjuk hívhatjuk tévének, vagy bármi más, nem hiszem, hogy nagyon átneveznék, egyébként erről nem lehetett olvasni, de a TV képernyő maga megmarad, vagy egy nagy képernyő a lakásban mindenképpen megmarad. Az, hogy ez hogy fog kinézni, az nyilván befolyásolja a technika, és ez az OLED-es megoldás, ez gyakorlatilag arra képes, hogy nagyon vékony felületen is képes legyen megjeleníteni képet, és kikapcsolt állapotban meg akár átlátszó is lehessen, tehát ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy a lakberendezőknek az álma lesz, hogy a TV nem fog szembetűnően megjelenni mondjuk a nappaliba, de abban a pillanatban, hogy bekapcsoljuk, egy nagyon nagy felületet fog elfoglalni, akár a falon, akár a szekrény, vagy a bármilyen nappali bútorzatnak a tetején. Biztos vagyok benne, hogy erre a képernyőre szükség lesz, és ezt az emberek használni fogják. Mondom, az, hogy mit fogyasztanak rajta, milyen formában, az viszont nagyon sokat fog még változni. A technológia pedig, ami ez az OLED-et illeti, igazából arra lesz tényleg képes, hogy egyrészt sokkal szebb képet adhat, sokkal energiatakarékosabb módon, és ugyanakkor bámulatos az, hogy ezt a technológiát milyen formában lehet használni, vagy akár hajlítani is lehet majd a képernyőt, vagy bármi más forma is elképzelhető válik a későbbiekben.
0: Sőt, említetted az Ultra HD felbontást is, amiről az hangzott el tőled, hogy nagyobb felbontást tud, mint amit az emberi szem föl tud fogni, akkor mi értelme van?
1: A technológia mindig afelé hajt, hogy a valósághoz legközelebbi megjelenítésre képes legyen, ugye akár a játékokra gondolunk, vagy a játékfejlesztésre, ugyanígy a TV képernyő is, ugye ezért halad a fél HD, HD megoldások, és akkor ezek után már az Ultra HD iránya felé. Ez gyakorlatilag tényleg egy olyan képet tud adni, mint hogyha egy ablak lenne a világra, egy másik világra. Tehát itt nehéz lesz megint arról beszélni, hogy mi a valóság már, és mi az, amit a képernyőn keresztül látunk, hiszen

0: tényleg az emberi szemet abszolút megtévesztheti majd. És ami még szerintem lehetőségként benne rejlik, az ugye mondjuk a jövőnek a hirdetési lehetőségei, hogyha IP alapú lesz mondjuk egy tévéadás, akkor tényleg könnyen elképzelhető az, hogy nézve egy programot, mondjuk azt mondjuk, hogy az adott felső, adott cipő, az adott sör, ami megjelenik valakinek a kezébe, kelti fel a figyelmünket, és onnantól kezdve viszont lehet használni majd azt a funkciót, hogy rázumoljunk, előtérbe hozzuk, és ott mondjuk egy nagyobb felbontású kép ugye sokkal könnyebben zoomolható, vagy jeleníthető meg még nagyobb formában. Könnyebben lehet megvizsgálni, akár esetleg majd megvásárolni is tévén keresztül.
1: És ehhez kapcsolódik az is, hogy a tartalom az vajon lineáris lesz, tehát szerkesztett lesz, vagy non-lineáris, és amikor mindenki magának kiválasztja, mit szeretne, és a YouTube-ból mi lesz például.
0: Látva olyan megoldásokat, mint mondjuk a hazai IPTV szolgáltatások, azért az látszódik, hogy az emberek szeretik a lineáris, tehát szerkesztett tartalmakat. Elsőre persze mindenki azt mondja, hogy ő ha tehetné, akkor saját maga szerkeszteni és állítaná össze a tartalmat, de ez egyrészt időigényes, másrészt az emberek nem nagyon foglalkoznak egy idő után ezzel, tehát az újdonság varázsa után úgy tűnik, hogy az embereknél elveszik ennek az érdekessége. A YouTube ilyen szempontból egy kakuktojás, vagy ez másfajta, ugye a YouTube egy másik tévé, ha lehet azt mondani, vagy egy másfajta csatorna. Itt az emberek tényleg ki fogják használni, valószínűleg nem lesz szerkesztett tartalom, viszont lesz ugye az emberek által ajánlott tartalmak, vagy a barátaink által ajánlott tartalmak például, amik egyfajta irányadóként azért megjelenhetnek az emberek képernyőjén, tehát rögtön megadva azt, hogy ma este mit nézek, vagy mi az ajánlott. Aztán vannak olyan tartalmak, amik inkább közösségi jellegűek, tehát mondjuk egy sportesemény, vagy mondjuk egy tehetségkutató, amit az emberek nem fognak más-más időpontokban megnézni, hiszen erről rögtön utána másnap a munkahelyen, vagy bent az iskolában elkezdenek beszélgetni, és aki erről lemarad, az gyakorlatilag kimarad ezekből a beszélgetésekből. De ezeket a műsorokat nem fogják tudni, valószínűleg meg nem is akarják majd elcsúsztatni, vagy időben máskor megnézni. Viszont itt érdekes lesz, hogy mondjuk bejöhetnek azok a funkciók, hogy amikor például meccset néz az ember, akkor a többi ismerőse is be van jelentkezve gyakorlatilag, mint egy chat szobába, és ott rögtön már kommentelhetik, megbeszélhetik a történéseket, és így tényleg közösségi élményé válhat adott műsornak a nézése.
1: Közösségi tévézés lesz. Kérdés, hogy majd a YouTube-on az egyfajta tévécsatornává fog-e válni, és mondjuk a Ustream már mi lesz, amelyik ugye élő adásokat ad, tehát hogy mondjuk a YouTube az rááll-e arra, hogy ott is élő közvetítések legyenek?
0: A YouTube-nál abszolút van egy ilyen irányvonal, igen, hogy olyan tévécsatornaként akar megjelenni, aki már megvesz bizonyos tartalmaknak a előállítási jogát, vagy éppen a sugárzási jogát. Ugye a Premier League volt fölhozva példának, amire tényleg a YouTube már be is jelentkezett, és szeretné azokat a meccseket közvetíteni. Ez egy nagyon érdekes változás lenne, mondjuk, hogy nem egy sportcsatorna, hanem a YouTube hozná el majd mondjuk 2016-2019 között a közvetítési jogokat. Biztos, hogy megváltozna ugye akkor, hogy az emberek mit néznek, és akkor megint csak előjön az a kérdés, hogy a tévé, internet és a tévé fönn van-e a falon, és azon keresztül nézik-e a meccseket, vagy pedig a laptopon keresztül, vagy laptopon követik akár a munkahelyen ezeket a mérkőzéseket. A másik irányvonal az abszolút megmaradt, tehát ami most is jellemző, hogy hihetetlen tartalom előállítás történik a világban, és olyan tartalommennyiség kerül minden másodpercben, vagy minden percbe feltöltésre a YouTube-ra, ami szinte tényleg felfoghatatlan emberi észre, és egyszerűen nem lehetünk annyira fanatikusok, vagy tévénézők, hogy mindent meg tudjunk nézni, amit oda feltöltésre kerül. Nyilván lesz egy olyan része, ami marad, ez a teljesen amatőr videókészítés, amikor valaki fölveszi a saját nyaralását, meg születésnapokat, stb. Ennek kevésbé lesz olyan érdekes töltete, ami miatt mások is fogják majd nézni ezeket a csatornákat, de lesznek olyanok, akik saját maguk amatőr szinten is, de nagyon-nagyon jó minőségű anyagokat fognak előállítani, és ezáltal érdekes lehet majd mások számára, illetve szerintem egyre inkább meg fognak jelenni a hivatalos tartalom előállítók is, tehát kiadók, filmkészítő cégek, stb., akik kifejezetten a YouTube-ra fognak dolgozni, és úgy fognak tartalmat előállítani, hogy ez majd a YouTube-on kerül fogyasztásra.
1: Ez a reklámipar számára milyen kihívásokat tartogat?
0: Mindenképpen új megjelenési formákon kell gondolkozni. Az, hogy mondjuk a banneres megjelenések is mennyi ideig lesznek még érdekesek a YouTube-on, az is a jövő kérdése, de azt látni lehet, hogy azok a megjelenési formák, amiket most a YouTube hirdet, vagy előtérbe helyezett, azok abszolút szokatlanak a mostani online hirdetési formához képest. Ők inkább a videó előtti pre-roll tartalmakra mennek rá, a videó alatti hirdetésekre, ugye megadják a lehetőséget a felhasználóknak, hogy átugorják a hirdetést, hogyha éppen az nem tetszik neki. Egy kicsit visszaterelik a hirdetéseket abba az irányba, hogy igenis a felhasználóra szabva egy nagyon kreatív megoldással kell élni, ami az embereket ott tartja, ami 30 másodpercig érdekes számára, ami miatt végig fogja nézni. Ezáltal az üzenet ugye biztos, hogy eljut hozzá, vagy nem csak végignézi, hanem még rá is kattint, mert annyira érdekelte. Erre vannak jó példák, amik már most is elérhetők, és szerintem mindenki ismeri, de ezek teljesen más videók például, mint amit mondjuk egy TV-spotban az ember el tudna képzelni.
1: Másik buzzword az előadásból a 4G, illetve az FTTH, tehát a Fiber to the Home, ami újabb sávszélesség robbanásra utal. Kérdés, hogy van-e még erre igény egyáltalán? Nem elég a mostani sávszélesség? Mire lehet még használni újabb sávszélességeket?
0: Ugye minél jobb minőségű lesz az, amit előállítanak az emberek, és itt most a HD minőségű mondjuk videókra kell gondolni, amiket tényleg bárki saját maga most már tud venni egy HD képes kamerát, le tud forgatni bármilyen filmet, és föl tudja tölteni a YouTube-ra. Egyrészt a feltöltéshez is kell ugye sávszélesség, másrészt az is, hogy ezt streamingelve valaki világ bármely pontján meg tudja nézni. Az is előtérbe kerül, hogy a mobil adatforgalomnak is a nagy része az gyakorlatilag most már videó adatforgalom, és ezek a szolgáltatók és maga az egész rendszer nem erre lett kiépítve, hogy videó adatot továbbítsanak majd, úgyhogy ez mindenképpen fejlesztésre szorul. Az emberek pedig ezt fogják fogyasztani, tehát az látszik, hogy abszolút a videó tartalmak felé mozdultak el, sokkal egyszerűbben fogyasztható, nem kell olvasni, nem köti le annyira az energiáikat, és hát a tévénézésből kiindulva, és a tévénézési szokások, meg a tévé előtt eltöltött órákból kiindulva, tényleg ez tekinthető a jövőnek majd. És ahhoz, hogy ezek a megoldások tényleg elérhetővé váljanak, mindenképpen szükség lesz majd a technológiai háttérre. Az meg a másik kérdés, hogy ha megjelenik a HDTV után, például mondjuk az Ultra HDTV, és így tovább, akkor mikor fognak megjelenni az Ultra HD kamerák, amik szintén ilyen anyagokra lesznek képesek, vagy ilyen anyag előállítására lesznek képesek. A technológia előbb-utóbb magával hozza azt, hogy sose elég az a sávszélesség, ami van, illetve hát abba kell belegondolni, hogy azért ezek ilyen nagyon nagy korlátok, tehát most ugye 100 megabit per szekundumról beszélgetünk, de azért ezek az elvi határok, inkább azt lehet mondani. És amikor azt mondjuk, hogy a ma a világban körülbelül 5 megabit per szekundum körül van az átlagsebesség, akkor mindig ebből kell kiindulni, hogy ez az, ami megtöbbszöröződhet, és nem valószínű, hogy ez azért az elméleti határt fogjuk feszegetni, de mindenképpen egy jelentős gyorsulás várható.
1: Mikor számítasz erre?
0: Dél-Koreában, Japánban ez már most elérhető, és körülbelül ilyen 45-50%-os penetrációról beszélnek. A világ más területén ez még jóval alacsonyabb, viszont elindultak már a fejlesztések, ha jól tudom, egyébként nálunk is Magyarországon, úgyhogy ez megint olyan dolog lehet, hogy akár 5-10 éven belül arról beszélhetünk, hogy ennek a mondjuk a nyugat-európai penetráció és már bőven meghaladja az 50%-on.
1: Másik, amit szintén az előadásból emelnék ki, az a embedded content, tehát ez a beágyazott tartalom, ez milyen változásokat hoz majd nekünk a fogyasztók számára, illetve a hirdetők médiapiac számára?
0: A tartalom az egyre inkább, ugye a content is king, ebből az alapból kell kiindulni. Most már csak az a kérdés, hogy ezt a tartalmat, ezt hogyan készítjük elő, és mi az, ami mondjuk a hirdető cégek számára plusz információt, vagy plusz lehetőséget jelent. A tartalmakra szükség van, és a tartalmakat úgy fogják beágyazni nyilván a jövőben, hogy ez egyre kevésbé lesz érezhető, hogy most mi az, ami hirdetés, mi az, ami egy direkt ajánlat, és mi az, ami egy adott oldalnak tényleg a tartalma. Igazából arra kell fölkészülni, hogy minden, amit fogyasztani fogunk, és arról már nehéz lesz eldönteni, hogy most hol húzódik meg a hirdetés és a nem hirdetés közötti határ. És az emberek biztos, hogy ezeket fogják előnybe részesíteni, ahol beágyazott tartalmak fognak megjelenni.
1: Egy másik izgalmas irány a grafén. Ez milyen előnyöket fog hozni számunkra? Évek óta hallani róla, de még nincs igazán ennek kézzelfogható jele.
0: A grafénről azt állítják, ugye, hogy a 21. századnak az ilyen csoda anyaga lehet majd. Jelen pillanatban tényleg csak így kiszivárogtatott információként beszélnek róla. Azt mondják róla, hogy a tesztek alapján ez egy olyan szén molekula alapú vegyület, ami egyrészt a világ legkeményebb anyagát fogja majd jelenteni számunkra, tehát abszolút törhetetlennek tűnik, és minden jó tulajdonságával rendelkezik egy szilárd halmazállapotú anyagnak. Ugyanakkor ez az anyag formálható és nyújtható. Későbbiekben emiatt tényleg elképzelhető az, hogy egy mobiltelefon az egyik pillanatban még mobiltelefon vagy a mai nap elképzelhető okostelefonként funkcionál, majd a következő pillanatban egy karkötőként az ember kezére csavarja és úgy hordja tovább, miközben a funkcionalitásában semmi változás nem lesz, tehát maga az eszköz tovább működhet. Ha ez tényleg megvalósul, akkor egy olyan új forradalmat jelenthet majd, hogy ezeket az eszközöket, amiket most meg nem is tudnánk elkezdeni, hogy máshogy hogy tudnánk hordani mondjuk egy okostelefon, teljesen új funkciókkal ruházhatja föl, és akár divattárgyakként például megjelenhetnek, de akár bármi másra is föl lehet majd használni. Meg lehet nyújtani, nagyobb billentyűzet felülethez lehet majd hozzájutni, akár, és a többi, és a többi. Tehát ebben tényleg nagy lehetőségek vannak majd.
1: Mi ez a Pico Projection, amiről szintén szó esett, és ez például médiaügynökségi oldalról hozza valamilyen kihívást, hogy ez egy teljesen olyan dolog, amiben nem lehet bevonni reklámot?
0: Reklámot nem mindig lehet bevonni, és nem is biztos, hogy feltétlenül mindig kell. Ez gyakorlatilag egy olyan technológia, hogy a jelenlegi projektorokat hogyan lehet ugyancsak miniaturizálni, és hogyan lehet olyan kisméretben előállítani, hogy ez beépíthetővé váljon az okostelefonokba is például. Ezáltal az okostelefonunk gyakorlatilag egy újabb funkciót kaphat, még okosabbá válhat. Mondjuk egy prezentációt el lehet majd képzelni úgy, hogy egy okostelefonról a miniaturizált projektoron keresztül kivetítve vezessünk le. A kép minősége, vagy mondjuk a nagysága, a kivetített kép nagysága, az megegyezhet akár a mostani projektorok által használt minőséggel, vagy képmérettel is. Ugye akkor nem csak mondjuk egy prezentációra lehet ezt elképzelni, hanem hogyan válik akkor mondjuk az okostelefonunk egy mozivászonnál, vagy egy mozikivetítővé, hogyan lehet mondjuk megnézni egy filmet, hogyan lehet az okostelefonon nézett tévéadásokat gyakorlatilag ugyanígy kivetíteni a falra, és úgy használni, mint a mostani tévékészülékeket, illetve már arra is van elképzelés, hogy ezeket a projektorokat gyakorlatilag két irányba is lehet használni. Egyrésztről használhatjuk tényleg, mint egy monitort, vagy kivetíthetjük a képen, viszont a másik irányba kivetítheti az okostelefon mondjuk egy billentyűzetnek a képét, és akkor innentől kezdve akár az asztalon pötyögve gyakorlatilag egy kivetített billentyűzeten írhatjuk meg a leveleinket, vagy jelentkezhetünk be az internetre. A lehetőségek tárháza megint olyan, ami nagyon kibővülhet, de hogy ezt mondjuk hirdetés szempontjából nem feltétlenül látnám még, hogy mit tudunk belőle kiaknázni.
1: Nagyon sok technológia hangzott el, meg nagyon sokféle lehetőség, de vajon egyetlen a reklámipar az mennyire van erre fölkészülve, nagyon nagy változásokat fog ezt hozni.
0: Igen, és a jövővel kapcsolatban a legnagyobb félelmünk az mindig az, hogy ugye nem kiszámítható, és nem látjuk, hogy mi fog elterjedni, és mi nem. A felsorolt technológiák, amik az előadásban is elhangoztak, olyan technológiák, amiket már ma látunk, hogy elindultak a fejlesztése, de ezeknek lehet, hogy a fele se fog megvalósulni, vagy ezek a fejlesztési irányok majd jelentősen változni fognak. Tényleg csak abból elég kiindulni, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem is beszéltünk okostelefonokról, és a Nokia egyeduralmáról beszéltünk. Aztán utána megjelent egy termék, ami alapvetően felbolygatta az egész mobiltelefonpiacot, és most már okostelefonok vannak, most már iPhone van, és androidos társaik vannak, és erre kell ugye most már megjelenéseket generálni, ezeken keresztül interneteznek az emberek, és erre kell kitalálnunk, hogy tudunk mondjuk hirdetéseket ott megjeleníteni számukra. Ugyanez elképzelhető ezeknél a technológiáknál is, hogy amelyik igazán elterjed, amelyik igazán fontossá válik majd az emberek számára, arra kell nekünk majd megoldásként hirdetési lehetőségeket kitalálni. De ami az igazán nagy kihívás ebben az egészben szerintem, hogy nem lehet kiindulni a mai formátumokból, és nem lehet kiindulni azokból a hirdetési módszerekből, amiket most használunk, mert hibának tartanám azt ráerőszakolni ezekre az új megoldásokra, ha ugyanezeket a kliséket próbálnánk használni, és spotokat és bannereket próbálnánk megjeleníteni, és nem próbálnánk kiaknázni a lehetőségeket, és nem próbálnánk meg kifejleszteni azokat az új hirdetési formákat, ami ezeken a technológiai háttérrel rendelkező eszközökön már sokkal hatékonyabbak lehetnek, vagy sokkal jobban működőképesek lehetnek. Ugye a világ digitalizálódik, és ezek a megoldások is mind olyan digitális megoldások, amik azért sokkal közelebb vannak a jelenleg használt internetes megoldásokhoz, vagy internetes hirdetésekhez például, tehát az biztos azért, hogy az alapja az inkább ez lehet, sokkal jobban el kell gondolkozni azon, hogyha például személyre szabott tartalmat tudunk előállítani, és személyre szabott tartalmakat néznek az emberek már mondjuk a tévén keresztül is, akkor az hirdetést hogyan fogjuk tudni személyre szabni, és hogyan fogjuk tudni pontosan az alapján megmondani, hogy a tévébe beépített webkamera fölismeri, hogy ki ül a tévé előtt, hogyan fogunk tudni neki egy hirdetést, egy releváns hirdetést megmutatni, amivel akkor el elkerülhetővé válik az, hogy ő ne nézze a reklámblokkot, vagy ne tartsa érdekesnek, ami éppen a tévében megy például.
1: És akkor most még nem is beszéltünk az NFC-ről, nem is beszéltünk a cloudról. Erre például lehet-e valahogy készülni reklám oldalról?
0: A cloud megoldásoknál is valószínűleg elsőre csak azt látjuk, hogy technológiailag ez milyen hátteret fog biztosítani az embereknek. Ez egy megfoghatatlan történet most jelenleg, ugye tudjuk, hogy szerverek vannak a háttérben, de mindenki úgy beszél róla, hogy az adatokat egy felhőbe, egy láthatatlan közegbe töltjük föl, és aztán azt bárhol elérhetjük a világon. Ez tényleg így van, tehát bármit készítünk is otthon, munkahelyünkön, egy laptopon vagy egy mobiltelefonon, az bármilyen formában is föltöltésre kerül, és utána elérhető más eszközökön keresztül is. Megszűnik a tárhelynek a problémája, megszűnik az, hogy valamit magunkkal kell cipelni, hogy nincsen mondjuk nálunk egy pendrive, és nem tudjuk lementeni. Úgyhogy ezek így biztos, hogy kényelmi megoldásokká válnak, és az emberek életét fogja egyszerűsíteni. De hogy mondjuk ebbe hogy lehet hirdetéseket beilleszteni, valószínűleg ki lehet indulni majd a lokalizációból, hogy az ember hol akarja az adott tartalmat elérni, ki lehet indulni majd egy adott time targetből, tehát meg lehet mondani azt, hogy ha reggel, ha este akar hozzáférni, akkor valószínűleg már más és más típusú üzenetekkel láthatjuk el. Reggel gyere és kávéz velünk, vagy reggeliz nálunk az éttermünkbe, este pedig már mondjuk rendelj valamit, vagy ajánlhatunk kikapcsolódásként koncertet, vagy tévéműsort például. Bármi más előfordulhat, tehát hogy inkább valószínűleg tényleg ott is az lesz, hogy hely és az idő alapján személyre szabhatjuk a hirdetésünket, és természetesen a user azért fog csatlakozni elsősorban, hogy az adathoz hozzáférjen, hogy az adat, a saját adataihoz hozzáférjen, viszont a mellette elhelyezett hirdetések azok nagyon pontosak lehetnek, és nagyon jól behatárolhatják az embereknek az igényeit. A másik pedig az, hogyha az adatai valamilyen szinten ugye át tudja vizsgálni mondjuk egy rendszer, és fel tudja ismerni azt, hogy mi az, ami az adott adatcsomagon belül megtalálható, akkor az alapján is tud mondjuk hirdetéseket megmutatni, és hogyha azt látja, hogy nem tudom, éppen hajót tervezünk, akkor mondjuk modelles hirdetések ugyanúgy megjelenhetnek, és a többi, és a többi. Persze ez már felveti azt is, hogy mennyire lehet a saját privát zónába betekintést nyerni, de nem feltétlenül kell ettől teljes mértékben óckodni és félni a nagy testvértől.
1: NFC-nél miért jó nekem az, hogy nem bankkártyát használok, nem a bankkártyámat nyújtom át, hanem a telefonomat érintem oda?
0: Ez is csak gyakorlatilag a kényelmi szolgáltatás, mint ahogy a maga a bankkártya is azt teszi lehetővé, ugye, hogy az embernek kelljen, hogy egy kötek készpénzzel járjon, vagy ha éppen külföldre megy, ne kelljen átváltani a különböző valutába a saját pénzét. Gyakorlatilag ennek csak egy következő lépcsőfoka, hogy a bankkártyát hogyan lehet beintegrálni a mobiltelefonba, a mobiltelefonunk hogyan lehet egy eddigieknél is sokkal fontosabb eszköz a számunkra. Mostani kutatások is kimutatják, hogy gyakorlatilag az okostelefonok azok, amik már, meg a mobiltelefonok azok, amik nem olyan tárgyaink, amik mindig bekapcsolva 2-3 méteres körzetünkben vannak a nap 24 órájába, és emiatt könnyű tényleg azt látni, hogy miért épült bele az ébresztő óra funkciótól elkezdve a naptáron át minden más funkció, és hogy mondjuk a bankkártya az miért fog beépülni az okostelefonba, és mondjuk miért nem fordítva történik. Tehát ez egy tényleg egy olyan eszköz, ami mindig nálunk van, és ezáltal sokkal könnyebbé válik a fizetés. A másik pedig, hogy egyre inkább elterjed ugye az online fizetés, az online vásárlás, és hogyha az okostelefonunkat tényleg egyre többet használjuk a internetezésre, oldalak böngészésére, akkor ez megint csak egy olyan funkcióvá válhat, hogy amit ott nézünk, a két gombnyomásra megvásárolhatóvá válik a számunkra, anélkül, hogy bármilyen adatot vagy regisztrációt ki kellett volna nekünk töltenünk, meg kellett volna adnunk.
1: A mai okostelefonok néhány óra alatt, és fél nap alatt lemerülnek, rosszabb, mint a 90-es évek végén, amikor az első telefonjaimat nyüstöltem, az érintőképernyő, meg ez a sok okos funkció, ez leszívja. Erre is látod, hogy készül valamilyen megoldás.
0: Egy olyan technológiai megoldás van készülőben, ami gyakorlatilag a rádió jelek továbbításához lehetne leginkább hasonlítani, hogy képes lesz a technológia arra, hogy egy adott térben az elektromosságot is továbbítsa a rádió hullámoknak a segítségével. Ez pedig ugye egy olyan lehetőséget nyit meg, hogy gyakorlatilag vezeték nélkül lehessen az energiát átadni egyik készülékről a másikra, és így akár mondjuk az okos telefonokat tölteni egy adott térbe beérve, tehát egy nappaliba, egy reptéri váró vagy váró a máshol. Ez kiépítésre kerül. Az energia felhasználás amúgy is egy fontos kérdés lesz, mert ahogy a technológia változik, egyre több energiára lesz szükségük. A másik oldalon viszont olyan változások is vannak, ugye az új képernyő változatoknak.
1: Ez a bizonyos OLED, az kevesebbet fogyaszt.
0: Ami például kevesebbet fog fogyasztani. Tehát egyrésztről azért a technológia fejlődésnek köszönhetően kevesebb energiára lesz szükségünk, másrésztről viszont lesznek olyan új elemek, amik beépítésre kerülnek, amik viszont sokkal több energiát fognak fölvenni. Alapvetően még egy dolog lesz, ami nagyon befolyásolhatja, hogy a litium-ionos akkumulátorokra mondják, hogy ugye ezeket hamarosan le fogják kerülni, és egy ilyen litium-kénes megoldás az, ami készülve van. Ezek pedig meg 400-szorozhatják majd a akkumulátoroknak a képességét. Azon túl, hogy nagyobb lesz az akkumulátoroknak a kapacitása, még hogyha hozzáadjuk azt, hogy vezeték nélkül még képesek leszünk azokat tölteni is, akkor azért az már látható, hogy így az okostelefonnak is például az élettartamát meg lehet növelni. Egy napi feltöltés helyett már gyakorlatilag 2-3 napot is bírni fognak, akár bármilyen funkció használata mellett is.
1: És már vannak prototípusok is ilyen vezeték nélküli áram továbbításra?
0: Vannak, igen, a YouTube-on erre rá lehet keresni. Olyan megoldások már vannak, amik közvetlen közelbe képesek energiát továbbítani, tehát ez pár centit, ilyen 10-15 centiket jelent, de akár egy villanyégöt képes meggyújtani, hogyha adott időbe, vagy adott térbe helyezzük a villanyízót, akkor képes az energiát átvenni, és gyakorlatilag aktiválni.
1: Köszönöm, hallgatnál, Lapi, nagyon sok minden, nagyon érdekes technikák hangzottak még az előadásodban is, amik most ebben a mi beszélgetésünkben már nem férhetett be akár a kiterjesztett valóság is. Egy dolog viszont még érdekelne, hogy személyesen te ezekből a technikákból hány százalékot szeretnél használni?
0: Nagyon nyitott vagyok az új technológiai megoldásokra, és azokkal, amik most így érintve lettek, vagy amik így elhangoztak, azokat nagyon szívesen látnám megvalósulva az életbe is, és nagyon szeretném kipróbálni őket is. Sok olyan megoldás van, amit integráltan tudok elképzelni, tehát ugye az okostelefon, ami már egy nagyon kemény anyagból készülve, több funkciósá válva, projektorral ellátva, irányított hanggal, stb. Ez mind-mind elképzelhető akár egy készülékben is, és ezt a készüléket már most nagyon szívesen használnám a mindennapokban. Alapvetően én mindig azt mondom, hogy ezek a technológiai megoldások tényleg azt szolgálják, hogy az embernek az élete valamilyen szinten könnyebb legyen, vagy hogy olyan időket szabadítson fel, amit aztán másra fordíthasson. Mindenképpen nyitott lennék, és ezek közül bármelyiket el tudnám képzelni. Az embernek marad meg az a felelőssége, hogy ugye ne veszítse a kontrollt ezek fölött az eszközök felett, vagy ezek fölött a megoldások felett, és hát, hogy mindent arra használjon, és úgy használjon, ami a legtöbb előnyt hozhatja, viszont a lehető legkevésbé lesz ártalmas, akár a környezetére, akár saját magára.
1: Tehát akkor néhány év múlva visszatérünk rá, és megnézzük, hogy mi valósult meg, és hogyan. Köszönöm szépen az interjút, Laci. Stefanek Lászlót hallottuk.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt. A daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganat típusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széles körű alkalmazás előtt. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: Hobbyradio.hu
0: a rádiót!
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Négy Ütem autós magazin műsor, melyben rendhagyó módon nem Fecsa érkezik, hanem egy hölgy, méghozzá Erdély Marian, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, Marian!
4: De szépen mondtad, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Alex!
3: Így van, hiszen a nők és az autóvezetés, ez mindig egy érdekes téma, erről fogunk most beszélgetni.
4: Mi benne az érdekes?
3: Azt a tévhitet szeretnénk eloszlatni, miszerint a nők nem vezetnek annyira jól, mint mi, és...
4: De ezt is csak a férfiak állítják.
3: Néhány férfiöt tegyük hozzá, szerintem köztetek is vannak ugyanúgy rossz vezetők, mint köztünk, esetleg nálatok egy picit több.
4: Kedves hallgatók, ha így folytatódik a műsor, Alex nem éri meg a végét, ezért előre is elnézésüket kérem.
3: Természetesen ezt viccnek szántam, úgyhogy ezt a témát fogjuk a mai napon körbejárni, most azonban szerintem zenéljünk.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, mint mondtam, rendhagyó módon Feca nélkül, helyette pedig Erdély Mariannal. Mai témánk pedig a hölgyek és az autóvezetés, hiszen nagyon sok tévhit van arról, hogy a nők nem vezetnek annyira jól autót. Egyébként, és itt meg is ragadnék egy pillanatot, azt mondják, hogy a nők tényleg nem tudnak úgy parkolni hátrafele, mint a férfiak, és állítólag ennek valami tudományos oka is van, hogy ti picit másképp gondolkodtok.
1: Nem gondolkodás, én úgy hallottam, hogy más eleve a térlátása a nőknek, mint a férfiaknak. Tehát ami a férfiaknak könnyebben megy, az nyilvánvalóan a nőknek picit nehezebben, viszont azt gondolom, hogy a nők pedig nyugodtabbak az utakon, mint az urak. Tehát nem sietünk annyira, megfontoltabbak vagyunk, ami nem biztos, hogy hátrányos tulajdonság.
0: Én már párszor ültem nálad zanyós ülésen, ugye a Mitfárer helyén, és abszolút nem éreztem semmi problémát a vezetéseddel, arról nem is beszélve, hogy azért rendkívül dinamikus voltál.
1: Én az a fajta ember vagyok, aki szereti hajtani az autót, hogyha van rá lehetőség, tehát mindig pedzegetem a sebesség határokat, próbálom betartani.
0: Van, de amikor... persze csak az észszerűség keretein belül.
1: Igen, azért jó ezek az új digitális kijelzők, mert itt feketén-fehéren kírja az autó, hogy az ember mennyivel megy, úgyhogy nem igazán lehet ráfogni, hogy ott vagyunk még 50-60 között, mert a számok azok önmagukért beszélnek.
0: De a pasik tudják, hogy van némi torzítás direkt azért, hogy ne nagyon lépjük túl a sebesség határokat, az óra mindig valamivel többet mutat a normál sebességnél. Az itt a probléma, hogy Magyarországon a tapipaxok is ehhez vannak beállítva, tehát azok is mindig többet mutatnak a jelenlegi sebességnél, és így adódik ki az, hogy nincs kontraszt a kettő között, így aztán higgyünk csak annak a bizonyos órának.
1: Én azt gondolom, hogy nem véletlenül vannak sebességhatárok egyébként, tehát ez az én egyik nagyon-nagyon ugrási pontom, hogy így fejezem ki magam, tehát nagyon tudok azokra haragudni, akik lakott területen belül száguldoznak. Felőlem lakott területen kívül a pusztában mindenki annyival megy, amennyivel jól esik neki, ha már ő ezt így gondolja, viszont ahogy átlépjük valaminek a határát, én azt gondolom, hogy azért illik visszavenni a sebességet a sötétben hirtelen felbukkanó biciklisek miatt, meg ilyesmikre gondolnék.
0: Most azonban már is zenéljünk, és akkor utána innen folytathatjuk.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Még mindig négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol a női autóvezetésről beszélgetünk, és elkanyarodtunk egy picit a gyorshajtás felé, mondtad Marian, hogy nem szabad túllépni a bizonyos sebességet. Egyébként én is ezt mondom, de voltak próbálkozások itt Magyarországon, miszerint vezessék be bizonyos autópálya szakaszokon a no speed limitet. Árpa Attila volt egyébként ennek a dolognak a kezdeményezője.
1: Igen, én is hallottam róla, hát nem tudom, én azt gondolom, hogy Magyarországon, és elnézést kérek, ha megbántok ezzel valakit, nem olyanok az útviszonyok, és nem olyan az aszfalt, amin ilyesmit lehetne csinálni. Ugyanis látunk egyéb apró kátyúkat, amiben a tapasztalt vezető nagyon jól tudja, hogyha sikerül úgy belemenni, akkor rettenetesen meg tudja dobni az autót. Na most ez lehet, hogy itt 130 környékén az ember még tudja korrigálni, de ha valaki 190-nel megy és egy ilyet elkap, szerintem annak ott van vége.
0: Így van, hiszen a tehetetlenség és a fizika ellen senki nem tud küzdeni. Egyébként hozzátenném, hogy Árpa Attilának ez a No Speed Limit akciója, ez olyan Árpa Attilásan szerintem valamilyen szinten burkolt reklám volt, hiszen minden logó, az autó, minden ilyen dolog és kiegészítő egy bizonyos energiaitalnak a színeire volt lefestve, és ugye rengetegen foglalkoztak akkoriban ezzel a témával, elég jó ingyen reklámot kapott ez a dolog. Hogy milyen részben volt tényleg arról szó, hogy ők szerettek volna a sebességkorlátozás nélkül közlekedni, vagy milyen részben volt ez reklám, az pedig már nem a mi tisztünk eldönteni. Most szerintem ismét zenéljünk, aztán pedig újabb kérdéssel fogom majd faggatni drága Mariant.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol a nőkről és az autóvezetésről beszélgetünk, és ki lehetne jobb alany, mint műsorvezetőnk Erdélyi Marian.
1: Nekem viszont lenne egy kérdésem, erre mindig nagyon kíváncsi voltam, szerintem minden embernek vannak olyan dolgai, amik hallára idegesítik egy vezetés alkalmával. A tieid micsodák?
0: Én hogyan idegesítek másokat halára? Erre vagy kíváncsi? Erre is van egyébként néhány dolog, vagy engem mi idegesít halára?
1: Hát végül is mind a kettőről beszélhetünk, van rá idő.
0: Hát például ott van az én drága jó édesapám, akit egyébként én nagyon szeretek és nagyon tisztelek, nagyon becsülök, nagyon felnézek rá, ám de amikor mellette ülök autóba, akkor atyaiságát nem tudja letagadni, és bizony megállás nélkül mondja nekem, hogy ne így csináld, ne úgy csináld, arra menjél, erre menjél, most váltsál, tedd vissza, nézd meg, hova mész, és ilyenkor picit dühösebb szoktam lenni. Azért jó egyébként, hogy apa nagyon nem szereti a volánt kiadni a kezéből, így aztán nagyon ritkán áll fönn ez a probléma.
1: Ennyi az egész?
0: Hát ez volt az egyik. Aztán igazából vannak más zavaró tényezők, tehát például, és tudom, hogy ez nálad is probléma, utálod, amikor a másik autós kegyetlenül közel jön hozzád mögötted.
1: Ó, igen, köszönöm szépen, erre a problémára akartam fölhívni mindenki figyelmét, hogy vannak azok az emberek, azok a vezető típusok, akik az éppen beférek kategóriába sorolják magukat, és valami irdatlan gyorsan jönnek ki az autó mögül, és irdatlan hirtelen vágják vissza magukat az ember elé. Na most ez az, ami engem nagyon zavar. A másik pedig, aminek nem látom értelmét, az az, hogy ugye tudjuk, hogy az autópályán hát eléggé vigyázni kell a sebességekkel, mert hogy hirtelen az ember mögé kerülhet egy gyorsabb autó, viszont én tényleg nem látom értelmét annak, hogy villogunk, dudálunk, mikor az előttünk való nyilvánvalóan próbál haladni.
0: Ami pont ide tartozik, az az, hogy ugye elméletileg azt mondja a Kressz, hogy az autópályán a két sávon csak úgy szabad haladni, hogy a belső sávot az ember előzés céljából vesz igénybe, majd ezt követően ugye a jobbra tartásnak eleget téve visszahúzódik a jobb oldalra. Ám nagyon sokan a magyar autópályákon nem így közlekednek, beáll belső sávra, és bizony 130-szal megy. Ez még a jobbik eset van, hogy a belső sávban 120-szal közlekedik, esetleg 110-zel, és ilyenkor bizony tényleg probléma, hogy aki haladni szeretne, az nem tud tovább menni, mert a Kressz azt is kimondja, hogy a másik oldalról pedig nem szabad előzni.
1: Azért látunk már erre példát. Meg én azt szeretem, és ezt tényleg nagyon szeretem, tehát ezt senki ne vegye magára, amikor kamiont előz 1 km/h sebesség különbséggel. Szerintem ezek vidítják fel az autópályán az úgymond egyhangúságot.
0: Ez nekem is kedvencem, de nem megerősített információk szerint módosítás lesz, vagy szeretnének módosítani a Kresszen, hiszen akkor majd nem előzhet kamiont. Hogy ezzel a dologgal mi lesz, az majd kiderül, ez a jövő zenéje, most ismét zenéjünk, hiszen nagyon sokat beszéltünk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a női vezetésről beszélgetünk. Nos, sok minden voltam már életemben, női sofőr azonban még nem, és szerintem ez nem is leszek. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a férfiak hátráltatnak titeket az úton, vagy inkább segítenek.
1: Én nem hiszem, hogy ezt férfinő problémára kellene bontani, nem véletlenül gondolom, hogy kellene.
0: De erre bontják.
1: Nem hiszem, hogy szükség van erre, szerintem embere válogatja, hogy ki milyen vezető. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az úton az, hogy türelemmel és toleranciával legyünk a másik iránt. Tehát, hogyha úgy adódik a forgalmi helyzet, hogy teszem azt 2 percig 30-al kell araszolni mögötte, akkor azt várjuk ki, és akkor utána lehet nyomni a pedált.
0: Persze akkor is csak észszerű kereteken belül, tehát akkor igazából ebben probléma, különbség nincsen.
1: Én nem látok ilyesmit, engem soha nem hátráltattak a férfiak. Volt, amikor férfi ijesztett rám, volt, amikor nő ijesztett rám, volt, amikor én ijesztettem rá másokra, tehát ez mindig helyzet adja.
0: Akkor ezt a dolgot nem lehet a férfinő párkapcsolatra visszavezetni. Egyébként az a tapasztalat, hogy egy párkapcsolaton belül mindig inkább a férfi ül a volán mögött, és nem annyira a nő.
1: Ez szerintem megint csak embere válogatja. Én találkoztam már olyan férfival, bár bevallom, hogy elég ritkaság, hogy ha nem muszáj, akkor nem vezet. Inkább odaadja a volánt a párjának, elnézelődik, elcsacsog. A másik pedig egy, mondjuk így, hátsó szándék, mert hogyha megyünk valahová párunkkal, akkor marha jó, hogy a hölgy vezet, mert akkor az urak ugye leggúríthatnak egy-két pohárral, és hát akkor a hölgyek szokták azt mondani, hogy én inkább nem.
0: Így van, milyen jó nekünk, hogy ilyenkor nyugodtan tudunk alkoholt fogyasztani. Ismét zenével megyünk tovább, aztán jövünk vissza, de sajnos már csak egy rövid elbúcsúzással.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, és sajnos annak is a végét, hiszen lejárt az időnk, itt az óra vége, igazából a műsor konzekvenciája az, hogy a nők és férfiak autóvezetése között nagy különbséget nem lehet tenni, mindkét csoportban vannak jók, és mindkét csoportban vannak rosszak. Egyébként azt viszont be kell neked is ismerned, hogy a nők gyakrabban hagyják fölkapcsolva a világítást az autó, mint a férfiak.
1: Viszont a férfiak több balesetet okoznak, mint a nők, és ezt statisztikailag bizonyították.
0: Mert sokkal többet vezetnek a férfiak, mint a nők.
1: Ha.
0: Nos, ne vesszünk össze a műsor végén, ezt majd a kávé mellett folytatjuk kinn a folyosón. Most ismét zenével megyünk tovább, megköszönöm a kitüntető figyelmet, az elmúlt egy órában Erdélyi Mariant
1: és Alexet hallották.
0: Balesetmentes közlekedést és mindenkinek minden jót kívánunk, a viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: A hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Mayer Lajosné Morfondírozás című alkotását hallhatjuk.
5: Morfondírozás. Egyik reggel egy budapesti aluljárónál megpillantottam azokat az embereket, akik a metróból jöttek ki és mentek be. Távolról az arcvonásuk csak elmosodottan látszott. Olyan érzésem volt, mintha egy óriási gépezet ontotta volna ki magából, és ugyanakkor magába szippantotta volna a robógépeknek látszó emberek tömegét. Az autóbusz megállóhoz bandukolva eltöprengtem azon, hogy talán a látszat nem is csal nagyon, mert könnyen válhatunk robotokká, ha nem vigyázunk. Az autóbuszra várva szórakozottan pillantottam fel az égre. Még a lélegzetem is elállt a gyönyörű látványtól, amiben részesültem. Az emeletes házak felett az ég valószínűtlenül szép kék volt, miközben fehér felhőpamacsok úsztak rajta, majd szép lassan az ég kárpittya vörös színbe öltözött, és a házak felett kikukucskált a gyönyörű napkorong. Ezután gondolt egyet, és káprázatos aranysárgává válva egy szempillantás alatt végigöntötte színaranyjal az égboltot. Hihetetlenül szép volt, meseszerű szépsége, Csontváry festményeit juttatta eszembe. Ez igen, gondoltam, ez már valami. Ekkor kíváncsian körülnéztem, hogy rajtam kívül a várakozók közül vajon kivette észre ezt a tüneményt. Sajnos szomorúan kellett tapasztalnom, hogy átszellemű gyönyörködő arcok helyett az emberek egy része lehorgasztott fejjel merült saját gondjai emésztő világába, másik része türelmetlenül topogva várta a buszt. Szerettem volna felkiáltani, emberek, nézzetek fel az égre, legalább egy pillantást vessetek az égi csodára. Elszomorodtam, és végtelenül megsajnáltam őket, hogy robotgépekké váltak. Jó és fontos, hogy legyen egy bizonyos rend az életünkben, észszerű időbeosztás, amikhez tartjuk magunkat. Ugyanakkor félő, hogy napi rendünk rabjává válunk, ha csökönyösen ragaszkodunk megszokásainkhoz. Nagy baj, ha nem vagyunk rugalmasak, amikor szükséges. Nagy baj, ha nem vagyunk hajlandók önmagunkat a jó irányba változtatni. Ha becsontosodunk, elmeszesedünk, megdermed testünk, lelkünk. Hisz az élet maga a csoda, mert nincsen senkinek sem kiszerű vacak élete a világon, csak nagyszerű, csodálatos élete van mindenkinek. Az élet a lehetőségek tárháza, a lelki fejlődés számára. Az állandó változás, változások sorozata, míg le nem hunjuk szemünket. Nem szabad egy helyben topogni, és csak vissza-vissza tekintgetni. Mozdulni kell, lépni előre, bizakodással, hinni a jövőben. A lét kívánja ezt, mely életé degradálódott. Próbálkozni kell, megpróbálni, ha szárnyaszegetten is, de szárnyalni.
4: Kedves hallgatóink, Mayer Lajosné Morfondírozás című novelláját hallottuk a szerző előadásában.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Verspercek. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket a műveket válogató Zsoldos Demjén Anetta és a hangmérnök Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma Mészáros Ildikó fegyverneki szerzőnk az Utolsó akkord című munkáját fogják hallani Revicki Gábor előadásában. A szerző aktív tagja az Irodalmi Rádió alkotóközösségének, rendszeresen jelennek meg alkotásai nyomtatott és hangzó kiadványainkban is.
2: Mészáros Ildikó, az utolsó akkord. Brokád függönyredő incikáz a nap, és erejét megfeszítve tör utat. Bársony illatú fáradt dermedt arcán megáll, és mélyen hallgat a pillanat. Lázas néma csend döbben és fájdalma belehasított az éj palástjába. Dűvillámlását belekomponálta a hangjegyek élet s halál harcába. Ájult dallamrapszódiák figyelnek és várják a következő akkordot, a csodás kéz vezette zseniális láncsóvaként égre törő dallamot. Száll a hangjegyek fekete sóhaja, hullám a pattanásig feszül, vibrál. Szédült égi tánca bánatot hordoz, szent lehelettel egy sóhajt komponál. Erejét vesztett könycsepp utat keres, szólásra készül a remegő ajak, játszana még, a zongora billentyűn ütne egy hangot, de a sötét gyorsabb. Hideg homlokán a kihunyt fény reszket, esőcseppek kopognak az ablakon, harmóniából font lelkén végzetül, kihűlt vánkoson halhatatlan dallam.
1: Kedves hallgatóink, Mészáros Ildikó, az utolsó akkord című versét Revicki Gábor előadásában hallották.
0: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
10: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
13: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
13: A tudomány mai állása.
14: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
13: Jó szórakozást!
14: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió!
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
17: Hobbi Rádió. A hangadó.
14: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üdvözlöm hallgatóinkat! Nyelvecke sorozatunknak ebben az epizódjában arról lesz szó, hogy miként puhatoljuk ki barátaink gondját, baját, ha úgy látjuk, hogy valami nyomasztja vagy gyötri őket. Angol idegenvezetőnk Abigail Winkott is köszönti önöket.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today's program is all about friends.
0: Akkor tehát következzék az első feladat. Valami fontos dolgot kell kiszűrnünk a most következő párbeszédből.
1: Listen to this conversation between David and his friend Supanta. Supanta is unhappy. But why?
2: Oh, hi. How's it going?
3: Oh, you know, okay.
2: Really? You don't look okay. What's wrong?
3: I'm fine.
2: Really? You don't look fine. What's the matter, Supanta?
3: I'm worried about my sister, that's all.
2: Is she still looking for a job?
3: No, we had an argument last night, and I feel a bit upset about it.
0: Hát ez talán kicsit sok egy csapásra, de figyeljünk a dialógus végére, ott találjuk a választ arra, hogy Supanta miért is érzi rosszul magát.
2: Oh, hi, how's it going?
3: Oh, you know, okay.
2: Really? You don't look okay. What's wrong?
3: I'm fine.
2: Really? You don't look fine. What's the matter, Supanta?
3: I'm worried about my sister, that's all.
2: Is she still looking for a job?
3: No, we had an argument last night, and I feel a bit upset about it.
0: Akkor hát hagyjuk, hogy Abigail is segítsen, és további feladatokat adjon nekünk.
1: Supanta's sister has some problems, and Supanta is worried. What questions does David ask Supanta to find this out? What questions does David ask? Listen again.
2: Oh, hi. How's it going?
3: Oh, you know, okay.
2: Really? You don't look okay. What's wrong?
3: I'm fine.
2: Really? You don't look fine. What's the matter, Supanta?
3: I'm worried about my sister, that's all.
0: Most tehát azt kellett kiszűrnünk, hogy David hogyan kérdez rá arra, hogy mi bántja Supantát.
1: David asks, what's wrong? What's wrong?
2: You don't look okay. What's wrong?
1: And then he asks again, what's the matter? What's the matter?
2: What's the matter, Supanta?
1: What's wrong and what's the matter? Two ways to find out about your friend's problems.
0: No, eddig megvolnánk. Tartsunk egy csöpnyi szünetet.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Az elmúlt percekben arról hallottunk, hogy miként lehet barátainkat szelíden arra unszolni, hogy osszák meg velünk a gondjaikat. De arra is léteznek ügyes kifejezések, hogy miként beszéljünk az aggodalmainkról. Abigail most erre irányítja a figyelmünket.
1: If you've got a problem, you need to know how to tell your friends about your problem. Listen again to David and Supanta. What does Supanta say about her sister?
2: What's the matter, Supanta?
3: I'm worried about my sister, that's all.
2: Is she still looking for a job?
3: No, we had an argument last night, and I feel a bit upset about it.
0: A kulcskifejezés itt az, hogy aggódom valaki vagy valami miatt. Supanta a húga vagy a nővére miatt aggódik. Hangsúlyozom, hogy húga vagy nővére miatt, mert angolul a sister szó nem árulja el a testvérek korát, illetve születésük sorrendjét. A sister lehet fiatalabb is, és idősebb is nálam. De ez itt nem is lényeges. A fontos az, hogy Supanta aggódik miatta.
1: Supanta

0: asks her about her sister, and Sapanta says they had an argument last night. Sapanta hates arguments. She feels very unhappy, very sad afterwards. She feels quite upset about it.
1: We had an argument last night, and I feel a bit upset about it.
2: Na végre, kiderült, hogy mi is van a rossz kedv mélyén, vagyis hogy Sapanta miért érzi szerencsétlenül magát. Összekaptak a testvérével, és ez még mindig bántja őt, nehezen teszi túl magát rajta. Hallgassuk meg az egész párbeszédet ismét.
3: Oh, hi, how's it going?
1: Oh, you know, okay.
3: Really? You don't look okay. What's wrong?
1: I'm fine.
3: Really? You don't look fine. What's the matter, Sapanta?
1: I'm worried about my sister, that's all.
3: Is she still looking for a job?
1: No, we had an argument last night, and I feel a bit upset about it.
2: Akkor hát szemezgessünk még kicsit ezekből a kifejezésekből. Hogy mondjuk azt, hogy nem nézel ki valami jól, rosszul nézel ki. You don't look okay. You don't look okay. Ugyan, jól vagyok. I'm fine. I'm fine. Nem úgy nézel ki, mint aki jól van. Megsugom, hogy ez sokkal egyszerűbb angolul. You don't look fine. You don't look fine. Mi baj? What's the matter? What's the matter? Aggódom a húgom vagy nővérem miatt. I'm worried about my sister. I'm worried about my sister. Összevesztünk az este. Szó szerint volt egy vitánk múlt este. We had an argument last night. We had an argument last night. Sapanta pedig még ma is fel van dúlva kissé a veszekedés miatt. I feel a bit upset about it, mondja, de többet nem tudunk meg arról, hogy min is szólalkoztak össze. De utóvégre ez csak egy nyelvlecke, nem pedig lelki klinika. Arra ott vannak az igazi barátaink. Viszont hallásra!

1922. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 22. rész. Az előző részben átléptünk az 1922-es évbe, és Jones Beck úr gondolatmenetére támaszkodva összefoglaltuk az 1921-es év eredményeit a rádiótechnikában. További merész, de burkolt jóslatokba is bocsátkoztunk arról, hogy miként látszódik a rádiótechnika jövője az 1922-es év elején. Igen, az a Jones Beck úr volt gondolati támaszú, aki már az 1920-as év elején feltette a kérdést a kristálydetektor jövőjével kapcsolatban, s mint azt korábban taglaltuk, e kérdéssel messze előre gondolkodva felvetette egy majdani félvezetős erősítő eszköz lehetőségét. Jones Beck úr Hugo Gernsbacher néven 1884-ben született Luxemburgban. Iskolai végzettségéről nem sokat tudni, pusztán annyit, hogy valamiféle műszaki iskolába járt, majd 1904-ben, 20 éves korában emigrált az Egyesült Államokba, és felvette a Hugo Jones Beck nevet. A Jones Beck név a rádiótechnika iránt akkoriban érdeklődőknek mondott nagyon sokat, a Hugo keresztnév ma is megdobogtatja az igazi, mély science fiction rajongók és gyűjtők szívét. Már ebből is látszik, hogy Jones Beck úr különlegesen tehetséges, írói vénával megáldott autodidakta ember volt. Mi azonban Jones Beck úr rádiótechnikával kapcsolatos tevékenységére helyezzük a hangsúlyt, irodalmi tevékenységével nem foglalkozunk. Az amerikai letelepedését követően Jones Beck rádióelektronikai üzletet nyitott és rádióalkatrészeket importált Európából. E tevékenységnek azért nagy a fontossága, mert Jones Beck úr ugyanúgy rálátott az európai rádiózás fejlődésére, mint ahogy az amerikaira is. Azt is bátran mondhatjuk, hogy a két kontinens között hidat képezett a rádiózás újdonságainak elterjesztése során. Ugyan Európa sem volt túlságosan lemaradva a rádiótechnika terén, ám bár az első világháború és az azt követő zavaros politikai viszonyok jelentős hátrányba hozták az öreg kontinenst a rádió népszerűségét illetően. Az európai tudomány és a tudás egyelőre zárt körben maradt, mialatt Amerikában már tombolt a rádió őrület. Ekkoriban az európai népeket más gondok nyomasztották, a kor nem kedvezett a technika népszerűsítésének. Valójában egy szűk polgári rétegnek nyílt lehetősége a rádiótechnikával hobbiszerűen foglalkozni, noha az európai rádiótechnikai tudomány és gyártóipar is jelentős újdonságokat tett hozzá a rádió fejlődéséhez. Jones Beck úr az üzlet fellendítése érdekében szakcikkeket kezdett írni és publikálni. Noha maga nem rendelkezett részletekbe menő rádiótechnikai ismeretekkel, kiderült, hogy felülről nagyon is jól látja a folyamatokat, és képes maga köré csoportosítani a szakembereket, konstruktőröket, feltalálókat és a rádióamatőröket. Érzéke a megértéshez, a menedzseléshez és az íráshoz volt, így 1908-ban megalapította és főszerkesztőként megjelentette a Modern Elektromosság nevű szaklapot. 1909-ben megalapította az amerikai drót nélküli, azaz az amerikai rádiótársaságot, s egy éven belül már 10 000 taggal büszkélkedhetett. 1913-ban megalapította az elektromos kísérletező magazint, amely 1920-ban tudomány és találmányok néven futott tovább. Jones Beck 1919-ben megalapította és főszerkesztőként útjára indította a Rádióhírek havi kiadású műszaki szaklapot, amely később rádió és televízió hírek változatban is megjelent.
Ez a szaklap lett az 1920-as évekbeli amerikai és bizonyos mértékig a világ egyik vezető rádióműszaki, rádióamatőrműszaki és forgalmi kiadványa, amelynek utolsó száma 1959. áprilisában jelent meg, vagyis jó 10 évvel azután, hogy Jerzbeck úr választ kapott a kristálydetektor jövőjét illető 1920-as kérdésére. E szaklap a nagy olvasottság miatt hallatlan népszerűségnek örvendett a rádióalkatrész gyártók, mint hirdetők körében is. Olyan gyártó, aki itt nem hirdetett, az nem is létezhetett Amerikában. Ez a szaklap az amatőr konstrukciók leközlése mellett megszólaltatta a rádiózás legnevesebb szakembereit, dokumentálta az amatőr állomások technikai felszereltségét és forgalmi eredményeit, betekintést engedett a rádióipar fejlődésébe, ismertette az új rádióipari találmányokat és eljárásokat. Jerzbeck urat, noha valószínűleg még egy kristálydetektoros készüléket sem épített meg, a rádiózás népszerűsítő írói, főszerkesztői és lapkiadói munkássága miatt a rádiózás egyik úttörőjének tartják számon a mai napig is. Ám bár Jerzbeck úr a rádiózással igazából csak mellékesen foglalkozott. Valójában hírnevét egy eltérő érdeklődésű, igen népes olvasói és kiadványgyűjtői társadalmi körben alapozta meg, szépirodalmi munkássága alapján a fantázia és a sci-fi irodalom halhatatlanjainak csarnokában lett tag 1996-ban. Jerzbeck úr 1967-ben hunyt el. Ha Hugo és Jerzbeck nekünk a rádiót, a nagy közönségnek a sci-fi és a fantázia irodalmat jelenti. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

még hogy nem kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem is, ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Delaware-li őket, a kapu figyelőket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

de egy roma fiú. Az Alain Delon lemondta, hát én leszek a fűsztár, ez ritka, mint a fehérvárnyú. A vakarom a fejem, csak vakerol a nejem, ha vigyem ide bálozni. De a valóság csak show, nem kell ide szó, mert úgyse fogok soha megváltozni. Én a showman.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasúti szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záborzivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a Hungary Live-ot hallgatja a kedvenc rádiójában. Egy magyar blues együttessel fogunk koncertezni ebben az egy óra hosszában. Nem más, mint a Hobo Blues Band koncertjére megyünk el, mely együttes Földes László Hobo becenevéről kapta a nevét, aki az egyik alapító tag. Kezdetben egyébként a The Doors, Jimi Hendrix és a The Rolling Stones számokat játszották, majd saját stílusuk is ezt a hangvételt vette át, amely blues rock, rock and roll és hard rock, valamint tradicionális blues elemekből áll. Később a magyar könnyűzene számos meghatározó kiemelkedő alakja megtalálható volt a zenekar tagjai között, mint például Pók Egon, Tátrai Tibor, Solti János, Deák Bill Gyula, Döme Dezső, Fucs László, Szénik János, Tóth János Rudolf, Tomsics Rudolf és Závodi János. Egyébként első hangversenyük a Lőrinci Fiúsági Parkban volt, első klubjuk pedig a MOM Kultúrházban. Koncertjeiken óriási vendégművészek szerepeltek, mint például Presser Gábor és Allen Ginsberg amerikai költő. Tehát a dátum, melyet fontos megjegyezni, 1978. április 15, ugyanis a Lajos utcai kocsmában ekkor alakultak meg, és hogy kikkel, nem mese, mint Szakács Lászlóval, Gecse Jánossal és Kőrös Józseffel, valamint Földes Lászlóval. Egyébként ők 2008. szeptember 27-én este fél 8-kor a 30 éves évfordulójuk alkalmából egy jubileumi koncerttel ünnepeltek a Papp László Budapest Sportarénában. Erre a koncertre megyünk el, érkezik majd a Rolling Stones Blues, a Gazember, az Édes Otthon, a 320-as Blues, de itt lesz a Hey Joe, valamint jönnek majd valakik. Nokik is. És jött a két latabár, igen, a latabárok. De adunk majd egy blues-t ki másnak, mint Jim Morrisonnak, Blues Jim Morrisonnak, ez a szám címe. Itt lesz a Vissza a 66-os úton, és a Csipke Rózsika és a Hét Törpe című szám. Most pedig nyomom a play-t. Az első muzsika nem más, mint a Ripacsok bevonulása a Hobo Blues Bandtől.

0: Köszönjük szépen!
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

vigyó, ha jön a hóhé, Moldova néhé. Ha jön a hóhér, mondd hova még. Mikor a kutyákat utána derezték, meghallod a halál nevet. Nézd fel az égre még egyszer, aztán állj meg, és emeld fel kezed. Tedd ezt, testvér!

0: nyugszik, de a szíved nem nyugszik meg soha már.
1: Hey!
0: Soha már. Asszonyod alszik, de a véred nem nyugszik meg soha már.

Fehér Géza. Nem volt korod és nem volt idő, mint a bluesnak a múltad a jövő. Száll a kép, a hang, a szó, az út végén várató. Az élethez ajándék jár, minden játékban ott a halál.

Vissza a 66-os úton, ezt jól kérem szépen itt a Hungary Live-ban. A Hobo Blues Bandtől ugyanis az ő koncertjükön járunk, mely 2008. szeptember 27-én volt a Papp László Budapest Sportarénában. No de hogy kik is működtek közre ezen a 30 éves jubileumi koncerten, nem más, mint Deák Bill Gyula, Kőrös József, Pálmai Zoltán, Póka Egon, Zsolti János, Tátrai Tibor, Tóth János, Rudolf és az akkori Hobo Blues Band, azaz Fehér Géza, Gyenge Lajos, Hárs Viktor, Hobo és Nagy Szabolcs. Amúgy az összes tagot nem tudták meghívni, mivel az itt felsoroltakon kívül még jó páran részt vettek a zenekar életében. Az este ceremóniamestere amúgy Cserhalmi György volt, a rendező pedig Vidnyánszky Attila. Én köszönöm szépen a figyelmüket, további nagyon jó rádiózást kívánok. A Hungary Live-ban Blaskovics Dávidot hallották, a Hobo Blues Band koncertjén járunk, még ugyanis egy szám hátra van, ez nem más, mint a Csipke Rózsika és a Hét Törpe. A 30 éves jubileumi koncerten jártunk, melyet a Papp László Budapest Sportarénában tartottak. Hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontja. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Fiatal
0: fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 1-én Tünde nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A tündér szó utolsó mással hangzójának elhagyásával alakult ki ez a női név. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Tünde név olyan személyiség kialakulását segíti, aki szinte megállíthatatlanul halad a céljai felé, jó üzleti érzéke van és élvezi is az üzlet világát. A Tünde becézése tündécske, tündib, tündike, tüncsib, tüncsike, tündér, tündérke és tücsök. Jeles viselői ennek a névnek Kiszel Tünde, ex-modell és műsorvezető. Maisai Nyilas Tünde színésznő, Nagy Tünde műsorvezető, Nyilas Tünde kézilabdázó, Semmi Kis Tünde szépségkirálynő, Szabó Tünde színésznő és Szabó Tünde úszó, valamint ön, kedves hallgató. Szintén e napon köszönhetik Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, Graciella, Hortenzia, Justin, Konrád, Kunó, Pamela, Pamfil, Pandora, Paulina, Simeon, Szemira, Szemirámis és Tündér nevű kedves ismerőseiket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, június 1-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1911-el kezdünk, június 1-én megalakult az első magyar filmvállalat. Ez a nap a 20. századról szól, 1913-mal folytatjuk, június 1-én megszületett Sőtér István Kossuth Díjas író, irodalomtörténész. Egy évet lépünk előre, 1914. június 1-én meghalt Feszti Árpád festőművész. Főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett, népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele című körképének köszönhette, amely a II. Világháború alatt nagyon megsérült, jelenleg az Ópusztaszeri Történelmi Parkban látható. 1927-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Márkus László Kossuth Díjas színész, kiváló művész. 10 évet ugrunk előre, 1937. június 1-én megszületett Colleen McCullough ausztrál írónő. Ismertebb filmjei A tövis madarak, A hiányzó évek, A Mary és Tim. Ugyanebben az évben maradunk, 1937. június 1-én megszületett Memphisben Morgan Freeman, amerikai színész. Ismertebb filmjei A Miss Daisy sofőrje, A Robin Hood, A tolvajok fejedelme, A vírus, A gyűjtő. Morgan Freeman Amerika egyik legkiválóbb színésze, akit eddig 3-szor jelöltek Oscar-díjra. Emlékezetes alakításokat nyújtott mozifilmekben, televízióban és színpadon egyaránt. 10 évet ugrunk előre, ismét 1947-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Jonathan Pryce, walesi angol színész. Ismertebb filmjei A Karib-tenger kalózai, A királyné nyakéke, A stigmata, A Ronin és A James Bond. 1959-tel folytatjuk, június 1-én megszületett Ellen Wilder zenész, a Depeche Mode együttes tagja. Egy évet lépünk előre, 1960. június 1-én járunk, ekkor született Simon Gallup zenész, a The Cure együttes tagja. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. június 1-én meghalt Básti Lajos színész, kiváló művész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Izsaiás próféta könyve 30-as fejezetéből.
1: Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mielyt meghallja, megfelel néked.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 1-e, hétfő. A szőlősgazda így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 1-től a 12. versig. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből nekijáró részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Emélkedés. A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlőskert nem a miénk. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazda szolgákat küld, prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendőli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a felebarát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk, vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk? A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik, a szegletkő, az alapkő a helyére kerül, s kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk, engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve. Uram Jézus Krisztus, te vagy az Atya fia, akit értünk, ami megváltásunkért küldött a világba. Bocsásd meg, ha elutasítottalak, ha nem fogadtam el szavadat, vagy ha életem gyümölcseit magamnak tartottam meg.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz? Több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek- és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záporzivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületet.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

276. szonett. A fák. A fasorokba kiirtják a fákat, nehogy fejünkre dőljenek, mivel rohadnak mind. Mi kár, hogy ember állat helyett a fák, s virágok kezdik el a kihalást. Ha mi jönnénk elsőnek, tennénk valamit. Vajon nincs elég kacat a boltban már minden vevőnek? Nem hallhatunk este több jó zenét házunkba, mint Bach egész életében? Termette ennyi pénz meg ital régen? Nincs-e kocsia majdnem minden háznak, hogy gazdája kedvére furikázhat a légszennyében? És ugyan mit bánja, ha ebbe fullad bele unokája? Budapest 1994.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd

0: Az ökör és a béka. Meglátta az ökröt a réten a béka. Behatalmas állat, gondolta, de még ma meglátjátok, növök én is ekkorára. S elkezdte szívni a levegőt magába. Az egész béka nép körülálltas nézte. Hiába erőlködsz, hagyd már el, elég te! A béka nagyot nyelt, s kidüllesztve gyomrát dühösen kérdezte, melyikünk nagyobb hát? Az ökör, felelték. A béka pocakját még jobban felfújta, mint valami labdát.
1: No, ki nagyobb?
0: Nyögte nehéz szusszanással, s nyomban szét is repett egy nagy pukkanással.
2: Hobbi Rádió.

Na, jó, megy nő jutá. Kettő utá. Három utá. Na, némá. Figyeld, már elém jött a lift. Na, szálljunk be. Hú. Milyen szép sárga komputer van itten. És a mikrofon az oldalán. Frankó, nem tudok kimenni. Várjál csak, kitalálok én. Itt vannak a nyomogombok. Fél mekkora tangóharmonika. Na nézzük, ez nem nyert. Ez se. Hú, elfelejtettem a kombinációt.

0: közlik, hogy a cselekményt azt a szakszervezet nevű szervezet vállalja magára.
1: Mennyi Bélás?
0: Hello, Bélák! Na mi van, nincs több? Hát akkor játszunk még egyet, most én dugok. Nesze!
2: Hogy esik a kettes?
0: A földön már csak 1,50. Na mi van, nincs több? Akkor letusolok. Legalább nem érzi rajtam az asszony, hogy kocintásos vagyok.
2: Mi a fene?
0: Megjelent könyv alakban a papírtörűköző.
2: Legalább ez a sárga kiszárító működne.
0: Ha már ilyen nagy.
2: Várjál csak, azt mondja, mi van ideírva? Ez a teflon ételt menthet. Nini, egy néni. Kezi csokolom, mit tetszik óhajtani, bocsánat, pardon. Ez a férfi részleg. Hogy micsodát? Telefonálni? Ebbe akarj lóba.
3: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt, a daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganat típusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széles körű alkalmazás előtt. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Elmúlt percekben Szatmári muzsikát hallottunk a Sebő Együttes előadásában. A felvétel a Fővárosi Művelődési Házban készült 1979. februárjában, a Sebő Együttes egykori táncházában. Önök a Népzenei Kabarokád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A múlt heti adásomban már elindítottam egy sorozatot, amelyben a táncház találkozó lemezeket mutatom be. A múlt heti adásomban az 1982-es táncház találkozó lemezt mutattam be. Most a sorozat második része következik, amely az 1983-as táncház találkozó lemez. Ezen a lemezen hallhatunk szatmári muzsikát, utána mékeréki román táncokat, majd dunántúli muzsikát fogunk hallani, és a műsor legvégén pedig széki muzsikát. A legelején Lőrinc Révi táncokat fogunk hallani, amelyet Karsai Zsiga bácsi fog figyülni és énekelni, aki sajnos 2011. március 15-én 90 évesen távozott az élők sorából. Tehát akkor most következzen a második 1983-as táncház találkozó lemez. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Ba-da-ba-da.

Nak, busvész kedre rátalálnak csuhaja. Csacs, csacs, csacs, haj!

0: Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van,
1: hívd telefonon,
0: vagy küldj SMS-t.
2: 0630 913 8080.
0: Keresd az interneten
3: a www.hobbiradio.hu weboldalon.
0: E-mail címünk
3: info@hobbiradio.hu. Hobbiradio.
0: Ja, hogy Y-nal írják.
4: A sorozat következő részét, melyben az 1984-es táncház találkozó lemezt fogom bemutatni, a jövő héten hallhatják.
3: Hobby Rádió.
0: Mit is akartam mondani?
4: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya eldékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Témánk az igazi. Itt lesz Szokol Péter.
6: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
5: Háda János.
7: Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte. Úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt.
5: Nagyváradi Erzsébet.
8: Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát.
5: Sövegjártó Áron.
9: Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van. Egy életünk van.
5: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
10: Hobby Rádió. Értünk szól.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
13: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted, te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam, a pirike ő volt az igazi nagy szerelem, hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
7: Szerintem mindig fokozatok vannak, és fejlődünk. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
5: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami, most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy bár nagyon kizártnak tartom
13: hát
7: már így 60 évesen,
13: de
7: az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűnek, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világ mindenséget lehoztam az égről.
13: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most
7: annak,
13: nem
7: annak oka van.
13: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Hogy akkor nem egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
7: szeretjük. De most figyelj, te még soha nem váltál el, de még soha nem szakítottál.
13: Nem is tervezek elválni.
7: De nem szakítottál még soha nővel?
13: Hát, de, illetve egyébként most, ahogy mondod...
7: Nem szakítottál soha?
13: Azt hiszem, hogy nem.
7: Beled szakította?
13: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
7: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
13: Hát az könnyen lehet ez alapján, de folytasd.
7: Akkor gondolk, hogy az ő. Ő nála leketyegtél?
13: Hát úgy tűnik.
7: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
13: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
7: De ezen nem gondolkodunk. Hát nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint hát ő, és akkor az, majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdés, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnik. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Micsoda butaság.
13: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
7: Nem! Nem döntöm el, hogy csillan valami.
13: Hanem az magától megcsillan, rendben van.
7: Igen.
13: És az két ember között megcsillant, és ez egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan valami, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hogy.
7: De hazajöttem. Ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant valami.
13: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
7: Ezt csak
13: hiába mondom.
7: Ezt csak te mondod. Ezt csak nem. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
13: Igen, igen.
7: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt betölti.
13: Hát ez lehet egy pillanat, és hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valami

0: Mert is volt egy csillanás, de azért volt csillanás, mert az előzővel már nagyon rosszul voltunk. Azért a lehetőség benne volt, hogy ránézzek erre a nőre, és megcsillanjon köztünk valami. Ha nekem hiányérzetem lenne, akkor keresném azt, hogy ki az, aki ennél jobb, mert ez nekem valamitől nem jó.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
2: Milyen jó pápa? Hobbi Rádió. Fogalkozni,
3: menjetek ki a busztába!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap

0: Alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség, mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitől. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat két évre
1: hát
0: rá.
1: Igen, én tudom.
0: Hogy lett egy gyermekünk.
1: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség,
0: igen,
1: nem?
0: Igen,
1: és
0: eleve
1: akkor az van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
0: Szerintem mindenben.
1: Tényleg?
0: Mindenben, igen.
1: Egy legjobb igen. Választás.
0: Igen.
2: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Anyám, vigasztaljon.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
3: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul, és látja a feliratot, Isten hozott.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi. Olyan igazi nincs.
3: Szerintem
4: mindig sincs. Az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
3: De van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
4: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi, mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható. De...

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
3: Na, három is van.
2: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
3: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helyen mellettem.
2: Igen. Na,
3: de tényleg, nem viccből mondod, hogy igen.
2: Nem, jó. Komolyan.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen, akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb, akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
3: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad. Ó, de jó. Ezt
4: ne, van ilyen.
3: De
4: van
3: nem
4: ilyen.
3: Mindig így van? Nem. Hanem inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
4: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
3: De nem csak, hogy jó lesz, hanem, hogy ez az. Nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
4: Azért
3: én
4: mondom, nem.
3: Elsőre szeretek választani, te nem?
4: Hogy én
3: így,
4: is,
3: így egyszerűen
4: én is.
3: Ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
4: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
3: Elsőre?
4: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
3: Hogy ez az.
4: Ez az, igen. Ez
3: de
4: az
3: nem csak, hogy jó, hanem
4: És mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
3: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
4: Kicsit gyanús.
3: Gyanús?
4: Kicsit gyanús.
3: Tényleg?
4: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, az egy kicsit gyanús.
3: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásba?
4: Ritka, de lehet.
3: És aztán, ha meg ritka, és így állunk hozzá, hogy ritka, akkor ráállítjuk magunkat, hogy végül mindig csak tizedszerre találjuk meg, nem?
4: Hát igen, de akkor ha az ember olyan laza, és úgy gondolkodik ezzel, hogy ha meg nem, akkor majd eladom, azt veszek másikat.
3: Azt is lehet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbirádió.hu.
6: A rádiót.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köt. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
3: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
2: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
3: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
2: Barátnő egy. Szerelem egy.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
3: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi piroska. Mindig a jobbnál jobb piroskákat kerestük, és aztán egyszer
5: aztán egy közepes piroskánál kikötöttünk.
3: Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már végén muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. A helyet, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
5: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Volt, hogy egyszerre öt.
3: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
5: Nem, ez eszembe se jutott.
3: Sőt, visszautasítod ezt, amit most mondod?
5: Kikérem magamnak.
3: Sőt, szoknya pecér?
5: Igen, büszkén vállalom. Nem büszkén, de vállalom.
3: Hát igen.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Mindegyik az igazi volt. Csak lett igazibb.
2: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
3: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
2: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
3: Már aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még 3 gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt, illetve nem is, 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi, ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, egy férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
0: Sztárportré, sztárportré, sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
5: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 6,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényének beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakul. kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, M. Lengyel Lászlót, a Magyar Újságírók sajtószakszervezetének ügyvezető elnökét. Itt a Bartók Béla út 152-ben. Köszönöm, hogy sor kerülhet erre a beszélgetésre. Témánk a magyar és a nemzetközi újságírás. Kedves M. Lengyel László, mit jelent a neve előtt ez az M?
1: Hát ez egy hosszú történet, nem akarom utatni a hallgatókat. Mohácson születtem, tehát vegyük úgy, hogy mohácsi, de miután 17 évet éltem Moszkvában, először azt mondták, hogy a mazoista, aztán azt mondták, hogy a moszkvai. Én most azt szoktam mondani, hogy a másik.
0: Tömör és velős. Kedves M. Lengyel László, ki lehet ma újságíró?
1: Hát sajnos akárki, akire egy arra fölkent ember, egy szerkesztő, egy tulajdonos, olyan valaki, aki üzemeltet egy platformot, ahol újságírásnak látszó tartalmak megjelenhetnek, rábök egy emberre, és azt mondja, hogy akkor te holnaptól újságíró vagy. Korábban ez egy sokkal szigorúbb kiválasztási folyamat volt, amiben bizony a szakmának is volt beleszólása. Ma a szakmának nincs beleszólása, kizárólag a tulajdonosoknak, szerkesztőknek.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki újságíró, mégpedig jó újságíró legyen?
1: Hát én két dolgot emelnék ki elsősorban, az egyik a kíváncsiság, a másik a műveltség. Tehát egy újságírónak valahol minden témához értenie kell. Én nem hiszek a nagyon specializált és kizárólag egy-egy témához köthető újságírókban. Ők inkább szakemberek, és nagyon sokszor nincs meg bennük az a képesség, hogy a nagy közönség számára érthetően lefordítsák a mondani valójukat. A mi időnkben az volt, hogy az újságíró tényleg először is tudja használni a nyelvet. Legyen tiszta, egyértelmű és világos az, amit leír, vagy elmond, vagy valamilyen más módon nyilvánosságra hoz. A másik dolog, hogy tudjon odafigyelni másokra, érezze azt, hogy a témában mi a fontos, és ezt közvetítse. Tehát az újságíró képviselje azt a befogadói közeget, közönséget, régen azt mondtuk, hogy a nyájas olvasót, amelyiknek az ő tartalmai szólnak.
0: Magyarországon MOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szervezete, van a MUK, a Magyar Újságírók Közössége, és még sok más. Mi a különbség közöttük, László?
1: Sajnos ideológiai, sajnos
0: politikai?
1: Ezek, igen, politikai buborékok, vagy legalábbis a kisebb szervezetek esetében politikai, ideológiai és érzelmi buborékok. A MUOSZ még őriz valamit a régi egységes szakmának az etikájából, az értékeiből, de itt a politika mondta ki azt a MUOSZ-ról, hogy ez egy maradványszervezet, ez úgymond a régi rendszernek egy itt maradt szigete, és ezért nagyon sok kollégánk sajnos nem csatlakozott a MUOSZ-hoz. Azt érteni kell, hogy a MUOSZ az egy egyesület, az egyesületi törvény szabályai alapján működik, és Ez egy kulturális szakmai csoportosulás. Ezzel együtt a legnagyobb taglétszámú. A MUK az egyértelműen a rendszerváltásnak a terméke, az egykori MDF-nek a szatellit szervezete, amelyik ma már persze nem az, de mindenképpen jobboldali értékeket val, konzervatív értékeket val, ehhez joga van. Aztán vannak a katolikus újságírók, vannak a protestáns újságírók, vannak a sportújságírók, én nem is tudom, hogy még kik vannak, vidéki újságírók,
0: tudományos újságírók.
1: Tudományos újságírók régen is voltak, az mondjuk úgy, hogy egy nagyon speciális szakmai közösség, amelyiknek semmi köze a politikához, semmi köze valamiféle ideológiai elkötelezettséghez.
0: Én olvastam, hogy a TUK kedvezményes, ingyenes strandbelépőt ad például Sarudon.
1: Hát itt
0: hogy jön ez össze? Sarudi központú ez a TUK?
1: Nem, szerintem kinek milyen személyes kapcsolatai, összeköttetései, egyebei vannak. Mi például üdültetjük a tagjainkat Jászszent Andráson, ahol szintén van hozzáférésük az ottani termálfürdőhöz, vagy éppen Balatonszemesen, mivel vízparti az apartmanunk, ott pedig az ingyenes strandhoz. Minden szervezetnek egy normális funkciója az, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújt a tagjai részére, ezek nagyon szerteágazóak, például a mi sajtóigazolványunk, nyugodtan mondhatom, hogy a világon a legelismertebb, hiszen rajta van az IFJ, az International Federation of Journalists, tehát a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek a logója, ezért a világon mindenütt, ahol ismerik ezt a szervezetet, elfogadják az igazolványunkat, ilyen értelemben a legértékesebb. Mi adunk ki Magyarországon egyedül nemzetközi újságírói igazolványt, ami még talán a saját itthonra szóló, de a logót tartalmazó igazolványnál is értékesebb a nemzetközi szintéren. És vannak szolgáltatásaink az egyszerű kirándulásoktól, csoportos múzeumlátogatásoktól, bármi hasonló, és az üdültetés, ez normális, ugyanis sajnos ezek a szakmai, szakmapolitikai, a mi esetünkben pedig egyértelműen érdekvédelmi közösségek a jelenlegi eddigi, mondjuk így, politikai helyzetben elsősorban közösségként, baráti közösségként tudtak működni, és sokkal kevésbé tudták ellátni a kifejezett érdekvédelmi funkcióikat, ugyanis ahhoz egyrészt fogadókészség kell a munkaadói oldalon, másrészt pedig támogatás kell mind a jogi, mind a politikai oldalon.
0: Mi az a DUE?
1: Ez azt hiszem, hogy a Diák Újságírók Igen. Egyesülete. Ez egy nagyon érdekes, aranyos kis közösség. Szerintem néhány kolléga megtalálta ott a helyét a felnőttek közül. Jó, hogy van, én ennek kifejezetten örülök, ellenben nagyon, de nagyon szomorú vagyok, hogy a DUE nem keresi, nem is akarja megtalálni a kapcsolatot az igazi szakmai közösségekkel, például a MUOSZ-szal, például a sajtószakszervezettel, de akármelyik másikkal is.
0: Mi ennek az oka?
1: Én azt hiszem, hogy mindennek személyes okai vannak a mi közösségeinkben. Mindenki szeret kakas lenni a saját szemétdombján, és nem nagyon figyel oda, hogy ezzel lehet, hogy kiváló munkát végez a saját köreiben, de egyben ezeket a köröket be is zárja bizonyos keretek közé.
0: Kedves László, mi a MUKESZ? Magyar Újságírók és Készítők Európai Szövetsége. Ez is ide tartozik?
1: Hát erről én még nem hallottam. Hallottam egy európai újságíró közösségről, vagy szövetségről,
0: aminek
1: van Magyarországon, vagy 50-60 tagja. Ezek, én azt hiszem, hogy bizonyos fokig maradványszervezetek, bizonyos fokig tényleg egyéni ambíciók alapján működő szervezetek, soha semmilyen befolyásuk a szakmapolitikára, a szakmai érdekvédelemre, a szakmának a nemzetközi szintéren való képviseletére, az én, hangsúlyozom, az én meglátásom és véleményem szerint nem volt.
0: Tehát fűszfa?
1: Akár.
0: Faragó egyesület.
1: Igen, hát most 10 ember alapíthat bármilyen egyesületet, miért ne? Én azt mondom, virágozzék 100 virág, de azért mindenki tudja a saját helyét és erejét.
0: Kedves László, a nemzetközi újságíró igazolványhoz kik juthatnak, hogy lehet hozzájutni?
1: Hivatalosan és egyértelműen a mi tagjaink. Mi vagyunk Magyarországon egyedül az IFJ-nek, ennek az igazolványnak a kiadására jogosult nemzetközi újságíró szervezetnek a tagszervezete. Következésképpen a mi tagjaink juthatnak hozzá. Ezzel együtt megértve az itthon kialakult szervezeti szakmai helyzetet, a MUOSZ tagjainak, hogyha igazolják, hogy ők ott teljesen jogosan vannak, kifizették a tagdíjukat, és valóban újságíróként tevékenykednek, akkor nekik is kiadjuk. Én erről a partnerszervezetet Brüsszelben tájékoztattam, elmondtam, hogy ez a gyakorlat, nem emeltek kifogást, úgyhogy ez így működik.
0: A nemzetközi újságíró igazolványnak mi az előnye, és hol használható fel?
1: Hát ugye létezik egy olyan, hogy az Európai Unió információs direktívája, amelyik pontosan intézkedik az újságíróknak a jogairól, és hát ebben az is benne van, hogy az újságírót minden különösebb előzetes vizsgálat, akkreditáció egyéb nélkül, ha igazolja magát, akkor az állami rendezvényekre, intézményekbe, állami szervekhez, és így tovább be kell engedni. Ez azt jelenti, hogy normális országokban, a világon mindenhol érvényes a múzeumokban, érvényes az állami fenntartású különböző intézményekbe, akár úgy, hogy joga van az újságírónak oda bemenni, kérdéseket föltenni, anyagot készíteni, akár úgy, hogy csak egyszerűen látogató.
0: Én sokszor hallottam, hogy újságíró igazolvánnyal, nemzetközivel is visszaélések történtek. Hogy ítélik ezt meg, vagy hogy hozzák rendbe a dolgokat?
1: Hát az úgy van, hogy amikor egy dokumentumot valaki kiad, onnantól kezdve már nem tudja ellenőrizni ennek a felhasználását. Itt az egyén felelőssége az, hogy mire használja föl. Én egyébként nagyon korlátozottan látom a lehetőségét a visszaélésnek, de tudunk egy nagyon szomorú konkrét példáról.
0: Lehet róla beszélni?
1: Hogyne. Ez egyébként az első Fidesz kormány idején volt, hogyha minden igaz. A nemzetközi újságíró igazolvány abban az időben az amerikai vízum kérelemnél lényegében automatikus vízumhoz való jutást adott, hiszen Amerikában, mondom itt a 2002 előtti időszakról van szó, nagyon komolyan veszik, vagy vették, és még a mai napig is nagyon komolyan veszik a sajtószabadságot, plusz úgy gondolták, hogy ha valaki újságírói minőségében jön az országba, akkor az nem akar ott feketébb munkát vállalni, az nem akar ott maradni, nem akar sündörögni, nem akar semmit, az megcsinálja a munkáját, aztán megy haza vissza a dolgára. És akkor a Fidesz sajtó központjából rendszeresen kaptunk igazolásokat, hogy bizonyos hölgyek az ő munkatársaik, ezért ők újságírók és jogosultak úgymond a nemzetközi újságíró igazolvány igénylésére, hogyha megfeleltek a feltételeknek, mi dokumentumok alapján dolgoztunk, akkor ki is adtuk az igazolványt, és hát kiderült, hogy hát mondjuk úgy, hogy szexmunkára, meg fekete munkára, meg ilyenekre mentek ki egyes hölgyek, és ezt az Egyesült Államokból a megfelelő szervek visszajelezték. Ránk nézve negatív következménye nem volt, viszont ugye aki ezt szervezte annak idején, hát ez természetesen elvesztette az állását, meg ezért, hogy ő ellene eljártak megfelelő módon, mert hát mi honnan tudjuk mi egy fejléces, pecsétes, és így tovább papírról.
0: Egy irodába távol emberektől.
1: Egy parlamenti pártnak a sajtó központjától, hogy ez valamiféle stikli vagy hamis dolog.
0: Milyen ma a média helyzete? Most beszélhetünk arról, most voltak a választások 12-én, beszélhetünk a médiahelyzet változásáról 12-e előtt, és várhatóan utána, vagy ugyanaz folytatódik?
1: Hát először is ugye a magyar médiahelyzet az beleilleszkedik abba hatalomtechnikai vonalba, amit 2010 után a kormánypárt, a Fidesz kialakított. Először azt mondta, hogy el kell foglalni a médiát, biztosítani kell a propagandánk, a meggyőzésünk, az emberek gondolkodása, irányításának felületeit. Utána elfoglalta a politikai teret, ugye tudjuk jól, hogy a megfelelő intézmények az állami számvevőszéktől, az ügyészségen át, a köztársasági elnöki intézményen, az alkotmánybíróságig, a legfelsőbb bíróságig, és reggelig sorolhatnám, hogy meddig beépítette a maga embereit, majd kialakította azt a gazdasági környezetet tulajdonosváltásokkal, tulajdonosoknak a feltőkésítésével sokak ezt egyértelműbben lopásoknak minősítik, ezzel a gyakorlattal, és hát ilyen módon létrejött egy hatalmi struktúra, egy hatalomtechnikai struktúra, ami aztán elment egészen a választási körzeteknek az átszabásáig a különböző választástechnikai dolgoknak az alkalmazásáig, szavazatmaximálásig, és így tovább. Na, erre mondott most április 12-én nemet a magyar társadalom, méghozzá hatalmas többséggel. A média szempontjából

0: hatni. És jöttek utána ezek a különböző interjúk, anyagok, tényfeltárások, tényleg olyan dolgok, amelyek mind a közösségi médiában, mind az interneten, mind bizonyos fokig valamelyes szélesebb elérést biztosító, nem csak digitális felületeken is, igenis eljutottak a tudatos, öntudatos szavazókig. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan választás volt, amelyet megelőzően a közvélemény befolyásolása szempontjából a nem kormány média ellensúlyozni, sőt nem félek a szótól, akár legyőzni is tudta a hivatalos propagandát. A másik dolog pedig az, hogy most megnyílott egy remény. A második napon, tehát közvetlenül a választást követő napon, 13. tehát már 13-án megjött az Európai Újságíró Szövetségtől egy felhívás Magyar Péter irányába, amelyik rámutatott azokra az anomáliákra, amik a magyar média helyzetet addig jellemezték, és fölkérték a Magyar Pétert, hogy erre fordítson figyelmet, tegyen meg mindent a média helyzetnek a rendbetételére. És ebben még az is szerepelt, hogy a két EFJ tagszervezetet, tehát a MUOSZ-t és a sajtószakszervezetet akár hallgassa is, megkérdezze is meg, hiszen nálunk azért nagyon sok tapasztalat és tudás összegyűlt. Ezek fontos dolgok, de ezek semmilyen automatizmussal nem járnak, még akkor sem, hogyha Magyar Péter megjelent a Kossuth Rádióban is, és az M1 tévécsatornán is, és ott elmondta, hogy igenis rendet fognak tenni a közmédiában, olyan értelemben, hogy propaganda felületekből valós a társadalmat, tehát nem a győztes pártot, hanem a társadalmat képviselő klasszikus tájékoztató felületekké akarják visszaalakítani a közmédiának a felületeit. Ez egy nagyon fájdalmas, nagyon nehéz, nagyon hosszú, nagyon bonyolult folyamat lesz. Itt lesz ellenállás, itt lesz félreértés, itt lesznek önjelöltek, itt rengeteg minden lesz. A szándék megvan, és ez nagyon fontos.
1: Most zene következik, mégpedig M. Lengyel László által kiválasztott zene, fogadják szeretettel, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: László, szólás szabadság, az emberi jogokhoz tartozik, pláne az újságíróknál, hisz nekik vezető szerepük van a tömegek értesítésében. Hogy áll ez ma, és mi a jövő?
1: Nagyon bonyolult lesz, azt hiszem, az én válaszom. Ugyanis a szólásszabadság az én felfogásom szerint nem az újságírók, és még csak nem is az újságíró szakma
0: feladata.
1: Szabadsága, mert önmagában az, hogy ők mit mondanak, hogy végzik a dolgukat, az egy dolog. Erre azt szoktam mondani, hogy ez még csak az ugatás szabadsága, és ugye a kutyaugatás nem hangzik föl a mennyekbe. Ami sokkal fontosabb, hogy a szólásszabadság, a sajtószabadság az a társadalom állapota. Nevezetesen, hogy egy társadalom létrehoz egy ellenőrizhető, megformált struktúrát, amelytől azt várja el, hogy olyan információkkal lássa el a tudatos, önmagukért felelősséget vállalni tudó és akaró tagjai számára, amelyek racionális életvezetési döntéseket alapoznak meg. Tehát olyan információs térbe kerülnek a társadalom tagjai, hogy tudjanak racionális politikai, gazdasági, kulturális, családvezetési, bármilyen döntéseket hozni, egészen odáig menően, hogy mit főzzön valaki, vagy nem tudom én. Na most, ez ugye egy kettős felelősség, egyrészt a társadalomnak ki kell verni a tájékoztatási intézmény rendszerből ezt a tartalmat és minőséget, másrészt a tájékoztatás rendszerének produkálni kell azt a tartalmat, amely kiegészíti a társadalmat. Ha ez hibátlanul és mindenféle probléma nélkül a világ egyetlen országában sem működik, még a baráti Egyesült Államokban sem, még Nagy-Britanniában, ugye a BBC hazájában sem, de talán a legjobban a skandináv országokban, Benelux államokban, arrafelé, igen, és vannak nagyon biztató jelek azért Dél-Európában is, például Spanyolországban részben.
0: Mi ennek az oka? Az egyéni érdek?
1: Hát az az oka, hogy a tájékoztatás jelenleg
0: a hatalmon lévő kezébe van.
1: Nem feltétlenül, hanem az üzleti alapon működik. Ez az üzlet lehet a hatalmon lévők üzlete is, ebben teljesen igaza van, de lehetnek ezek magánkézben lévő dolgok. Magyarul, hogyha valaki média felületet üzemeltet, azt vagy nyereségesen akarja üzemeltetni, abból ő bevételt, sőt, nyereséget akar produkálni, vagy pedig azt mondja, hogy nekem annyi pénzem van máshonnan, más üzletekből, hogy megengedhetem magamnak, hogy hát bizonyos veszteséget elviseljek a média felületek üzemeltetéséből, cserébe azért, hogy az én üzeneteim átmenjenek. Na most itt már látjuk a problémákat, mert mindenképpen bejönnek bizonyos tulajdonosi szándékok, és nem tudják a legtisztességesebb újságírók sem tökéletesen és teljesen befolyás nélkül végezni a munkájukat. ez csak akkor volna lehetséges, hogyha maga a társadalom tartaná fönn a tájékoztatási rendszert. Viszont az a modell, amit úgy hívunk, hogy pulitzeri modell, tehát, hogy nagyon olcsón, nagyon nagy példányszámban, nagyon sok hirdetés révén tudunk tömegmédiát csinálni, ez ma már nem működik. Ma minden nem a hirdetéseken, hanem a reklámokon alapul, és a kettő nem ugyanaz. A hirdetés az kénytelen igaz lenni, a reklám meg, hát mondjuk úgy, hogy billeg valahol az igazság és a
0: hazugság
1: határán. Következésképpen, amikor együtt jelenik meg a hirdetés és a tartalom, ezek egymást
0: ütik.
1: Bántják, ütik, azt mondja a befogadó, hogy ha ott hazudnak, akkor itt miért ne hazudnának, ez mondjuk az egyik része, de a másik része az, hogy a reklámipar ma már elveszi a bevételeknek a többségét a hordozó felülettől. A hordozó felület vált kiszolgáltatottá a reklámiparnak, és nem fordítva. Innentől kezdve, mivel a tulajdonosoknál nem volt meg az a kreativitás, hogy rájöjjenek, hogy itt valahol fordítani kéne ezen a modellen, és nagyon furcsa, érdekes, egzotikus kezdeményezések a crowdfundingtól kezdve az előfizetéses internetes tartalmokig, a podcastekig, a mindenféle új jelenségekig azért vannak, de ebből még nem alakult ki egy egységes, a társadalom szintjén megjelenő, és a társadalmat maradéktalanul kiszolgáló tájékoztatási rendszer. Na most erre várunk, vagy reménykedünk benne, vagy jó lenne, ha lenne ilyen. Egyelőre morzsáit látom, meg gondolkodásokat látok, de még nem mondhatom el azt, hogy elindultunk ebbe az irányba.
0: M. Lengyel László, aranytól díjas magyar újságíró, külpolitikai, tudósító és szakmai érdekképviseleti vezető. Korábban az MTI, a Magyar Távirati Iroda, és a Népszabadság moszkvai, illetve utazó tudósítójaként dolgozott 17 évig Szovjetunióba és Oroszországba. Többek között Gorbacsovot is meginterjúvolta. Milyen volt László Gorbacsov?
1: Na, ebből a 17 évből azért 5 év az egyetem volt, tehát tudósítóként én 12 évet dolgoztam Moszkvában, illetve a köztes időszakokban pedig valóban utazó tudósító voltam, és nem is a mondjuk úgy, hogy kívánatosabb helyekre, hanem mindig, ahol konfliktus volt, ahol probléma volt, ahol háború volt, ahol gondok voltak, de nem volt állandó tudósítója a magyar sajtó nyilvánosságnak. Nos, Gorbacsov, hát azt hiszem, hogy életem legnehezebb interjú alanya volt. Először is ilyen egy-két szavas, egy-két mondatos kérdés-válasz az többször volt úgy, hogy Gorbacsov még hatalomban volt, de ez a bizonyos nagy interjú, amelyik a Népszabadságnak egész oldalát kitöltötte, ez már akkor volt, amikor Gorbacsov nem volt a Szovjetunió elnöke. És azért mondom, hogy életem talán legnehezebb interjúja volt, mert Gorbacsovnak föltett az ember egy nagyon konkrét kérdést, de ő nem föltétlenül arra válaszolt, hanem azt mondta el, amit ő mondani akart. És nagyon nehéz volt, ugye egy interjúnak mindig kell, hogy legyen egy íve. Mindig kell, hogy valahonnan elinduljon, és valahova kifusson. Sőt, az a legjobb, hogyha le is kerekedik, tehát körbe járunk egy problematikát. És azt hiszem, hogy ott fordult át valamelyest a dolog, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy mi is volt az ő igazi szándéka a szovjet társadalom és a szovjet politikai hatalmi rendszer átalakításával, ahogy a pártpiramisról ő át akarta rakni egy általa, de fölülről létrehozott, hát mondjuk úgy, hogy állami vagy polgári piramisra a hatalom működését. Ott azt hiszem, hogy a Gorbacsov ráérzett arra, hogy én értem őt, és körülbelül itt tartottunk, amikor belépett a sajtótitkár, és azt mondta, hogy lejárt az idő. Hát úgy kirúgta őt Mihail Szergejevics, hogy na hagyjon csak bennünket békén, mert most kezd érdekessé válni a beszélgetés.
0: Szuper.
1: Úgyhogy hát ez egyszerre élmény is volt, egyszerre egy hihetetlen szellemi kihívás is volt, meg egy nagyon nehéz, szakmailag nagyon nehéz történet volt. Talán sokkal érdekesebb volt a Nyikolaj Riskovval, Gorbacsov miniszterelnökével folytatott beszélgetés, ahol szinte az első perctől megtaláltuk a közös hangot, és hát még egyre fölhívnám a mostani kollégák figyelmét, hogy sem Gorbacsov, sem Kirill akkor még nem pátriárka, csak metropolita, sem Nyikolaj Riskov, sem a Nobel-díjas vagy világhírű orosz művészek, filmrendezők, akárkik soha nem kérték be az interjú szövegét. Az megjelent, ahogy megjelent, és utólag a megjelent formát azt kérték el. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy a...
0: Ez a teljes bizalom.
1: Igen, ez a kulcsszó, a bizalom. Nyilván a sok-sok évnek, meg a rólam a megfelelő szerveknél összegyűlt információknak és az én munkámról kialakított
0: képről
1: véleménynek is köszönhető, hogy ezeket meg tudtam csinálni.
0: László, aranytollas, díjas magyar újságíró. Mi ez az aranytoll? A rádióhallgatói talán nem ismerik.
1: Az aranytoll az egy életmű díj, amit a Magyar Újságírók Országos Szervezete ad ki, egy évben talán hatott. Itt ezt nem egy konkrét teljesítményért, egy írásért, vagy egy interjúért, vagy ilyesmiért adják, még csak nem is az előző évi munkáért, hanem a pályán eltöltött idő alatt kivívott szakmai teljesítményért. Én erre büszke vagyok, ugyanúgy, ahogy a két darab népszabadságdíjamra, amelyiknek az a legnagyobb értéke, hogy azt a kollégák szavazták meg, amíg ezt tehették, ott semmilyen főnöki beleszólás nem volt, vagy éppen a MEASZ-nak a Radnóti díjára, ami szintén egy közösség díja. A lényeg az, hogy soha semmit az életemben nem kaptam úgy, hogy én kiálltam a sarokra, és azt mondtam, hogy itt vagyok én, nézzetek rám, tessék, izé, most akkor szabad engem díjazni. Hanem valakik valamit megláttak, valakik valakiknek valahogy javasoltak, és aztán az erre felhatalmazott grémium azt mondta, hogy igen, akkor mi ezt neki odaadjuk.
0: M. Lengyel László utazás szervezéssel is foglalkozik. Igaz ez?
1: Hát utazás szervezéssel ugyan nem,
0: de tanácsadás, vezetés?
1: Nem, csoportokat viszek, ez csak az utóbbi 3 évben van az életemben, és azt hiszem, hogy az idén be is fog fejeződni. Hát így 70 pluszosan már ne kezdjen az ember egy teljesen új
0: szakmába.
1: Én ebbe az egészbe úgy kerültem bele, hogy van egy barátom, akivel 1962. szeptember 1-én véletlenül egy padba ültünk az általános iskolába, és ő belőle a magyar tulajdonú utazási irodák közül a második legnagyobb forgalmú utazási irodának, a Proko Travelnek a tulajdonosa lett. Na most ő tudta az én volt szovjet térségbeli múltamat, az ezzel kapcsolatos tudásomat, úgyhogy már korábban is nagyon ritkán előfordult, hogy többnyire kataloguson kívüli exkluzív csoportok vezetésére fölkért, mondván, hogy olyan finomságokat is meg tudok mutatni, amit egy átlagos a turista útvonalakat és helyszíneket bejáró idegenvezető nem tud. És valamiért megüresedett a Kaukázuson túli térség és a üzbegisztáni, és hát fölkért arra, hogy Örményországba, Grúziába, Azerbajdzsánba, Üzbegisztánba vigyek csoportokat. Ez elsősorban a mi barátságunk miatt indult be. Nem mondom, hogy könnyű munka, nem mondom, hogy minden szempontból hálás munka, de érdekes munka, és hát annyiban köze van az újságíráshoz, hogy itt is a bizalom, a kapcsolatteremtés, az embereknek az összefogása, az embereknek a kezelése nagyon fontos. A tudásom ezekről a térségekről, akár földrajzilag, akár politikailag, akár kulturálisan, és így tovább az említett 17 év okán természetesen megvolt, ebből csak föl kellett bizonyos dolgokat frissíteni, illetve ráállítani arra a vonalra, amit egy ilyen út megkövetel, hiszen ott azért mégiscsak bizonyos speciális tudásra is szükség van, útvonalakra, konkrét épületek, vagy konkrét cégek, vagy egyebeknek az ismeretére. Ezt viszonylag könnyű volt pótolni.
0: A műsor címe Egészségedre. Kedves László, az előbb említette 70-en túl. Itt ül velem szembe, én maximum 55, talán 60-nak gondolnám. Mit tesz egészsége érdekébe, hogy ilyen fit, a haja pompás, az arca sugárzó, fiatal férfi benyomást kelti?
1: Hát... Ugye ilyenkor a legbanálisabb válasz az, hogy a gének. Él az édesapám, 96 éves, él az édesanyám, 91 éves, most május 1-én lesznek 72 éves házasok. Tehát mondhatnám azt, hogy a gének, hogyha szegény öcsém 60 éves korában nem halt volna meg egy gyógyíthatatlan betegségben. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a gének. Azt sem lehet mondani, hogy én egy kifejezetten sportos, magára mindenben odafigyelő, táplálkozásban, vagy mozgásban, vagy fitness, wellness, ilyenekben gondolkodó ember lennék. Én élem az életemet, egyrészt sok a feladatom, de ezeknek az öme azért, mint az eddigekből kiderült, szellemi jellegű, nem fizikai jellegű. Én azt hiszem, hogy az én titkom az a nyugalom, a boldogság és az elégedettség. Egyrészt mi nagyon-nagyon szép házasságban élünk a feleségemben, mert két házasságból három gyerekem van, jóba vagyunk, rendben vagyunk, meg tudunk beszélni sok mindent úgy, hogy egyikükre se telepedek rá. Van egy nagyon széles és általam nagyon megbecsült baráti köröm, amire nagyon büszke vagyok. Rendszeres találkozások, beszélgetések, akár közös utazások, hétvégék, főzések, vacsorák, bármi egyéb. Nagyon fontos szellemi közeg. Például ma este is megyek a Kass kiadó tulajdonosához, korábban ugye a Kossuth kiadónak volt a vezetője, Kocsis András Sándorhoz, aki egy civil szalont működtet, és hasonló dolgok. Úgy érzem, hogy nem unatkozom, nem ültem le nyugdíjasként a kanapéra, és ez tart. Amúgy semmi különlegeset nem teszek az egészségem érdekében. Állandó gyógyszert nem szedek, az igaz, nincs is rá nagyon szükségem, minimálisan magasabb a cukrom, néha fölmegy a vérnyomásom, vannak ilyen apró bajaim, de köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Tervei 2026-ba, László.
1: Hát...
0: privát és munka, és ne hagyja föl ezt az utazást Örményországba, ezt a utazás vezetést.
1: Hát pedig én azt ígértem a barátomnak, hogy az idei év lesz ebben az utolsó. Aztán itt, ahol most ülünk... itt is úgy gondolom, és ezen már biztos, hogy nem fogok változtatni, hogy az ügyvezető elnöki munkát azt egy nálam majd 30 évvel fiatalabb emberre fogom ráhagyni, hogyha őt meg is választja a tagság, már pedig őszintén remélem, hogy úgy lesz. Ettől még persze nem szállok ki teljesen a szakszervezeti munkából, de már nem akarom. Nem azért, mert nincs hozzá erőm, hanem mert azt hiszem, hogy új idők jönnek, innovatívnak, kreatívnak kell lenni. Az én kapcsolataim azok sajnos néha szószoros értelmében kihalnak körülöttem. Furcsa módon fölfelé, tehát a nálam idősebbekkel volt sok szempontból szorosabb a kapcsolata, a nálam fiatalabbakkal. Meg fogom találni, én azt hiszem, a helyemet a továbbiakban is, csak már nem akarom azt, hogy akár a MUOSZ kül- és biztonságpolitikai szakosztályában, akár a sajtószakszervezetben, akár az utazásoknál tőlem függjenek az eredmények, hogy én rajtam múljon az, hogy milyen lesz a jövő. mert a jövő az már nem az én felelősségem. Persze ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok hajlandó bizonyos dolgokat megtenni és vállalni.
0: Ars poétikája, hitvallása. Nekem élni és élni hagyni.
1: Hát nekem meg valahonnan az általános iskolából, a Kölcsei Parainéziszéből az a bizonyos jókor szokjál-e gondolathoz. A társaságban született ember nem önmagáé. Számtalanok azok a jótétemények, amelyek a társas életben reánk háromlanak. Szabad-e hát e jótéteményekkel ingyen élnünk, mint zsarnok a más izzadása bérével? Ez számomra azt jelenti, hogy aki társadalomban él, aki közösségben él, az felelős azért a társadalomért, és azért a közösségért, és semmi nem lehet több az ember életében, mint az őt körülvevők bizalma, a beléfektetett bizalom, amivel nem szabad visszaélni.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm M. Lengyel Lászlónak, hogy hagyta magát kikérdezni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel!
1: M. Lengyel László
0: és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak kelet fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záporzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne lenne legalább egy termék visszahívásról szóló hír, és általában sajnos ezek élelmiszerek. Na most akkor örüljünk, hogy ilyen hatékony a szűrő, vagy inkább kezdjünk el azon szorongani, hogy egyre több az egészségünket veszélyeztető, kimondom, szemét kerülhet a boltok piacaira. A fogyasztóvédelmi hatóság elkezdte a reformételeket kínáló vendéglátóhelyek ellenőrzését, ma pedig már be is tudunk számolni az eddigi eredményekről. Előjáróban csak annyit, hogy végül is megnyugodhatunk. És nem véletlenül beszélünk ma ismét az étrendkiegészítőkről. Ezúttal a hatóság indított vizsgálatot kiemelt figyelemmel a CBD termékekre. A kérdés persze az, hogy mi mire figyeljünk, ha ilyen terméket szeretnénk venni. És mit tehetünk, ha a bank duplán vonta le a törlesztő részletet, hova érdemes fordulni, de röviden választ kaphatunk ma arra, hogy hogyan a legcélszerűbb ezt elrendezni, azért azt gondolom nem olyan egyszerű, és ha még lesz idő, akkor természetesen újból földolgozunk egy történetet, amelyet a hallgatók küldtek a facsipesz2025@gmail.com-ra. Sok a témánk, már is kezdünk. Rengeteg termék visszahívás volt, mostanában szinte minden hétre jutott egy-kettő, volt, ami nagyon rémisztő volt, volt, ami szerintem nem ért el annyira az inger küszöbünket, pedig nagyon fontos, és a legtöbb az élelmiszerekre vonatkozott, ami meg pont szerintem megint csak kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjon. Eitmann Norberthez fordulok, az NKFH sajtófőnökéhez, hogy ez most... Ugye úgy vezettem fel a műsor elején, hogy részben ez jó, mert azt gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, nagyon figyelnek így unión belül, részben viszont nem jó, mert ugye elkezdünk szorongani, hogy ennyi, hogy fejezzem ki magam, milyen termék használhatatlan, de élelmiszer is, tehát hogy ennyi veszélyes termék tud kijönni. Úgyhogy most akkor örüljünk, vagy sírjunk?
1: Hát ez tulajdonképpen az egyik szemünk örül, a másik meg sír, vagy nevet. Című történet. Valóban így van, hogy nagyon szigorúak az Európai Uniós és így a magyar jogszabályok is az élelmiszerbiztonság területén, és egyébként nem élelmiszertermékekre vonatkozóan is, és ezek mind a gyártásra, a forgalmazásra, az importálásra vonatkozó szabályok. Nyilván ezeket azért a gyártók, forgalmazók, kereskedők, importőrök igyekeznek betartani, ez az általános tapasztalat, de vannak olyan esetek, amikor nem sikerül ezeket betartani. És ekkor jön az az élelmiszerbiztonsági kvázi felügyelet, amiről beszélünk, és aminek a végső mondjuk egy terméke az a termék visszahívás.
0: Ugye nagyon... De van, ami egész Európában visszahívásra került, ami nyilván nem csak Magyarországon van.
1: Sőt, fordulom. Még olyan is van, nem csak Európában. Tehát például az év elején volt ezek a tápszeres visszahívások, az globális jelenség volt.
0: Meg
1: tehát...
0: valami fűszernél is.
1: Ez is volt, a tápszerek az kifejezetten Észak- és Dél-Amerikában is visszahívásra kerültek, tehát ez globális jelentőségű, és az esetek többségében ez nem magyar specifikáció, tehát amikor Magyarországon visszahívásra kerül, akkor általában a külföldi gyártót is érint az, vagy forgalmazót az adott termék. De ami nagyon fontos, hogy a hatóság nagyon résen vannak unió szerte, és erről már többször beszéltünk, ez az uniós riasztási rendszer, a RASF, ahol, hogyha például mondjuk Spanyolországban találnak egy ilyen terméket, termékvisszahívást intéznek, akkor abban a pillanatban csipog a kollégáknál is.
0: De miért van most ennyi, vagy eddig miért nem volt ennyi? Tehát, szerinted mi a véleményed azért?
1: Korábban is volt azért nagyobb számban. Szerintem sokkal inkább odafigyelnek a hatóságok is erre, sokkal hatékonyabban lépnek fel, és a kommunikáció is hatékonyabb minden fogyvédhatóság szempontjából, és ezért jön igazából számunkra elő az, hogy több van, vagy úgy tűnik, mintha több lenne. Ráadásul azért most már nem csak honlapok vannak, hanem a közösségi média csatornák, és ezért is tűnhet úgy, hogy ömlik ránk a termék visszahívás.
0: Koriander eszembe jutott, azt hívtak vissza, de az például, ha jól tudom, Indiából származott.
1: Így van. És
0: ezek azért... hogy csúszhatnak be ebbe a nagyon szigorúan ellenőrzött Európába?
1: Hát nyilván azért egy tömegtermelés folyik mindenhol, egyébként nem csak a harmadik országokban, tehát Európai Uniós területen egyaránt, és ilyenkor előfordulnak problémák. Sok esetben egyébként ez nem olyan nagyon vészes jellegű, tehát valamikor csak a tájékoztatási kötelezettség nem megfelelő, hogy nem tüntetnek fel valami összetevőt, ami egyébként természetesen fontos, például, hogy mondjuk egy allergént nem tüntetnek fel, tehát igenis fontos. De amikor kifejezetten gyártási hiba merülhet fel, mert mondjuk olyan tiltott növényvédőszer tartalmaz egy adott termék, akkor annak meg sokkal súlyosabb következménye lehet.
0: Egy dolog a termék visszahívása, a másik, amin elgondolkodtam, hogy nyilván azokból a típusú termékekből továbbra is fog érkezni Európába vagy Magyarországra, meg fog jelenni a boltok polcain, hogy ha valami egy fókuszba, a fókuszba kerül, akkor utána egy rendszeres ellenőrzés van, élelmiszerbiztonsági ellenőrzés. Tehát mit tudom én, havonta vagy fél évente ilyen lecsapnak ezekre, és alaposan átvizsgálják?
1: Egyrészt folyamatosak az ellenőrzések. Magának a gyártónak is folyamatosan önellenőrzésben, és olyan minőségbiztosítási szabályok vannak, hogy folyamatosan ellenőrzés van, és a hatóságok is, ahogy mondtad, ellenőriztek.
0: Aha.
1: De ami nagyon fontos, hogyha egy termék visszahívása kerül, az nem azt jelenti, hogy a teljes portfólió annak a terméktípusnak visszahívása kerül, hanem mindig az adott gyártási szám alatt szereplő, adott minőségmegőrzési lejárati idővel rendelkező termék kerül visszahívásra, és ezt egyébként az NKFH honlapján megtalálható képpel együtt, adatokkal együtt, tehát hogyha ilyen termék visszahívás van, nem érdemes azonnal kidobni minden olyan terméket, amit mondjuk az a gyártó akár annál a terméktípusnál gyárt, meg kell nézni a lejárati idő, gyártási számot, és akkor, ha érintett, nyilván akkor vannak a fogyasztó
0: meg a közösségi médiában is gondolom fölteszitek, én legalábbis már találkoztam ilyennel, nem tudom, ti tettétek föl, vagy nem, de találkoztam ilyennel jó szemléletes fotókkal.
1: Abszolút, és mi nekünk is az a célunk, hogy a fogyasztók teljes mértékben tudják, hogy most ez milyen termékről van szó, annak milyen alfajtája, milyen gyártás szám, lejárati idő, stb.
0: Igen, hát azt gondolom, a fogyasztói részről a bizalom az, ami feltétlen volt, és most már nem feltétlen, és az jutott eszembe, hogy néhány hónappal ezelőtt mi beszélgettünk arról, hogy reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket fogtok ellenőrizni, és akkor megígérted, hogyha bármi részeredmény van, hogy mondjam így, ugye még a nyár teljesen nem köszöntött be, szóval, hogy akkor azt megosztod velünk, és én úgy láttam a honlapotokon, hogy már van valami.
1: Jól láttad, én meg szeretem az ígéretemet betartani. Lezajlottak ezek az ellenőrzések, amellett, hogy még folytatódnak, de vannak részeredményeink. És egyébként nagyon érdekes tapasztalatot szereztünk. Ugye a reformételek, mi minden ilyen terméket ide tekintünk, ami gluténmentes, laktózmentes, valamilyen speciális étrendet próbál kiszolgálni. És azt vettük észre, hogy kifejezetten olyan vendéglátóhelyek, ahol csak ilyeneket árusítanak, tehát gluténmentes, laktózmentes, vegán, stb., azok szinte kivétel nélkül betartják az élelmiszer biztonsági és a higiéni szabályokat.
0: De
1: pontosan
0: jó.
1: Tudják, hogy mi mit jelent, pontosan tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az mit tartalmaz az a termék, mit nem tartalmaz. Viszont az olyan esetekben, ahol vegyes, mondjuk így ételeket is kínálnak, tehát hagyományos, nem mentes termékeket, ott azért felmerültek problémák.
0: Tehát ahol van gluténmentes pizza, meg gluténos, tehát rendes
1: így
0: listes,
1: van.
0: Csak
1: és
0: az egyszerűség kedvéért.
1: Abszolút. Itt ilyen 18%-os kifogásolási arány merült fel, és több eljárás is egyébként fenn van, mert például nem megfelelően kezelik a gluténos és a gluténmentes terméket.
0: Teljesen abszolút. Más helyiségben.
1: Hát a keresztszennyeződést megakadályozása miatt, meg egyáltalán, hogy tényleg senki se kaphasson olyan terméket, amit ő mondjuk adott esetben egészségügyi okból nem fogyaszthat. Illetőleg a tájékoztatás sem volt megfelelő sok esetben, tehát amikor nem tudták azt elmondani a fogyasztóknak, hogy most tényleg az mit tartalmaz, vagy mit nem tartalmaz az a termék.
0: Van olyan, aki az étlapján nagyon szépen külön föltünteti, meg az allergéneket is, piktogramokkal, én is láttam ilyet, mondjuk meg kell fejteni, tehát vissza kell menni pár oldalt, de legalább tájékoztatnak arról, hogy mi van benne, mert hát tojás allergia, az is allergizált.
1: És ez muszáj is, tehát ez szigorú jogszabályi kötelezettsége a forgalmazóknak, hogy erről tájékoztassa a vásárlókat, hiszen ez nem csak az, hogy most kedveljük, vagy nem kedveljük az adott ételt, valaki tényleg nem ehet ilyen ételeket.
0: Hát igen, és azért itt nem abra megy a játék, hanem beteg lehet.
1: Pontosan.
0: Tehát egy laktózérzékenynek nagyon komoly, ha jól tudom, hasi görcsöket, problémákat tud okozni, ha megetetik.
1: Hát abszolút, vagy az egyéb allergének
0: hát
1: ennél sokkal súlyosabb következményt is okozhat.
0: Igen. Úgyhogy ez örülök, de ez tovább folytatódik, ugye?
1: Abszolút, egész évben folyamatosak ezek a vizsgálataink.
0: Aha. Jó, egy kicsit ugrunk, de azért ugrunk, mert szerintem be fog kapcsolni a beszélgetésünkbe a Horváth Bálint is. Köszönöm, hogy eljöttél. GVHL, ne felejtsem kimondani.
2: Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Szóval nem csak a termék visszahívás az, amire mindenképpen figyelni kell, hanem az étrendkiegészítők is. Mert hogy az étrendkiegészítőknek most azt gondolom, hogy a virágkora van, minden, tehát millióféle van, az ember egyet akar, akkor százféle variáció jön fel, nem is lehet jól választani, és ugyancsak a fogyasztóvédelmi hatóság kezdeményezte most, de tudom, Bálint, hogy ti már hosszú ideje nagyon kőkeményen rajta vagytok ezen a témán.
2: Valóban így van, a gazdasági versenyhivatal évek óta nagyon aktívan foglalkozik ezzel a területtel, már csak azért is, mert ez nagyon sok fogyasztót érint, nagyon sokakat érint, nagyon sokan szednek különböző étrendkiegészítőket, valóban, illetve olyan fogyasztókat érint, akik nagyon sokszor sérülőken fogyasztóknak minősülnek.
0: Az
2: a gazdasági versenyhivatal igen, így van, a gazdasági versenyhivatal nagyon védi az ilyen fogyasztókat, akik valóban, akik betegek, idősek, de akár a gyerekek, a családok is ebbe a körbe tartoznak, vagy akár például, akik túlsúlyosak, túlsúlyjal küzdenek. Ugye ők is hát hajlamosak jobban elhinni bizonyos üzeneteket, hiszen valamilyen problémára szeretnének gyors megoldást találni. Ezért ezek a fogyasztók, ezek sokkal könnyebben befolyásolhatóak, mint általában valaki más. És hát ezek a vállalkozások nagyon gyakran, főleg az online térben, a közösségi médiában megpróbálják kihasználni a befolyásolhatóságukat, és olyan célzott kommunikációs üzeneteket alkalmaznak, amelyek ráveszi ezeket a fogyasztókat arra, hogy alkalmazzák, kipróbálják ezeket a szereket, megvásárolják ezeket a szereket. Ugye nagyon sok esetben hát több ezer, több tízezer forintos készítményekről beszélünk, tehát nem olcsó mulatság ezeket az étrendkiegészítőket megvásárolni. És nagyon gyakran előfordul, hogy bár ezek a termékek ugye ha be is vannak jegyezve Magyarországon, mert olyannal is találkoztunk, van olyan eljárásunk, aminél azt vizsgáljuk, hogy olyan terméket is forgalmaztak a magyar piacon, ami nem is volt bejegyezve, tehát nem volt engedélyezve gyakorlatilag Magyarországon, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak kell minden ilyen terméket nyilvántartásba vennie, tehát ez nem történt meg. De ha ez meg is történik, akkor nagyon gyakran alkalmaznak hát egészségre ható állításokat, hogy meggyógyít bizonyos betegségeket, vagy valamilyen egészségügyi problémákat megelőz, vagy betegségeket megelőzi az Alzheimer-kort például, vagy segít a szív egészségének a helyreállításában. Ezek mind-mind olyan állítások, amelyek tiltottak. Uh-huh. Ilyeneket csak gyógyszerek esetében szabadna alkalmazni, ezért a gazdasági versenyhivatal is mindig nagyon szigorúan eljár az ilyen ügyekben.
0: Ti mennyire dolgoztok össze ezekben a témákban, mert én most arról is szeretném kérdezni a Norbit, hogy különösen a CBD termékekre mentettek rá.
2: Nagyon, nagyon szoros együttműködés van a két hatóság között, és azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés van az elmúlt években.
0: Ez tehát ti tudtok róla, amikor ők a CBD termékeket vizsgálják, vagy ti is megkonzultáljátok, hogy mi az, amit még nézenek meg, vagy ti is nézitek?
2: Én egyrészt van ilyenfajta információáramlás, tehát van egy olyan felület, vagy platform, amin értesülünk arról, hogy egyrészt a fogyasztóvédelem, illetve mi meg átadjuk, betöltjük ebbe a rendszer, vagy a GVH milyen eljárásokat folytat, illetve mi évente azért olyan 3-4 ezer fogyasztói panaszt kapunk. Ennek azért a döntő többsége olyan ügyek, amelyek nem tartoznak a GVH hatáskörébe, hanem például a kormányhivatalok a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartoznak, hiszen nem országos kiterjedtségügyről van szó, nem egy nagy elérésű honlapon valósul meg akár ez a vélelmezett jogsértés. Ilyenkor ezt minden egyes esetben továbbítjuk a fogyasztóvédelmi hatóságoknak, a kormányhivataloknak, amelyek el is járnak ezekben az ügyekben. Én kapok rendszerint ilyen sajtómegkereséseket, akkor ezt továbbítom, hogy melyik kormányhivatal azt továbbítottuk, és mindig meg is szoktam róla bizonyosodni, hogy törődnek ezekkel az ügyekkel a kormányhivatalok, tehát ez nem egy pusztába kiáltott szó, vagy az éterbe küldött üzenet a mi részünkről.
0: Miért pont a CBD? Ezek olajak tipikusan, ugye? És nagyon-nagyon divatos, már állítják, hogy minden fűre, fára, nagyvilágra, szóval fájdalomra, daganatra, mindenre ajánlatják.
1: Igazából ez a fő indok, és még hogy kiterjek az előző kérdésre, és abszolút megerősítve Bálintot, hogy igen, nagyon jó az együttműködés, és a megtévesztés ez egy rendkívül fontos prioritás mind a két hatóságnál. Amit mi még pluszban vizsgálni tudunk, az az élelmiszer biztonsági szabályok betartása e téren is. És egyébként a tavalyi évben például kifejezetten a potenciál növelőként forgalmazott étrend kiegészítők, és a Bálint által is említett azonnali fogyást ígérő készítményeket vizsgáltuk. Uh-huh. És ugye azt tapasztaltuk, amellett, hogy megtéveszti a fogyasztókat, tehát anyagi kár is érheti, ezek olyan gyógyszer hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek tényleg csak engedély formájában és nagyon szigorú orvosi felügyelet mellett szedhető. Most gondoljunk bele, ha valakinek komoly szív- és érrendszeri betegsége van, és nem tájékoztatják őt arról, hogy ez a potenciál növelő nem fogyasztható szív- és érrendszeri betegségben szenvedők által, akkor nagy Isten veszed egy ilyet, annak nagyon-nagyon durva, aha, súlyos következményei lehetnek. Tehát amellett, hogy anyagi kára származik, egészségi kára is származhat ebből. És ugyanez igaz ugye az azonnali fogyást ígérő termékekre is.
0: Hát azok nem egy rémtörténet kering így a városba, hogy nagyon beteg lehet, kórházba került.
1: Igen. Pontosan. És ami a CBD olajokra vonatkozó
0: ugye,
1: kérdésed.
0: Most divat, ugye?
1: Az meg abszolút divat, és azért helyeztük is az idejébe fókuszba. Ugye ez azt mondja, hogy stressz csökkentő, betegség megelőző, gyógyítást elősegítő. Ami vagy igaz, vagy nem. Most egyrészt ezt vizsgálni kell. Másrészt meg ezekben a döntő esetekben semmifajta se uniós, se magyar engedéllyel nem rendelkeznek, hogy ilyeneket árusítsanak. Mert pedig ez új élelmiszer.
0: Rengeteg webshop árulja.
1: Hát az meg a másik, hogy semmifajta jogosultsága sincsen, a megfelelő tájékoztatás is hiányzik, és adott esetben még olyan következményekkel is járhatna, amely egyébként ugyanígy igaz a potenciálnövelőkre, az azonnali fogyást ígérő termékekre, tehát negatív egészségügyi következménye is megvalósulhat.
0: Állatoknak is árulnak egyébként CBD olajat. Ez is beletartozik a vizsgálatok fókuszába, vagy csak az emberre veszélyes termékeket?
1: Hát főszabályként mi a fogyasztókat védjük, aki hát a természetes személy.
2: Az állatok is fogyasztók.
1: De ugyanakkor de. Pontosan így van. Tehát ha megtévesztés merül fel, és vásárolunk egy ilyen bármi állatnak adható terméket, nem csak élelmiszert, a mást is, akkor természetesen úgy, hogy felléptek a hatóságok.
2: Igen, itt ugyanolyan kommunikációs üzenetekről van szó, és azt gondolom az állattartók kör az egy nagyon széles fogyasztói réteg Magyarországon. A GVH-nak is számos eljárás volt állat eledelekkel kapcsolatban, vagy más állatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat vizsgáltunk, és ebben az esetben is nagyon szigorúan el kell járni, hiszen ha egy állat egészségével összefüggő megtévesztő állítást tesznek közé egyes vállalkozások, az ugyanúgy megtévesztő, és hát bizonyos szempontból azért az feltételezhető, hogy állattartóról, hogy ő hát a szíven viseli a saját állatának az egészségét, a sorsát, érzelmileg is szorosan kötődik hozzá, bár ezt így a fogyasztóvédelmi törvény nem nevesít sérülőket egy fogyasztói csoportként,
0: de
2: akár, még akár még az állattartók is lehetnek egyfajta sérülőket egy fogyasztói csoport, hiszen egy nagyon erős emóciós kapcsolódás van, és mindenki, hát ugye nekem is van háziállatom, van kutyám, és egyáltalán elmegyek az állatorvoshoz, akkor hát
0: ugyanúgy izgulsz,
2: mint a... Igen, most éppen egy műtőtre vár a kutyám, és hát ez súlyos 10 000-be, akár 100 000 forintba.
0: Na, hát az is külön megérne egy fogyasztóvédelmi
2: ellenőrzést. Ezt megteszi a kutyájáért, ugyanúgy, persze, mint egy másik családtagért is megteszi.
0: Visszaugorva ezekre a CBD olajokra, ez engem nagyon izgat. Tudunk-e valami általános mankót adni annak, aki hisz ebbe is szeretne venni? Netről semmiképpen
1: hát
0: ne vegyen?
1: Semmiképpen sem. Akkor már, hogyha nagyon muszáj, akkor tényleg ilyen szaküzlet, drogéria, de ott is jó ezt alaposan átgondolni. És
0: de mondjuk a drogéria láncokban is lehet olyan, ami nem megfelelő?
1: Elképzelhető, igen.
2: Értem. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha valaki táplál egy kiegészítőt, étrendkiegészítőt szed, előtte mindenképpen a házi orvosába konzultáljon, senkit nem bíztatnék arra, hogy saját maga kezdjen el a mesterséges intelligencia segítségével saját magát diagnosztizálni, különböző készítményeket keresni, és ezeket aztán megrendelni mindenféle hát ilyen ismeretlen honlapokról, és aztán beszedegetni ezeket a szereket, hogy Norbi is mondja, nagyon súlyos egészségügyi következmény
0: lehetnek. Tudjátok, hogy mit mondott nekem valaki, és én ezen komolyan elgondolkodtam, ugye kismersz, tudja, én nagyon hipohonder vagyok, de mindegy, ez most nem ide tartozik, tehát hogyha beütöm mondjuk, hogy CBD olaj, és a mesterséges intelligenciának ütöm be, hogy melyik a legjobb, akkor azzal a logikával azt mondják a barátaim, hogy az annak nincs érdekében az, hogy valamit megvegyek, hogy az sokkal pártatlanabb, és inkább ő döntse el, hogy melyiket vegyem meg, mint hogy ott megnézzem a hozzászólásokat. Ez hülyeség?
2: Hát azért, hogyha mondjuk a nagy ilyen keresőmotoroknak a keresési metódusában jobban elmélyedsz, akkor azt rögtön ki fog jönni számadra, hogy a fizetett tartalmak kerülnek mindig a keresések elejére. Tehát és mivel a mesterséges intelligencia is ezekből az adatbázisokból dolgozik, ezért vélelmezhetően a mesterséges intelligencia is azokat a tippeket fogja neked adni, amelyet valaki valahol valamit fizetett.
1: Hát ez az egyik, a másik meg, amiről már beszéltünk, szerintem ez a halucináció. Tehát a mesterséges intelligencia is inkább ad rossz választ, de olyan nincs, hogy nem ad választ.
0: Igen.
1: Így van. És amikor utána mondjuk felhívjuk a figyelmet, mert esetleg mi tudjuk a választ, most ez nem így van közé. Ó, bocsánat, tévedtem. Csak mondjuk, amikor ennek a súlyos egészségi következményei lehetnek, akkor az nem olyan vicces.
0: Tehát skipeljük, ez nem volt jó ötlet.
2: Nem jó ötlet, házi orvosra tessék konzultálni.
0: Ha bejut a házi orvoshoz. Jó, és akkor még egy kérdés, a CBD olajokon kívül mi az, amit most még vizsgáltok, és mikor lesz eredmény, és a közösségi médiában, mert itt nem mondjátok el soha, hogy, hogy melyik típusút ne használjuk éppen valamiből, de hogy hol tudunk ennek a nyomára akadni a honlapotokon kívül?
1: A honlapon és a közösségi média minden csatornáján, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn és a YouTube-ot se adjam ki. Folyamatosan tájékoztatjuk a fogyasztókat, az eljárások folyamatosak és az ellenőrzések, de részeredmény az várhatóan most már mindjárt itt van június, úgyhogy közzé fogjuk tenni. Aha. Nagyon hamar. Egyébként még ami fókuszban van a CBD olaj mellett, fogyás, zsírégetést ígérő étrend kiegészítő, most ez rengeteg alakformás, itt a nyár, mindenkinek a nyári test kialakítása mondjuk így az prioritás, úgyhogy ezeket is vizsgáljuk.
0: De az oversize a divat, én legalábbis ezzel nyugtatom magam. Na mindegy, szóval akkor nem csak a CBD olaj, minden olyan, ami most így aktuális lehet, azokat vizsgáljátok, és ki is vontok, ti kivonhattok?
1: Természetesen ilyen? Ki is vonhatunk a forgalomból, ezt is közzé tesszük.
0: Laboratóriumi vizsgálatokat is fogtok végezni?
1: Pontosan, így van.
0: Mert hogy azt gondolom azt, hogy valami felirat nincs ott, az engem kevésbé hoz lázba, tudom, szabály a szabály, de az, hogyha a laboratóriumi vizsgálat az mutatja, hogy nincs benne az a hatóanyag, uh-huh. vagy valami olyan van benne, ami éppen nem teszi jót, az már jobban eléri szerintem a legtöbb ember inger küszöbét.
1: Abszolút így van, és laborvizsgálat is van, forgalomból kivonás, sőt, tavaly évben még raktárkészletet is foglaltunk rá, amikor egy híres influencer az úgynevezett kalória király, de én csak kamu királynak hívom, ilyen zsírpusztító szérumokat árusított. Több százezer terméket vontunk ki a forgalomba, mert nem csak olyan tájékoztatás kamu volt, hanem tényleg egészségügyi következményeket is okozhatott volna az a termék.
0: És akkor itt megint visszajutottunk ahhoz, hogy az influencerek reklám

0: panaszokkal foglalkozunk, vagy fogyasztói panaszokkal. Sajnos az sem ritka, vagy olyan is előfordult már, hogy egy bank duplán akár többször is levont egy törlesztő részletet, és azon kívül, hogy ilyenkor elkezdik a hajunkat tépkedni, elkezdünk futkorászni jobbra-balra. Mit kell ilyenkor tenni, azon kívül, hogy nyugodtak maradjunk? Mi az a megnyugtató eljárás, mert úgy gondolom, hogy logikusan előbb vagy utóbb vissza kell, hogy kapjuk a pénzünket, nem?
1: A legfontosabb az, hogy, és itt egy érzelmi gáton kell tulajdonképpen túllépni, hogy közvetlenül a banknál kell panaszt tenni, tehát úgymond annál az intézménynél, aki a véleményünk szerint megkárosított minket.
0: De nem az ügyfélszolgáltató is nem beszaladgálni ahhoz.
1: Így van. Tehát a panaszkezelés, a panaszoknak a rendezése az az üzleti területtől függetlenül történik, és ezt természetesen bevonva az üzleti területet, egy elkülönült szervezeti egység, de se objektíven a jogszabályok alapján vizsgálja meg. A legfontosabb, hogy panaszt bármilyen módon beadhatunk, nem kell, bár a Nemzeti Bank honlapján is például, a bankok honlapján is van formanyomtatvány, de hogyha ezt egyszerűen leírjuk kézzel, a főbb adatokat megadva, így is beadhatjuk. Mindenképpen érdemes rákészülni a panaszra, tehát a havi kimutatásokat, a dokumentumokat, esetleg a bankkal az egyéb levelezést érdemes egy picit összekészíteni.
0: De miért nem látják, hogy én mennyit fizettem?
1: Igen, de a leggyorsabb segítői mi magunk vagyunk magunknak. Persze a bank is ezt össze fogja tudni készíteni, de lehet, hogy a bank adott esetben elfelejt egy levélváltást, vagy bármit, bár ezt nem kéne, hogy tegye, akkor ebben az esetben természetesen nálunk ott van.
0: Egyébként van olyan bank, akinek a honlapján is már van egy olyan kifejezetten, hogy a múltkor kellett valamit írnom, és nagyon gyorsan, logikusan ki tudtam tölteni, reagáltak is egy automatával, hogy vették a levelem, és aztán utána jött is a válasz, tehát hogy ez talán még gyorsabb.
1: Igen, igen, és szerintem ez egy nagyon kellemes és nagyon egyszerű felület. Igen. Lehet a bankok honlapján, a bankunk honlapján egy nekünk dedikált külön fogyasztói felület, ahol például levelet is beadhatunk. Elképzelhető az is, hogy e-mailbe adjuk be, és bármelyik bankfiókba akár bemenve is ezt megtehetjük. Tehát nem kell annál a bankfióknál, ahol tartozunk, bárhol megtehetjük, ezt ők eljuttatják. Sőt, telefonon is beadhatjuk ezt a panaszt. Ebben az esetben azt is kérhetjük, hogy vegyenek fel erről jegyzőkönyvet, tehát a telefonos beszélgetés során, sőt, ezt a jegyzőkönyvet, vagy ennek a hangfelvételét, elkérhetjük 25 napon belül, ezt is meg kell kapnunk. Ha e-mailen tesszük ezt meg, akkor azért arra figyeljünk, hogy ne egy olyan e-mail címbe küldjük, ami már nem létezik, vagy nem használja a bank. Voltak ilyen esetek, hogy ez problémát okozott. A banknak kötelező határidei vannak a megválaszolásra. Ez általánosságban 30 nap, de hogyha pénzforgalmi, tehát mondjuk átutalás, kártyás fizetés, tranzakcióval kapcsolatos panaszunk van, akkor ez 15 munkanap.
0: Vagy és 20 nap.
1: Igen, és a banknak, amennyiben oda tudtuk tenni a dokumentumokat, világos a probléma, akkor teljes körű részletesen megindokolt levelet kell nekünk elküldenünk, vagy nem levelet, feltétlenül ugyanazon a felületen, akár a bank honlapján, vagy e-mailben is megkaphatjuk, ahogy beküldtük, és ott meg kell részletesen indokolnia, akár az, hogy elfogadta és orvosolta a panaszunkat, akár hogy miért utasítja el.
0: Jó, akkor egy közbevetőleges kérdés, tehát itt a történet az, hogy duplán vonták le a törlesztő részletet. Ilyenkor két lehetőséget gondolok én így az egyszerű fogyasztó vagy ügyfél agyammal. Az egyik az, hogy követelem vissza, de ha 20 nap, akkor már lehet, hogy a következő törlesztő részletet is fizetnem kell, de kérhetem-e azt, hogy írják jóvá, és a következő törlesztő részletet utalják? Tehát, mert ugye ez lenne a logikus, vagy akkor még én fizetek rá?
1: Természetesen lehet kérni ezt is. Siklósi Máté ugye nemrég beszélt arról, fogyasztóvédelmi szakértők, hogy a polgári törvények alapján legjobb együttműködés elve alapján, ha mindenkinek ez így megfelelő, az tökéletes. Csak az a lényeg, hogy a bank ezt, miután itt egy rendkívüli helyzet van, egy problémát orvosolni kell,

0: a megfelelő törlesztési sorba be tudja állítani, aha, tehát ne származzon adott esetben kára, valami hátránya, károm, problémám emiatt. Még egyetlen gondolatot a telefonos panaszokhoz hadd tegyek. Nagyon sokszor, és tényleg előfordul ilyen, hogy a bank azonnal tudja orvosolni telefonon, tehát ott valamit helyre kell állítani digitálisan, elektronikusan, mondjuk olyan panasz volt, hogy nem érem el a honlapot, vagy valami, mm-hmm, valami, és akkor segít az ügyintéző, a telefonos ügyintéző, akkor természetesen nem kell jegyzőkönyvet, telefon hangfelvételt visszaküldeni, mert akkor azonnal orvosolta a bank, és szerintem ez a legjobb megoldás, hogyha ezt akár befáradtam egy bankfiókba, vagy elmondtam telefonon, ezt meg tudták azonnal oldani. Mi történik akkor, hogyha a bank elutasítja a panaszomat? Akkor nyílik meg a lehetőség, és csak akkor nyílik meg a lehetőség ügyfélként, hogy elmessek a pénzügyi békéltető testülethez. Ugye egyéb békéltető testületekről is volt szó az adásokban. A pénzügyi,
1: ez meg speciálisan biztosítás és banki ügyekkel így foglalkozik.
0: Biztos, egy nyugdíjpénztár, tőkepiac, tehát minden ágaboga a pénzügyeknek. Alapesetben 90 nap az eljárásuk, de hogyha egy bonyolultabb egy picit ez a történet, akkor ezt meg lehet hosszabbítani, de nem sokkal, még 30 nappal. Ez teljesen ingyenes, és elszámolási, anyagi jellegű jogviták esetén fordulhatok ide. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha csak annyi a problémám a bankkal, hogy azt sejtem, hogy valami rendszer szintű hibát látok, azt gondolom, hogy nagyon sokszor akadozik az internetbank, vagy valamiféle probléma, tehát nem anyagi, egyedi károm származott belőle, akkor a Nemzeti Bankhoz is beadhatom a fogyasztóvédelmi jelzésemet. Ez nem a én kártalanításomat fogja szolgálni a Nemzeti Banknak az eljárása, hanem segít nekem is, meg a többi ügyfélnek is, mert ilyenkor a panasz jellegétől függően nemzeti bankos kollégák egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítanak, és megnézik adott esetben, hogy milyen jogszabályt sért a rendszer szintű problémájával a bank.
1: De hogyha rossz helyre megyünk, akkor azért udvariasan tovább küldenek a jó helyre, feltételezem.
0: Így van.
1: Tehát mi nem tudunk lukra futni.
0: Nem tudunk lukra futni. Valamennyi fogyasztóvédelmi hatóságnak Magyarországon, tehát a GVH-tól kezdve a kereskedelmi fogyasztóvédelmi hatóságon át mindegyikünknek van együttműködési megállapodás.
1: Tehát van átjárás.
0: És segítjük egymást abban, illetve az ügyfelet is abban, hogy elkalúzoljuk oda, hogy hova kell pontosan mégis beadni a panaszt. A pénzügyi békéltető testületnek 2 millió forint összeg határig ügydöntési jogköre van. Az elsődleges feladata nyilván, hogy a felek megegyezzenek, tehát vita rendezés segítségével meg tudjanak egymásra egyezni. Ha ez nem lehetséges, akkor viszont 2 millió forint összegig adott esetben a pénzügyi békéltető testület kötelezheti is a bankot, biztosított tőkepiac intézményt, pénztárt, hogy rendezze ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok esetben itt a kárösszegek vagy vitatott összegek ez alatt a limit alatt vannak, e fölött pedig ajánlást adhat ki a pénzügyi békéltető testület. Még olyan eset is előfordulhat, hogy a békéltető megoldásával vagy vitarendezésével sem elégedett az ügyfél.
1: Akkor megy bíróság.
0: Ilyenkor azt lehet, hogy a PBT, tehát a pénzügyi békéltetőknek a döntése, a korábbi panaszra adott banki válasz, az nem zárja ki a bírói eljárást, ugyanakkor azért jellemzően a bírói eljárás egy húzamosabb, persze, folyamatot jelent.
1: Akkor én itt ezt azzal kötném át, hogy sajnos nem csak ilyenek vannak, mikor a bank téved, vagy vitás ügyünk van a bankkal, hanem bőven vannak csalók is. Szinte már nincs olyan műsor, hogy valami kapcsán elő ne jönnének a csalókkal kapcsolatos történetek. Tényleg az ember már kapkodja a fejét. Ugye a műsor elején mondtam, hogy kriptó csaló csípett fülön a Nemzeti Bank, és azt ígértem a hallgatóknak, ami talán a legfontosabb, hogy olyan árulkodó jeleket fogunk mondani, nem én, Binder István, amik tipikusak, amire azért kapják föl a fejüket, meg nagyon jegyezzék meg, mert akkor nem fognak futni a pénzük után, mert hogy nagyon úgy néz ki, ha már 600 millióra büntetnek valakit, és megtiltják a működését, akkor ott már nagyon nagy baj van, nagyon sok embert húzhattak le. Előbb tárjuk fel a tényeket, aztán tényleg segíts nekünk abba, hogy mik azok, amitől fölgyulladjon a piros lámpa az agyunkba, jó?
0: Több mint 150 embert érintett ez a kriptocsalás. Gyakorlatilag azt ígérte a hozzá pénzbe adó ügyfeleknek ez az érintett magánszemély, hogy nagyon jól megfújja a kriptopiacokon, többféle kriptopiacon is kereskedett, nagyon jól megfújja forgatni ezt a pénzt, és nagyon jó hozamokat fog elérni. A Nemzeti Bank vizsgálata föltárta azt, hogy ennek az összegnek csak egy részét, inkább a kisebbik részét forgatta be ténylegesen kriptobefektetésekbe ez a magánszemély, a többit pedig az életvitelére költötte, tehát szó sem volt...
1: Volt, ezt szokták mondani.
0: Szó sem volt kriptobefektetésekről.
1: És egy kriptobefektetés, egy forint értékű kriptobefektetése
0: nem, azért,
1: sem volt.
0: Tehát bizonyos összegű kriptobefektetése volt, és tulajdonképpen, hogyha itt átkanyolunk rögtön az ismertető jelekre, az első az, hogy a mostani csalók, a pénzügyi panaszok és a jellemző mintázatok alapján ez az egyik hívószó, hogy kripto, mert ott olyan fantasztikus hozamokat lehet elérni, ez az egyik ilyen. A másik a mesterséges intelligencia segítségével történő a befektetések, nem is feltétlenül.
1: Ezt mondják.
0: Mm. Ugye az egyik oldalon az, hogy aktív tanácsadó is segíti az ön munkát, hogyha aktívan akar kereskedni, trédelni. A másik pedig, hogyha önnek nincsen ideje, ez is egy nagyon jó hívószó nekünk, hogy nincs időnk erre, mert más akarjuk élni az életünket, akkor lehet passzívan kereskedni, odaadjuk, és a mesterséges intelligencia az éjjel-nappal lapátolja nekünk a pénzt. Hát ezek a hívó szavak.
1: Tehát ha ezt halljuk, akkor sikítva menekül.
0: Igen, sőt, azt is gyakran megjátszák, hogy adott esetben először ezek csak tanfolyamok, azt is mondják, hogy
1: hát gyere megtanulni, hogy hogyan
0: megtanulni, hogy kell a kriptokereskedéssel, vagy devizával, vagy bármivel, és akkor utána, úgy azért nem ismeretlen, vagy homályban rejtőző csalókról beszélünk, hanem tényleges cégekről, egyszer csak hirtelen ténylegesen módot adnak, hogy el lehet kezdeni náluk kereskedni.
1: És így, megvan a bizalom, mert hogy ott tanultam, azt gondolom, hogy akkor
0: tudom.
1: A legjobb helyen van.
0: Így van. Na, itt ebben az esetben, a magánszeménél azért ez másképp történt egy kicsit, de itt is megvolt az a jellemző, hogy ő volt a guru, értett a kriptozáshoz, nagyon jól tudta. Másrészt egy további jellemző, hogy megpróbálta elpalástolni, akár a Nemzeti Bank, vagy a bármilyen hatóság elől is, hogy mit csinál ő valójában.
1: Mert hatósági engedély kell ahhoz, hogy én kriptóval kereskedjem?
0: Természetesen ehhez is kell hatósági engedély, hiszen ez is a pénzügyi szektornak egy ága, világa.
1: Jó, csak annyira friss még, hogy nem gondoltam, hogy már ennyire elébe mennek a dolgoknak, és már erre is van szabály.
0: Igen, sőt, ez több hatóság is végzi, mert bizonyos kripto elszámolások validálását a szabályozott tevékenységek hatósága vizsgálja, vagy nézi meg. Szóval ő úgy próbálta elpalástolni az átvett pénzösszegeknek a tranzakcióját, hogy nem forrásgyűjtésre vett át pénzösszegeket, arról pontosan tudta, hanem ő tulajdonképpen kölcsönkért ilyen papírt iratott alá a fogyasztókkal, hogy ezt a fogyasztók neki adták kölcsönként, ami ugye önmagában nem lenne.
1: Hát ez egy jó hiszeműség, nem? Hát
0: nem
1: egy vadidegennek nem adnék kölcsön.
0: Hát
1: lehet,
0: igen.
1: De még neked sem, de nem
0: igen,
1: hiszeltem.
0: Igen. Tehát ez is egy nagyon fontos jellemző, és hát igazából, ami viszont az apropót adta ennek a történetnek az elmondásához, hogy a jogszabályi felhatalmazásnak köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank a határozatában ennek a magánszemélynek a teljes nevét és a címét is közzétette.
1: Vagyis ez itt is el tudjuk mondani a cég nevét, meg a
0: határozatban tudjuk elmondani, még a közleményünkben se tettük ezt közzé, viszont ez azért nagyon fontos, és azért található meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján, nem azért tettük, hogy a büntetés, a szankció erejét megnöveljük, hanem azért, mert minden ilyen vizsgálatunk során lehetnek olyan fogyasztók, akiket nem tárunk föl, adott esetben a csaló magánszemély nem mondja el, és nekik nagyon fontos, hogy beazonosítsák, hogy ez a bizonyos magánszemély, ez ki volt, hol elérhető.
1: Jó, akkor ha már ez megtörtént, akkor segítsünk azoknak, akiket belehúzott. 600 milliós bírsággal csaptátok meg, az baromi sok pénz, legalábbis nekem. Nem tudom, miből fogja kifizetni, de a kérdés az, hogy azok, akiktől kvázi kölcsön kért, azok visszakapják ebben az életben a pénzüket, vagy nem? Tehát vannak erre valami garancia, pontok beépítve, tehát mit csinál most az MNB?
0: Bízunk benne, hogy minél nagyobb arányba igen, ugyanis a Nemzeti Bank együttműködve a nyomozó hatóságokkal már a vizsgálata során tesz vagy tehet lépéseket, amellett, hogy egyébként már a vizsgálat során föltettünk egy figyelmeztető közleményt, végzést, hogy tessék vigyázni, föltettük a tiltólistára ennek a magánszemélynek a elérhetőségeit, emellett még egyszer a nyomozó hatóságokkal zárolhatunk is pénzeket. Tehát a pénz egy részét bankoknál pénzforgalomban meg tudjuk fogni. Ami nagyon gyakori még, hogy ezek, és ez is egy tünet, egy jellemző, hogyha már megcsíptük ezeket az elkövető magánszemélyeket vagy cégeket, akkor rögtön az a hivatkozás következik egy részüktől, hogy nem tudnak fizetni, mert a Magyar Nemzeti Bank
1: zárolt
0: bizonyos összegeket, meg úgy általában vizsgálat folyik ellenünk. Nem, sajnálatos módon általában nem tudjuk a nyomozóhatóságokat teljes pénzeket zárolni, bár erre is volt már példa, tehát az a polgári jogi követelése annak a magánszemélynek, vagy bárkinek, aki rábízott pénzt erre a csaló magánszemélyre, az semmilyen módon nem sérül, nem változik a Nemzeti Bank vizsgálatának hatására. Tehát semmilyen olyan kifogás, ürügy, hogy nem fizetjük vissza, ez nem áll meg, attól még azonnal, ha pénzeket nem zároltuk teljes mértékben, vagy csak egy részét, a maradékot vissza kell fizetni a fogyasztóknak.
1: Maradva ennél a példánál, itt 600 millió bírságot fizet, ki az első, a szerencsétlen ügyfél, jogoszemű ügyfél, akinek vissza kell adni a pénzt, vagy a Magyar Nemzeti Bank?
0: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank mindig a kielégítendő fogyasztók mögött van a kielégítési sorrendben, tehát szó sincs arról, hogy a Nemzeti Bank számára...
1: Majd begyűjtje 600 milliót, én meg hoppon maradok,
0: igen,
1: tehát ez nem
0: így van. Szó sincs erről. Először természetesen a fogyasztókat kell kielégíteni. A 600 millió pedig az nagyon jó megfigyelés. Akkor kap ilyen súlyos bírságot valaki, hogyha az elkövetési érték, vagy a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatással elkövetett érték, az is hasonló nagyságrendű.
1: Jó, itt a beszélgetés végén még egyszer mondjuk el ezeket az úgynevezett árulkodó jeleket, hogyha így ebbe a körbe kezdenek el valakit befűteni, akkor sikítva meneküljön. Ugye az egyik az, hogy azt mondják, hogy nem kell neked a kriptózással bajlódni, majd a mesterséges intelligencia megcsinálja helyetted. Ez már egy piros lámpás, mi van még?
0: Így van, ott van egy nagyon nagy gurú, akit így adnak egymásról kézről kézre a fogyasztók, az ügyfelek.
1: A tuti jó befektetés.
0: Fogyasztók, az ügyfelek, és aki mond ilyen kulcsszavakat, hogy digitális, passzív kereskedés, nem kell semmit tennie, és hozamokat mutat. Ugye ez is egy nagyon fontos szabály, hogy a múltbeli hozamok még a legális, valós befektetések kapcsán sem mutatnak semmiféle jövőképet, hiszen azt nem tudja
1: megjósolni. Ami volt, az nem feltételezi, igen, azt, hogy mi lesz.
0: Hát ezt... És a harmadik és utolsó, ami nagyon fontos, hogy ezek mindig kétszemjegyű, hihetetlen hozamok, amiket legális piacon, normális könyvek között senki nem tud kitermelni. Ahogy egy régi bölcs mondta, nincs ingyen ebéd, csak reális a mostani állampapír hozamok, vagy jegybanki alapkamat, vagy egyéb mutatókhoz illeszkedő hozamokat, kamatokat lehet elérni a piacon.
1: Tanulságos volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Persze számítunk rád majd legközelebb is.
0: Szia. Én is köszönöm. Szerbusztok.
1: Facsipesz. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt is van a stúdióban. Köszönöm, hogy ismét meglátogattál minket, és hasznos tanácsokat várunk tőled. Szia.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Néhány héttel ezelőtt egy elég megdöbbentő hír volt a híradóban, valamelyik híradóban, az arról szólt, hogy emberek megvásároltak, előre lefoglaltak szállást, és mikor oda mentek, akkor jól elhajtották őket, és a pénzüket csak kapták vissza, és az indok az volt, hogy új üzemeltető érkezett, és hogy ő meg elszámolásban van, de az, akinek bónusza volt, vagy előre megvásárolt bónja volt, azokat sem engedték be a szállodába. Mi van ilyenkor? Én azt gondolom, hogy itt dupla kár éri az ügyfelet, egyrészt az élményt elveszíti, másrészt retteghet, hogy hol van lesz a pénze, és mi a garancia, hogy ugyanennyiért majd megint el tud menni.
2: Ez tényleg egy nagyon nehezen megoldható probléma, gondoltam, hogyha közvetlenül mi foglaljuk a szállást, különösen abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül van.
1: Nem, ez Magyarországon Esztergomban volt.
2: Ha az Európai Unión belül, különösen országon belül van, akkor annyiban egyszerűbb, hogy azért vélhetően az, akivel a szerződést kötötték a szállásfoglásra, az nem tűnt el teljesen, tehát nem szívódott
1: utolérhetetlen
2: fel.
1: Az is.
2: Amennyiben utolérhetetlen, akkor békéltető testületi eljárást, illetőleg akár rendőrségi feljelentést kell tenni, hiszen ugye átvett egy összeget, teljesíteni nem tud, nem tájékoztatott megfelelően, tehát itt felmerül a csalás gyanúja, felmerül az, hogy fogyasztó megtévesztés történt, és nyilvánvalóan van egy igény, egy polgári jogi igény a szállás igen. összegére, és akár, ahogy mondtad, ehhez kötődően az úgynevezett elveszett vagy meghiúsult élmény esetében egy bírósági gyakorlatban abszolút megítélhető, tehát a békéltető testületek által is most már megítélhető kár térítési igény. Tehát, hogyha mondjuk volt 100 ezer forint a szállás, és ők a meghiúsult igény miatt beadnak egy 100-200 ezer forintos kárigényt, vigyázz arra, hogy a békéltető testületek kötelező értékhatár az 250 ezer forint alatt legyen az igény, mert azt megítélheti a békéltető testület nagyobb esetében, viszont már csak ajánlást hozhat. Tehát, hogyha tudják 250 ezer forint tartani az igényüket, a békéltető testülete őt kötelező megjelenni a vállalkozónak vagy a jogutódjának, tehát ugye itt nem tudjuk ebből a hírből, hogy akkor most az új üzemeltető az vajon jogutódként működik, nem jogutódként működik, van-e jogutód cég, vagy a régi cég működik-e, de mindesetre annak, aki a szerződést kötötte, vagy annak a jogutódjának, meg kell jelenni a békéltető testületi tárgyáson, és annak az eredménye, a békéltető testületi döntés végrehajtható.
1: Jó, én ezzel kapcsolatban három kérdésem van. Az első az, hogyha üzemeltető váltás volt, köteles volt-e a régi üzemeltető, vagy az új üzemeltető kiértesíteni köteles lett volna-e azokat, akik már vettek vouchert, vagy akik kifizették a szállást? Kinek lett volna? Mert azt gondolom, valakinek kötelező lett volna.
2: A réginek mindenképpen, hiszen a polgári törvénykönyv egyik legalapvetőbb tétele az, hogy a szerződés kötés után a felek együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelezettek. Azt nem tudjuk, hogy az új üzemeltető szerződésben áll-e a korábbival, kötöttek-e szerződést, milyen tartalommal kötöttek, áthárították-e az első tájékoztatási felelősségét a következőre, vagy a tulajdonos vállalta ezt. Tehát ebben nyilván nem látunk bele, de az biztos, hogy valami nem stimmelt ebben a történetben, és elsőre mindig azt kell keresnünk, akivel szerződést kötöttünk.
1: Aha. Jó, tehát akkor itt a békéltető testület az, ahova azonnal el kell menni. Most megint arra kértelek, hogy ilyen hallgatói e-mailekre reagáljunk, ilyen panaszokra. Volt egy olyan is, de azt gondolom ez is nagyon tipikus, hogy nem kapta meg az online rendelt cuccát, viszont előre kifizette. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy nem szabad csak utánvétel, de van olyan hely sajnos, ahol ezt nem engedik, és ezért aztán kifizetik. És azt írta a hallgató, hogy a cég semmiféle megkeresésre nem válaszol, visszapattanak az e-mailjei, minden próbálkozása, és ennek kapcsán én majd azt is meg fogom kérdezni, hogy van-e különbség a között, hogy magyarországi cégről van szó, Európai Unión belüli, vagy Európai Unión kívüli, tehát távol-keleti. Mit lehet ilyenkor csinálni?
2: Elkezdem az utolsóval, mert van egy nagyon fontos tudnivaló. Az Európai Unión belülről azért érdemes vásárolni, mert az Európai Unió kialakított egy intézményrendszert. Ez az úgynevezett ECC-NET, azaz az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Szövetsége, amin belül, mivel minden tagországban van egy ilyen intézmény, ezek segítik a tagállamokon belül a hasonló problémák felderítését és megoldását.
1: Ez az Európai Fogyasztói Központ Magyarország is ennek a tagja?
2: Így van, így van. Tehát az Európai Fogyasztói Központot megkeressük, hogy mi Franciaországban valamit vásároltunk, nem értünk franciául, segítsenek már nekünk, mert nem tudunk velük szót érteni, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarország megkeresi a francia kollégát, lelevelezik, megkeresik, akár hatósági ügyet indítanak. Tehát megoldható ugye történet. Ez Európai Unión kívül sajnos nincs, ott magunkra vagyunk hagyva, tehát lényegében levelezhetünk a dél-amerikai, észak-amerikai vagy kínai ügyféllel, ameddig csak tudunk és bírjuk. A másik, ami alapvetően az előrefizetés. Én semmiképpen nem vagyok annyira parás, hogy azt mondjam, hogy csak utánvéttel fizessünk, ennek is van számos oka. Én úgy gondolom, hogy a bankkártyás fizetés az legalább annyira biztonságos, mint amennyire az utánvétes fizetés lehet, hiszen a bankkártyás fizetés esetén ugye a csalás történik, meg nem valósul, akkor chargeback eljárást lehet indítatni, és visszaigényelhetjük a kifizetett összeget.
1: Milyen szerencsé, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő is megjött. Ilyen esetben sokszor elmondtuk már, de én azt mondom, hogy mindig ismételjük el, tehát hogyha nem kapja meg a cuccát, nem reagálnak neki, és bankkártyával fizetett, tehát előre utalunk, és akkor leginkább bankkártyával fizessünk, akkor vissza lehet a chargeback-kel valameddig szerezni, ugye?
0: Igen, azt szeretném elmondani, hogy ez a chargeback eljárás, ez nem a bankhoz kötődik, ez alapvetően, és ez egy kis kiegészítés, ez a kártya társaságok.
1: Hát a Mastercard, az American Express.
0: Neveket nem mondtam, de igen. Még Visa, alapvetően ez a kettő van itt Magyarországon, és tulajdonképpen ők garantálják. Aha. A klasszikus történet volt a Malévnek a bezárása, csődje, és annak idején azok, akik
1: bankkártyával
0: digitálisan vásároltak meg ezeket, azok vissza tudták kapni, akik egyéb úton módon nem tudták chargeback eljárás
1: ez 30 nap
0: eljárás. Én szerintem ezért ennél több, amíg ezt le tudják rendezni, tehát a nemzetközi kártyatársaságok azért erre időt kérnek, úgyhogy én a 90 napon is gondolnám, hogy inkább túl van.
1: És a saját bankunkhoz kell bemenni, és ott kell az egész ügyletet elindítani egy formanyomtatvánnyal. Jó, tehát akkor most visszaugrunk, mert hogy Máté azt mondta, hogy semmi nincs veszve, és ezek szerint a szakember is megerősítette, semmi nincs veszve, hogyha bankkártyával fizettünk.
2: Hát akkor, amennyiben ugye tényleg egy csalóval állunk szemben, mert azért azt mindenképpen feltételezzük, akkor működhet ez a chargeback eljárás, de volt már nekem olyan is, hogy annyira hanyag volt a kereskedő, hogy a chargeback eljárást elindítva jött rá arra, hogy hú, hát ő neki teljesítenie kellett volna. De mondjuk ki, hogy online vásárlás esetén az átvétel Lig, és az átvételtől számított 14 napig van elállási jogosultságunk. Tehát ha fizettünk, ha nem fizettünk, mindenképpen állhatunk a szerződéstől. Aha. Ha azt látjuk, hogy nem szállítja, többedik felszólítás sem szállítja, nem azt szállította, stb. El kell állni a szerződéstől, ezt egy neki küldött egyszerű nyilatkozattal elállok a szerződéstől, ennyi. Meg el lehet indítani, és ilyenkor már megvan a jogosultságunk arra, hogy ezt a pénzt visszakapjuk. Azt pedig, hogy ezt hogyan fogjuk visszakapni, hogy ezt ő magától visszafizeti, békéltető testületi eljárást kell indítani, vagy egy chargeback eljárást, hogyha például ugye kártyával fizettem, és ezt meg tudom oldani, az már egy másik kérdés. A chargeback eljárásán nagyon fontos, hogy a jogalapot kérni fogják. Tehát, hogy vagy nem teljesített a webáruház egyáltalán, ahogy a példában volt, vagy más terméket küldött ki, vagy késve teljesít, és még mindig nem teljesített, bár ígérget, vagy elálltam a szerződéstől, és emiatt jár visszavétel. Tehát ezekkel tudom megalapozni egyáltalán a kártyatársaságnál az elállás
1: meg kell
2: és a
1: indokolni, de ez logikus, hogy meg kell. Azt gondolom egyébként, hogy az ilyen esetekben egyről nem beszéltünk a távol-keleti ügyletekről, mert hogy ugye mondtad, hogy az Európai Unió az sima, mármint úgy sima, hogy van utunk a megoldáshoz, beszélgettünk arról, hogy mi van a kártyával, de mi van, hogyha távol-keletről rendel, soha meg nem jött a cucc, jól kifizette, bottal üthetni a nyomát nagyjából, nem?
2: A távol-keletinél ugye az előbb, a legelején elmondott probléma a probléma, tehát az, hogy nincsen intézményrendszer és nincsen jogszabály, ami az országokon átnyúlóan segítene a megoldáshoz. A tapasztalatokat tudom mondani, hogyha vitába keveredünk teljesítés miatt távol-keleti webshoppal, akkor ha kellő mennyiséget alkudozunk, akkor jellemzően általában azt szokták mondani, hogy maradjon ott a termék, igen, és visszafizet ilyen 30-70% körüli összeget. Tehát az a tapasztalatunk, hogy a deal végül, ha 50%-át visszafizeti úgy, hogy ott marad a termék, már egész jól jártunk. Ez egyébként láthatóan a kínai kereskedőknek a gyakorlata.
1: De az amerikai piacra is nagyon kacsingatnak egyébként az európaiak, ott is szokott probléma lenni. ott már azért nehezebb dió visszaszerezni, és ott is vannak azért nyilván csalók, ahol ember van, ott van csaló is.
2: Azt kell látni, hogy bár szidjuk a hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszert, de az európai sokan sokszor, de hogyha például az amerikaival összehasonlítjuk, akkor sose feledjük el, hogy van egy mondás arra felé, a business is first, az üzlet az első, és alapvetően az állami irányítás is ezzel a fejjel gondolkodik. Virágozzék 100 virág, és ha az üzlet jól megy, majd az embereknek is jól megy, nem fogják egyedileg kis webshopok egyedi szállítási, nem szállítási problémáival megmozdítani a popsijukat az amerikai hatóságok.
1: Tehát ilyen csimpli-csumplinak nyilvánított ügyekbe egyáltalán nem.
2: Így van.
1: A másik, ami ide kapcsolódó kérdés az, hogy sokszor, hogy meghirdetnek egy terméket egy bizonyos áron, majd amikor ki kéne fizetni, mondjuk meghozzák, akkor még kiderül, hogy további költségek is vannak. Nem volt feltüntetve a website-on, senki nem tudott róla. Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy csalódottak vagyunk, mert vártuk nagyon azt az akármit.
2: Számlázni árfeltüntetés és ajánlat alapján lehet. Tehát amennyiben nincsen megfelelő feltüntetett ajánlat, akkor a hatóságok és a bíróságok gyakorlatai alapján is az a szerződés úgymond visszarendezhető. Uh-huh. Itt nagyon kérdés, hogy miről van pontosan szó. Ha arról van szó, hogy vettem valahol egy jegyet, mondjuk egy rendezvényre, és utólag derült ki, és nem tüntették, hogy van egy 2000 forintos
1: kényelmi
2: díj, vagy bármi más, akár csak a rendelés utolsó pillanatában tüntették föl, akkor ez a kényelmi díj visszaigényelhető. Kérdés
1: hogy?
2: Persze, hogy egy alapvetően például egy békétető testületi eljárással ez is megoldható, vagy egy hatósági eljárás, a GVH is hozott már olyan döntést többször, hogy az adott díj visszajár. Most például a Temu kapcsán is került
1: ugye,
2: sor olyan döntés meghozatalára, hogy
1: 2000 forintot mindenki visszakap.
2: Hogy a díj nem volt megfelelő, a díj közlése, illetve
1: de
2: a díj feltüntetése
1: nem volt megfelelő. Egy hónapja született ez a döntés.
2: Azt nem tudom, hogy hogyan válik jogerőssé, és milyen határideje van rá, de a lényeg az az, hogy erre jogosultak vagyunk, ha előre nem ismerjük. És akár, hogyha a termék árát nem ismertük, akkor is jogosultak vagyunk a visszafizetésre. Egyre nem vagyunk jogosultak. Ha kiderül, hogy egy szolgáltatásnak az árát nem tüntették föl, de egyébként kiszállították a terméket, ott azért a fogyasztói agyunk ne terjeszkedjen túl a lehetőségünkön, és ne gondoljuk azt, hogy meg is tarthatjuk a terméket szolgáltatásos túl, és még vissza is jár a pénz. Aha. Tehát van, aki néhány ére meredek elképzelésekkel működik, de nyilván nem. Tehát amiért nem fizetünk, az jogosan nem is a miénk.
1: Értem, de akkor ezek szerint összefoglalva, hogyha más, tehát plusz költségek merülnek föl, azt előre jól látható módon az interneten, a honlapon föl kell tüntetni, hogy el tudjam dönteni, hogy megvásárolom így, vagy nem.
2: A lehető legkorábbi lépéstől. Ez is nagyon fontos. Tehát nem az utolsó pillanatban a fizetéskor kell ezt feltüntetni, hanem a lehető legkorábbi lépésnél, ahol ez már relevánsan feltüntethető. Mert nyilván még nem rendeltük meg a terméket, nem tudja megmondani, hogy hány kiló, mekkora a termék, mennyi lesz a házhozszállítási díj, de amint ezt tudja, onnantól fogva ezt neki folyamatosan fel kell tüntetnie.
1: Köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
1: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Biczó Tomi volt, mint mindig, ma is segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot és okosan a vásárlása. Viszlát!
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
5: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néa Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes takétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer kilométer per órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak kelet fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű záporzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
4: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 2-án Anita és Kármen nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Anita kegyelem, könyörület jelentésű név, a név barátságos, kedves személyiséget takar. Az Anita név az Anna és a Johanna spanyol becézéséből ered. A név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandó kellő munkát és energiát befektetni ebbe. Becézése Ani, Ancsa, Ancsika, Anika, Nita, Nitácska, Nitus és Nici. Jeles viselői ennek a névnek Ábel Anita színésznő, Derzsi Anita modell, Dajcs Anita színésznő, Görbic Anita kézilabdázó és Tornóci Anita műsorvezető, valamint ön, kedves hallgató. Ezen a napon köszöntjük még a Carmen nevű kedves női hallgatónkat. A név héber spanyol eredetű, jelentése kert. Ünnepelnek még a Carmenek június 2-án kívül, július 16-án is. Becézése Meni, Menike, Carméla. Jeles viselője a névnek Carmen Electra, amerikai színésznő, és ön, kedves Carmen. Ezen a napon köszöntsék még Ábel, Amélia, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etra, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Rasmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobbi rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 2-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1869. június 2-ával kezdünk. Ekkor született Szomori Dezső író, újságíró. 1890-nel folytatjuk, június 2-án megszületett Hedda Hopper, amerikai újságírónő, színésznő, aki 28 éves hollywoodi társasági rovatvezető pályafutásáról, valamint kalapjairól volt híres. 1896-ban járunk, június 2-án Guglielmo Marconi Nobel-díjas fizikus szabadalmaztatta a rádiót. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 2-án megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, a Tarzan filmek hősének megformálója. 1908-al folytatjuk, június 2-án megszületett Szent Kuti Miklós Kossuth díjas író. Aztán lépdeljünk tovább 1921-re, június 2-án született Karinthy Ferenc író, színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe és a Budapesti tavasz, melyből nagy sikerű film is készült. 3 évet lépünk előre, 1924. június 2-án Debrecenben megszületett Böszörményi Géza filmrendező és forgatókönyvíró. Pályáját vegyészmérnökként kezdte 1956-ban, a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1968-tól a MA filmrendezőjeként dolgozott, Szott, Balázs Béla, Európa és Nagy Imre díjas érdemes művész. 1967-tel folytatjuk, június 2-án meghalt Ferenczy Béni Kossuth díjas szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. 1978-al folytatjuk, június 2-án megszületett Los Angelesben Nikki Cox, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Moonwalker, a Fuss Ronny Fuss, a Bölcsek kövére 2 és a Terminátor 2 az ítélet napja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond néki. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalomnapjaimat, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek.

0: 2026. június 2-a, kedd. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Evangélium Szent Márk könyvéből, 12. fejezet 13-tól a 17. versig. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, s nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt. Miért akartok törbecsalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Jézus pedig így folytatta, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Elmélkedés. A farizeusok és a Herodes pártia kérdése az adófizetésről egy csapda. Bár különböző politikai és vallási irányzatot képviselnek, most összefognak, hogy Jézus törbe csalják. Ha azt mondja, nem kell adót fizetni a császárnak, lázadónak nyilvánítják. Ha pedig azt feleli, hogy kell, akkor a nép szemében válik hiteltelenné, mert elfogadja egy idegen hatalom a rómaiak uralmát. Jézus válasza azonban több szintet érint. Először is a császár képmására hivatkozik, ha a pénzen a császár arcképe van, akkor az hozzá tartozik. Ám ezzel párhuzamosan megszólítja a hallgatóság lelkét is. Adjatok meg Istennek, ami az Istené. Mi az, ami az Istené? Minden, ami az ő képmását viseli. Ha mi emberek Isten képmásai vagyunk, akkor Istené vagyunk. Jézus nem választja szét az életet szent és profán részre. Nem arról beszél, hogy vasárnap Istené, hétfő meg a többi nap, pedig a világi hatalomé. Valójában arról tanít, hogy minden emberi kötelesség csak akkor nyer értelmet, ha alá van rendelve Isten rendjének. Az igazságos rend, a közjó szolgálata nem ellentéte az Istennek való engedelmességnek, hanem annak következménye. A keresztény ember nem a világtól való elfordulásra kap meghívást, hanem arra, hogy Isten arcát jelenvalóvá tegye a világban. Ez csak akkor lehetséges, ha életünk forrása és végcélja az Atya. Uram Jézus Krisztus, te azt tanítottad, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené. Egész lényemet, szívemet és lelkemet te alkottad, a te képmásod vagyok. Taníts meg arra, hogy méltó legyek arra, hogy arcodat arcomon hordozzam. Segíts, hogy hűségesen végezzem földi kötelességeimet, de ne felejtsem el, hogy életem benned teljesedik be. Legyek béketeremtő, igazságot kereső, hűséges szolgád a világban. Formálj, vezess és újíts meg, hogy valóban neked éljek, téged szolgáljalak. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a páncélos lovagok annak idején a sisak rostélyuk felemelésével azonosították egymást, miközben a királyuk után lovagoltak. Ebből a mozdulatból alakult ki aztán a katonaságnál ma is alkalmazott tisztelgés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Rozmaringos babos tésztát hoztam önöknek. A hozzávalók 4 szemére: 2 evőkanál olívaolaj, 2 kisfejvörös hagyma vastag cikkekre vágva, 4 gerezfok hagyma durvára vágva, egy konzerv aprószemű fehérbab leszűrve és leöblítve, egy evőkanál apróra vágott friss rozmaring, 150 deciliter zöldségleves, hogyha nincs húslevessel is pótolhatjuk, 1,5 deci fehérbor, 4 evőkanál zsíros tejszín, 10 deka egész zöldbab és kb. 30-40 deka széles fodros hosszú metélt. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, tegyük bele a hagymát és fonnyasszuk meg. Adjuk hozzá a fok hagymát, a fehérbabot, a rozmaringot, a húsleves vagy zöldséglevest, aminképp van, és a bort, majd lassú tűzön főzzük kb. 8-10 percig. Ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, öntsük bele a tejszínt, és főzzük még kb. 4-5 percig. Közben forraljuk fel egy lábosban enyhén sós vizet, tegyük bele a zöldbabot, és 5 perc alatt főzzük puhára. Szedjük küszörőkanállal, és tartsuk melegen a babot. Tegyük bele a tésztát a forró lobogó vízbe, és főzzük meg a csomagoláson található utasítás szerint. Szűrjük le, és forgassuk össze a tejszínes mártással. Szedjük ki 4 tálkába, halmozzuk a tetejére a zöldbabot, és úgy forrón előmelegített tányéron tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Köszönjük szépen!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkúipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt. A daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganat típusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széles körű alkalmazás előtt. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen valószínű záporzivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamureklám.
2: A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány.
8: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjek neki a busztába!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlenül.

0: vásárold meg Exi lemezét. Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamu reklám.
1: Kővese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tó Jóc persze Dél-Budán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Köszönjük szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán. Most diszkószámokat fogunk játszani.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.